0: Valami Amerika! Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél még.

0: Csak egy kaland voltam.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem alkalmazott kutatási és innovációs központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE közgazdaság és regionális tudományi kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízi sportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat. Az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Santus János gömbkilátó jut eszébe. Legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bn.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövénykertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngy szeme. A Balaton felvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messze földön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. az összeget pályázati források nélkül, kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak. Szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének induló tőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekély tavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlag hőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a víz hőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy pálos kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken. És a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
0: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklődése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban.

0: Fura program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a gondos órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálhatnak a gondosóra.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19%, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az Új Szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxus cikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthonstart lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban

0: Képesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2-8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
1: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlet halálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
0: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papír alapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfű féléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafa félék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Újabb meleg rekordok dőltek meg. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön a kormány Facebook oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalmány formájában kapják meg az érintett családok, a 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Újabb meleg rekordok töltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránként 113 km-es széllökést regisztráltak. Az előző napi szélrekord 2010-ből származott, óránként 107 km körös ladányban. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedély felig lesz érvényben. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni még egy kívánság című filmjét, Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronz másolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márvány másolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuleneumban talált bronz szobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
2: Időjárás.
3: Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az észak-észak-keleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
2: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
4: Önök a Rádió Kabarét hallják. A mikrofonnál Aradi Tibor
5: és Varga Ferenc József. Amikor még a 18. kerületben laktam, rendszeres látogatója voltam a helyi kínai piacnak, amelyet a volt anyósomról neveztek el Sárkány Centernek. Tehát nem a mostani anyósomról, hanem az előzőről. Hallgatja az adást, azért fontos megjegyeznem. Szóval, amikor kilátogattam a piacra, rendszeresen találkoztam egy olyan mozgó árussal, aki egyrészt nem volt kínai, másrészt nem a piacon, hanem annak parkolójában dolgozott, és azt a fajta hamisított parfümöt árulta, amiből, ha a bőrünkre pumpálunk, már a levegőben elmegy az illata. A fiatalember hamar rájött, hogy ezt a parfümöt egy embernek csak egyszer tudja eladni, úgyhogy stratégiát változtatott. Egy szép napot odajött hozzám a parkolóban, és azt mondta: főnök, parfüm érdekel? Nem kamu, lopott. Hát persze, hogy így már mindenki megveszi. Varga Ferenc Józseffel az évek során már 4 jelenetet is írtunk, melynek főhőse az a két úriember, akik a szerencsétlen járókelőnek mindent el akarnak adni, és mindent meg akarnak venni tőle. Következik a legújabb Mid van eladó című jelenet, melyet előad a két szerző, Aradi Tibor és Varga Ferenc József, valamint Vida Péter.
6: Szevasz, Kalmanka, mi újság van?
7: Képzeld, most diplomáztam.
6: Igen, gratulálok.
7: 3 is eladtam. Mindjárt jönnek érte, akik kifizették.
6: Ide?
7: Nem, a Lehel térre.
6: Hát de az innen elég messze van.
7: Mondom, hogy már kifizették.
6: Ja, akkor jó van.
7: Te meg jó nézel ki.
6: Igen, most szabadultam meg 30 kilótól.
7: Konditerem?
6: Nem, színesfém.
7: De az a konditeremben is van.
6: Hát tudom, onnan hoztam el. Figyelj, ma te felvetted a 3. oltást.
7: Fel, le is játszottam, jó sikerült a felvétel. Te voltál karácsonykor nyaralni?
6: Voltam, a asszonyt is vittem, de kalitkában.
7: Na, miért zártad be szegényt?
6: Mert a Kanári-szigetekre mentem.
7: Mi karácsonykor elmentünk a Húsvét-szigetekre kocsival.
6: Kocsival?
7: Igen, nekem hibrid autóm van, mert benne üt az anyósom is. Ahogy vezettem, tompán fájt a fejem, aztán röszkénnél is.
6: De a Húsvét-szigetekre még nem hajóval menti.
7: Mert tejallergiám van.
6: Nem szállsz hajóra, mert tejallergiád van?
7: Igen, matróz érzékeny vagyok. De vonatozni azt szeretek. Egyszer a Keletiben láttam egy vonatot, rá volt írva, hogy Raiffeisen. Hát mondom, ez egy banki vonat. Figyelj, már delikvens érkezik. Szia, uram! Albán vakcina, nem érdekel? Álljál már meg, na!
8: Nem.
7: Álljál már meg, ne menjél szóra semmit, attól halljak meg. Legyen már baleseted, na! Mi van, hiányzik belőled az immunválasz?
6: Várjál majd én. Főnök, bontott, de nem használt vakcina van eladó.
8: Köszönöm szépen, nem, én már be vagyok oltva háromszor is.
6: Mi vagy te, Ludas Matyi vagy mi? Amit én adok, abból egy is elég. Tavaly beadtam magamnak, azóta akkor láttam utoljára delta variánst, amikor Ecserén eladtam egy Munkácsi Mersepál festményt a Kudlik Julinak. Na, vegyed meg fele 1500.
8: Miért ilyen olcsó?
7: Azért olcsó, mert ugyanúgy, mint a parfümné, enni is van tesztér, kéred?
8: Hát, ha ilyen olcsó, akkor lehet. Biztos, hogy nem kamu. Tényleg teszter?
6: Persze, teszter, gyere már ide.
7: Testvér, te meglátod a teszternek a vakcináját. Ezentúl otthon te fogsz fejfájásra panaszkodni.
8: Nekem nincs feleségem.
7: Barátnőd csak van.
8: Nem, az sincs.
6: Nincsen?
8: Nincs.
6: Húha. Fekete-fehér szivárvány érdekel? Kifogyott a tintapatron, de sötétben olyan, mint a színes.
8: Köszönöm, nem kérem.
7: Hát, öcsém, se esztér, se vakcina, most mit variánsz itten, na? Vegyél már valamit.
6: Várjál, majd én figyelj. Jó barát, árukapcsolásos ajánlat. Volt egyszer egy Vadnyugat DVD és vakcina egyben. Hm?
7: Nem is tudtam, hogy neked ilyenid is van.
6: Persze, Bronzon and Bronzon.
8: Akkor én mennék is, viszont látásra.
6: Várja. Uram, figyelj, litván sütőpor érdekel.
8: Köszönöm, én nem sütök.
6: Akkor mégsem eleg.
7: Testvé, figyelj, megállítható laoszi futópad, nem érdekel?
8: Laoszi futópad?
7: Igen, már Laosztól vettem meg, tudod, a Balog Laosztól.
6: Tudod, a Laosz, akinek ilyen lassan lehet csak kimondani a nevét, az hegymászó volt.
7: Igen, csak mostanában úgy meg van zuhanva.
6: Egyszer például eladott nekem egy lovaskocsit, és csak egy protkót kért, érte?
8: Csak egy protkót?
6: Igen, fogad fogért.
8: Ne haragudjatok, már kinek kell ma már lovaskocsi az okostelefonok világában?
6: Na végre, hogy rátértél a lényegre, Matávos Galaxy érdekel? Vezetékes?
7: Jobbat mondok, figyelj, állatkertből kiszökött hógepárd eladó. Olyan, mint az afrikai, csak fehéred, meg brummog is.
8: Kell a fenének, hát az harap.
7: Nem, mert a kutya az távol tudja tartani, mint a postást, azt is.
8: Hogy tartja távol a kutya?
7: Ráugató magatartással. Épp most vettem egy nagyon szép kutyaházat, egyszerű dizájn és nagyon praktikus.
8: Miféle kutyaház az?
7: Wauhaus.
6: Na, figyelj, csillagpörköltke. Egyedül álló mosógép is van eladó.
7: Így van, se fér, se gyerek.
6: Tényleg egyedül áll magától.
8: Köszönöm, már van mosógépem.
6: Jordan Wi-Fi router. Úgy szórja a netet, hogy gyálon bekapcsoltam, és 50 afgán írt köszönő levelet, hogy Kabulban 8K-s lett a Netflix.
7: Testvér, figyelj, magnód van.
8: Magnó?
7: Magnód van.
8: Hát már rég a netről hallgatjuk a zenét, milyen magnó? Hát kérem, podcast, Spotify.
6: Na, a magnót is onnan szedtük le.
7: Ja. Figyelj, Aiva. Aiva, két kazettás gyors másolós, lejátsza a ferrokrómos Spotify-t, meg a podkazettát is.
6: Figyelj ide, ezt a számot hallgassad most megfele, most elénekeljük.
7: Magnóró, figyelj.
8: Tessék.

0: 1928-ban Vadnai László írt egy jelenetet, melynek az volt a címe Két ember beszélget. A magyar kabaré ősapja, Nagy Endre azt javasolta Vadnainak, hogy változtassa meg a címet, mert ez így nem túl izgalmas. Vadnai hazament, elővette a telefonkönyvet és rábökött két névre, majd kijavította a jelenet címét Hacsek és Sajóra. A jelenetet a kor két nagyszerű színésze, Komlós Vilmos és Herceg Jenő adta elő, és az íróval együtt úgy gondolták, egy, esetleg két folytatás lehet benne. Végül 30 évig játszották, és ez alatt több mint 100 Hacsek és Sajó jelenet készült. Aztán jöttek a többiek, és napjainkig számtalan színész is megformálhatta a két kabaré figurát, az írók között pedig megtalálható Kellér Dezső, Nóti Károly és Trunkó Barnabás is, valamint Görög László író, akinek azért fontos megemlíteni a nevét, mert a most következő Horváth Tibor tollából jegyzett Hacsek és Sajó jelenetet névrokona Görög László adja elő, partnere pedig Csőre Gábor.
1: Alá szolgálja, Sajókám!
2: Alá szolgálja, Hacsek úr! Hol járt tegnap, hogy hála Istennek nem láttam?
1: Ne is kérdezze! Egész nap nyomtam az ágyat.
2: Te jó ég! Annyira beteg volt?
1: Fenéket, csak odébb akartam tolni.
2: Maga folyton csak hülyéskedik.
1: Dehogy hülyéskedem. Azért akartam odébb tolni, mert egy szakember most rakja le nálunk az illuminált padlót.
2: A mi csodát?
1: Az illuminált padlót. Valódi bükk, az jól megy a bútorhoz.
2: A maga híg agya megy jól a bútorhoz. Az nem illuminált, hanem laminált.
1: Honnan tudja? Maguknál rakják le azt a padlót, vagy nálunk?
2: Maguknál, Hacsek, de az illuminált az azt jelenti, hogy enyhén ittas.
1: Tényleg? Akkor helyesbítek. Egy illuminált szakember most rakja le nálunk a laminált padlót. Most boldog?
2: Igen, boldog vagyok, de nem a maga padlója miatt. Képzelje! Influencer lett a lányom.
1: Nem csoda, ebben a randa nyírkos időben. És maga ennek örül? Én két hétig voltam influencer, alig tudtam kigyógyulni belőle.
2: Hacsek, szerintem magának fogalma sincs arról, mi az az influencer.
1: Dehogy is nincs, amikor az ember lázas és nyomja az ágyat.
2: Ha megint nyomni kezdi azt a nyavajás ágyat, én esküszöm, agyon ütöm. Na, szóval, a lányom influencer lett, és már 30 ezer követője van.
1: Ó, és hogy férnek el az utcán?
2: Kicsodák?
1: Hát a lánya, meg a 30 ezer követője.
2: Hát sehogy! Ezek nem a járdán követik a lányomat.
1: Na de Sajókám, ennyien nem férnek fel a buszra.
2: A buszon se követik.
1: Metró?
2: Hát ide figyeljen maga, neoprimitív barom! Ezek amolyan virtuális követők, érti? A lányom minden este felmegy a YouTube-ra, és órákig streamel velük.
1: Ne mondja! Mind a 30 ezerrel? Eddig csak azt tudtam, hogy a lánya minden este felmegy a fölöttem lakó Balogh Sanyihoz. Én meg reggelig hallgatom, ahogy streamelnek.
2: Mondja, Hacsek, tudja maga egyáltalán, hogy kell streamelni?
1: Régebben tudtam. De a feleségem szerint már nem a régi a YouTube-om.
2: Fúj, hát fúj! Csak most látom, hogy maga mire gondol.
1: Tehát miért? Mert gondolni se szabad.
2: Jó, mindegy, beszéljünk inkább másról. Mondja, Hacsek, ismeri maga az aloe verát?
1: Kicsodál?
2: Az aloe verát.
1: Sajnos még nem volt szerencsém a kisasszonyhoz. Miért? Maga ismeri?
2: Még hogy ismerem-e? Hát hetente háromszor használom.
1: Maga ezt így szokta mondani? És a felesége mit szól ehhez?
2: Hát hogy mit szól? Hát ő is használja.
1: A felesége? Fene az ízlését.
2: Maga nem akarja kipróbálni?
1: Lehetek őszinte? Maguk után már nincs hozzá gusztusom.
2: Nem tudja, mit veszít. Szinte megfiatalodik tőle az ember. Tudja mit, Hacsek? Próbálja ki, és ha nem válik be, visszakapja a pénzét.
1: Miért? Fizetni is kell érte?
2: Hát na, manapság az ilyesmit nem adják ingyen.
1: Hát az ilyesmit régen se adták.
2: Ha olcsón szeretne hozzájutni, lépjen be a hálózatunkba.
1: Ja, hogy ezt maguk szervezetten csinálják?
2: Hát még szép, különben nem lehetnék gyémánt fokozatú terjesztő.
1: Na, álljunk meg egy pillanatra, Sajókám. Ha jól értem, maga azt akarja tőlem, hogy próbáljam ki a verácskát, aztán ha elkapok tőle valamit, akkor terjesszem, és azért még fizessek is. Na, azt már nem.
2: Na, ide figyeljen maga, génhibás, véglény csökevény. Csak most jövök rá, hogy magának gőze sincs arról, hogy az aloe verát eszik vagy isszák. Slusz! Téma lezárva. Azért se fog innen kiszekírozni. Épp elég bajom van, enélkül is.
1: Végre egy jó hír. Meséljem.
2: Képzelje, elmentem a házi orvosomhoz. Alaposan megvizsgált, és azt mondta, hogy nem tetszem neki.
1: És emiatt aggódik? Nyugodjon meg, nekem se tetszik. Mégis beszélgetek magával.
2: Jó, jó, de azt is mondta a házi orvosom, hogy a pontos diagnózishoz kiegészítő vizsgálatra lesz szükség, ezért elküldött MR-re.
1: Hová küldte?
2: MR-re.
1: Ez érdekes. Engem múltkor a házi orvosom elküldött Amarra. De még most se tudja, mi bajom.
2: Hacsek, tudja maga, miért nem fogják a halála után az agyát formalinos üvegbe mutogatni?
1: Na mondja, miért?
2: Mert olyan kicsi üveg nincs. Na marsz ki!
3: Egy hete nem szóltam a feleségemhez. Nem akarom félbeszakítani. Tényleg sokat beszélnek az asszonyok, a feleségek, a nők egyáltalán. Mostanában már stand-up-olnak is. Itt van például Ács Fruzsina.
4: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, köszöntök mindenkit. Tavaly találkozhatunk utoljára, sok minden történt. 29 éves lettem, azt érzem, hogy öregszek. Komolyan, ahogy idősödöm, egyre több szervemről tudom meg, hogy van, mert fáj. Egészen új élmény, nem az, hogy másnapos vagyok, a másnapomnak van másnapja. Borzasztó, borzasztó. Elkezdtem vitaminokat szedni, mert ezt csinálják a 30-asok. Ki is néztem egyet, rá volt írva, hogy stresszoldó, meg jobban alszol, alvás segítő, mert szuper lesz. Szedtem, mindenkinek mondtam, hogy én mennyivel jobb ember vagyok, mint ő, mert vitaminokat szedek. És mondta az egyik barátom, hogy nagyon jó, azt tudtad, hogy ízlal. Micsoda? Olyan ideges lettem, az egészet dobtam ki azonnal, de tényleg, fölhívtam apámat pánikszerűen, mert tudtam, hogy ő is szedik, és azt mondom, apa, te meghíztál? Mondta, hogy nem, én nem. Mondom, hál' Isten. Nekem a bőröm lett olyan büdös. De így viszont már értem, hogy miért stresszoldó vitamin, mert otthon ősz dagadtam büdösen. Mind is idegeskednél, nem igaz? Akkor úgy már elengeded a dolgokat. Persze, hogy jobban alszom, mert nem hívnak sehova. Fruzsit hívjuk? Nem tudom, mostában kicsit büdös. Jó, hát ne hívjuk. Hát persze, hogy stresszoldó. Amúgy vannak sikereim a pasizás terén. Fölléptem most programozóknak. Azt mondják a programozókról, hogy autisták. Fölléptem, és volt valaki, aki végig nézett engem, de egy mimika, egy fintor, semmi reakció, csak szugerált végig. A végén odajött hozzám, azt hittem, hogy valami ismerkedési szándéka van, és annyit kérdezett, semmi szia, hello, hogy mikor születtél? Hát mondom, november 18. Jó, de melyik évbe? Hát mondom, 92. Az egy szerdai nap volt, és elment. Nem tudom, mi volt a szándéka, mert ha le akart nyűgözni, ha megmondta volna a koromat is elájulok egyből, hogy te aztán tudsz számolni, de ezt nem tudom, és olyan magabiztos volt, irigyeltem emiatt, mert általában magabiztos vagyok, de vannak olyan helyzetek, ahol egyáltalán nem, ilyen a BKV, gyűlölök a BKV-n emberekhez szólni. A tömött járaton vagyunk, a mai napig elpróbálom a fejembe ezt a kérem megtenni, hogy ezzel leszállnék, kérem megtenni, hogy ezzel leszem, és a végén ennyi jön ki, hogy kérem... Megyek tovább nyugodtan, menjünk. Igazából az, hogy kések-e valahonnan, az attól függ, hogy az előttem levő leszáll-e. Én nem fogom megkérni, az biztos, tehát akkor megyünk tovább a végállomásig. Érdekes dolog ez a magabiztosság. Azt hiszem, hogy a férfiak magabiztosabbak általában, mint a nők, ezért irigylem is őket sokszor. Apámon is ezt érzem, mert emlékszem, hogy gyerekkoromban, ha akartam valamit kérdezni, oda mentem, anyám nem tudta, azt mondta, hogy nem tudom. Oda mentem apámhoz, ha ő nem tudta, elmagyarázta. Először nekem, aztán anyámnak. Én 29 életében alatt nem hallottam apámat egyszer se azt mondani, hogy nem tudom, illetve de, amikor azt mondta, hogy én nem tudom, hogy mi a baj anyádnak, de egész nap ez van vele. És már 40 éve házasok, az nagyon hosszú idő. Van egy barátnőm, amik már 12 éve vannak együtt a párjával. És bár nagyon fiatalok, de egy ilyen hosszú távú kapcsolat súlyát viselik. Onnan lehet egyébként látni, hogy ki milyen régóta van együtt, hogy hogy viselkednek a wellnessbe. Vannak ezek a 3-4 éve együtt levő párok, akik még szeretik egymást, de már nem annyira. Ezek ilyen aranyosak, így ölelkeznek, pusziszkodnak, azért teljesen normálisak. Vannak a friss párok, azok a legrosszabbak, akik nem bírják ki, hogy ne essenek egymásnak a medencébe, de egyből megy a csókolózás, minden, és esküszöm, én nem vagyok prűd, de nem tudok máshova nézni. És értem én, hogy a szerelem vak, de a víz átlátszik. Nem jó ez senkinek, tehát ezt én beszüntetném, és ha 12 éve vagy együtt valakivel, az olyan, hogy hát már csak a gőzbe veszed észre, hogy ő nincs ott. Ők most nagyjából ebbe vannak, és hát azért így belekényelmesedik az ember már egy hosszú távú kapcsolatban, többet megenged magának, kicsit bunkóbb lesz, kicsit elhagyja magát, túl őszinte lesz, és barátnőmék elkezdtek sportolni. Ő elkezdett aerobikozni, a férje meg squasholni. És egyszer megkérdezte tőle, hogy hát milyen, ha együtt mennénk squasholni, jó kis közös program lenne. És azt mondta a férje, hogy nagyon szeretlek, drágám, de nem jelentenél kihívást, és még csak meg se iszadnék. És barátnőm egy picit elszomorodott azért. De rögtön utána nagyon boldog is lett. Mert tudta, hogy el fog jönni az az éjszaka, amikor a férje felé fordul és megkérdezi, van hozzá kedved? Nagyon szeretlek, drágám, de nem jelentenél kívást, és még csak meg se izzadnék. Jöjjét! Ja, ezt irigylem egy hosszú távú kapcsolat, hogy van időt bosszút állni. Hát ez felvillanyozó lehet. Van már egy gyerekük, 4 éves, és vettek egy hörcsögöt. A nagyobb baj az, hogy van egy macskájuk. Igen, ez nem az a történet lesz, ahol a ragadozó és a préd a barátságot kötnek, meghazudtolva a természet törvényeit, együtt alszanak és cuki videók születnek. Ez inkább egy olyan történet, hogy a macska keze pont átfért a rácson és leharapta a hörcsög fejét. És hát az anyuka talált rá a tett helyre, nagyon pánikba esett, mert ugye első gyerek, minden új, és hát mit mondjon erről? Ugye életében nem beszélt, hogy kezdje el mondani ezt a halál élet dolgot, vagy egyszerűen hazudjon, hogy kiszaladt a hörcsög, talált magának egy hörcsöglány, tartottak egy hörcsögesküvőt, fölvették a hörcsögcsokkot, el vannak, vagy mondja el az igazat, és kezdje ezt az elmúlást magyarázni egy 4 évesnek. Teljesen morális dilemmába volt, amikor belépett a lánya, és meglátta szintén a tett helyet. Egy kis csönd után a lány azt mondta, hogy anya, ha nagyon öregek a hörcsögök, akkor leesik a fejük. Köszönöm szépen a figyelmet!
3: A jó házasságnak két aranyszabálya van. A férj maradjon csöndben, amikor az asszony beszél. Ha pedig a feleség nem szól egy szót sem, akkor jobb, ha a férj se teszi. Kövesdi Miklós Gábor barátunk tudja, milyen egy jó feleség. Jöjjön Bella és Béla, azaz Balsai Móni és Görög László.
0: Te, Bella.
5: Na ne, ne most, fáj a fejem.
0: Most sem tudod, hogy mit akarok mondani.
5: Oh, de el tudom képzelni.
0: Jaj, ne hülyéskedj. Azt hiszem, valami baj van velem.
5: Valami? Minden?
0: Ne, ez most komoly. Lehet, hogy sztrókom van.
5: Na, ha még egy hiányzik nekem.
0: Nem érted, hogy komolyan beszélek?
5: Nincs semmi bajod, legalábbis semmi olyan, amivel ne birkozna meg az orvostudomány.
0: Bella, én képzelődöm. Az előbb kinéztem az ablakon,
1: észrevettem egy nőt.
5: Már megint a nőket bámulod? Én meg már majdnem megsajnáltalak.
1: Hagyd mondjam végig. Szóval észrevettem egy nőt, és megmernék esküdni, hogy az a nő te vagy. Nézd már oda, és mondd meg. Ugye csak halucinálok.
5: Na, mutasd. Jé, ez tényleg én vagyok.
1: Micsoda?
5: Igen, igen, hát jó, mondjuk gáz is lenne, ha 20 év házasság után nem ismernél fel.
1: De neked is sztrókod van?
5: Dehogy te butús, ez határozottan én vagyok. Te, tényleg ilyen kövér vagyok? Oh, biztos torzít az ablaküveg.
1: Ne, az lehetetlen, hogy az ott te vagy.
5: Miért lenne lehetetlen?
1: Hát, nem is tudom, talán azért, mert itt ülsz mellettem, és beszélgetünk.
5: Ó, édesem, nem is rendes feleség az, aki nem tud egyszerre két helyen lenni.
1: De ez csak olyan mondás. Nem jelenti azt, hogy fizikailag tényleg két helyen van? Ahhoz varázslat kéne.
5: Bezzeg, régen azt mondtad, varázslatos vagyok.
1: Tudom már, ő biztosan az eltitkolt ikertestvéred.
5: Jaj, menj már, ilyesmi csak a filmekben van.
1: És olyasmi nem csak a filmekben van, hogy valaki két példányban létezik?
5: Ja, hiszen láthatod, hogy nem.
1: Senki nem tud egyszerre két helyen lenni.
5: Nem? És amikor a kocsmából jelentkezel be a Zoom értekezletre?
1: Hát jó, az más.
5: Persze, persze, amit te csinálsz, az mindig más.
1: Jó, akármit mondasz, a világon senkinek nem sikerült még, hogy egyszerre két példányban létezzen.
5: És az eszedbe se jut, ugye, hogy a te feleséged is lehet valamiben első?
1: De, igen, eszembe jut. Az abban leszel az első, hogy a sírba kergetsz. Na jó, most meg hova mész?
5: Itt ülök, te hülye.
1: Nem te, hanem te, a másik te.
5: Na, hát ismersz, biztos eszembe jutott, hogy hiányzik valami a holnapi ebédhez, vagy csak átugrok a Jucihoz csacsogni.
1: Igen, és mégis ez mióta tart?
5: Hát tudom is én, pár hónapja, azt hiszem.
1: Úgyhogy nem vettem észre.
5: Mert férfi vagy, de még azt sem veszed észre, hogyha új frizurát csináltatok.
1: És miért titkoltad?
5: Csodálod? Most is milyen hisztit csinálsz miatta?
1: Hát, azért az elég sokkoló, ha az ember rájön, hogy a feleségéből kettő van. Ő is itt lakik velünk?
5: Ja, persze, mit gondoltál? Nem fogok a híd alá menni.
1: De hogy soha nem láttam?
5: Na, mely, hogy ne láttad volna? Tegnap is ő főzte a vacsorát, amíg én kocogni mentem.
1: Aha, figyelj! Most, hogy tudom, nem kell rejtegetni, nyugodtan beköltözhet velünk a hálószobába, és ha érted...
5: Fúj, pervers disznó!
1: Miért? Csak gondoltam, feldobnál kicsit a magánéletünket.
5: Hát tudod, mit szoktak mondani? Sokat akar a szarka, de nem bírja. Egyébként is felváltva szoktunk aludni veled.
1: De miért?
5: Hogy ne kelljen állandóan a horkolásodat hallgatnom. És legalább minden másnap kipihenhessem magamat.
1: Én még mindig nem tudom elhinni, hogy az ott te vagy.
5: Hát hogy bizonyítsam be?
1: Tudod mit? Ide hívom.
5: Nem, jaj, csak azt ne.
1: Miért?
5: Mert reggel összevesztünk, nem beszélünk egymással.
1: Micsoda? Te összevesztél magaddal?
5: Igen.
1: De miért?
5: Az a kis rüfke állandóan elhasználja a körömlakkomat.
0: A szilveszteri házi buli olyan, mint a Woodstocki rockfesztivál, rengetegen voltak ott, de senki nem emlékszik rá. Pedig igazán kár érte, hogy egyesek elfelejtették, mert az idei szilveszter is emlékezetes volt, a belváros tele volt emberekkel, és úgy éreztük magunkat, mintha erdőben sétálnánk, hiszen minden sarkon láthattunk rókát. Reggel pedig a szerencsésebb férfiakat egy gyönyörű vadidegen nő ébresztette az ágyban, a szerencsétlenebbeket pedig Zaher Gábor. A most következő hölgy részletesen emlékszik mindenre, ami szilveszterkor történt, és el is meséli nekünk. Színpadon a rádiókabaré Jolikája, azaz Bach Szilvia.
6: Na, storizom a situt. Drága arany csillag bogaraim, hát már olyan régen találkoztunk, nem is volt alkalmam estorizni, hogy mi volt szilveszterkó. Semmi. Semmi különös, ha csak nem az, hogy még több halózásot kellett rittyentenem, hogy ennek az anya szomorító nyüvedék kámának megtöbjem a végtelen belit. Gyerekek, ez az emberféle csak bélből áll. Vannak ugye ezek a amőbák, meg vannak a puha testűek, meg a izet lábúak, na ezeknek a kutyulék a kálmán. Érted? Hát ízett a lába a fotelban üléstől, olyan puha, mint a levegős kenyér, ha fel akarnám szelni, csak úgy morzsálódna ez az ember. Még úgy elittem már az eszit, hogy az amőba róla írja a doktoriát. Gondolhatod, rendes napon is három félét főzök, hogy ilyenkor ilyen háztartási robot üzemmódban vagyok teljesen, mire elkészültem mindennel, gondolhatod, olyan voltam, mint egy ámbrászetbe felejtett moszkvics. Aztán, hogy már így végeztem, söprögettek, mikor odaadjunk Kálmán, azt szúgja a fülembe, hogy mennyire félt engem. Néma csönd, mi? Nem csodálom. Hát már majdnem ellágyultam, mikor azt mondja, hogy hát éppen ezért, drága Jolikám, iszok egyet a egészségedre. Na, a halántékát úgy seprűnyére megkocogtattam. Nem sokat ér, de szemmel vertem. Hallom ám, hogy anyuka meg égtelenül trombitál. Ha mondok neki, honnan van a trombita, anyuka, hisz nem is volt az utcán. Az zsilvázza, hogy elkérte az orsóségtól a orsos magnót, azt arra vette föl ezt a trombita szót, hogy ilyen szilveszteri hangulatba gyűjjön. Titkon, mikor nem volt ott, beletekertem, hogy még mi van a szalagon, azt hallom ám, hallott, hogy ilyen zihálás, hörgés, nyögés, meg külföldiül az van, hogy snell kome kome au, au, au. Kérdem ötte tőle, hát ez meg milyen hangulatban hozzá, anyuka? Azt mondja, olyanban, mint mikor begyütt a vörös hadsereg. Kálmán már csutka részeg volt délután háromkó. A jó-jó iszik az uram, de azért megszokta várni az élfét, az csak utána dőlik ki. De még akkor is nagyon ügyesen, a gyerekek kapaszkodás nélkül tud a padlón feküdni. Kilestem, hogy miért ilyen mátos, hát minden fél órában élfére állította a kakuszkoszórát, azt a rikácsót, Kálmán megemelt a poharat, azt kocintott a csőrive. Na, közben ropogósra süt a malacka, aminek a zsírját mink csak rántott hússal szoktuk tunkolni. Az összes eledet kivittem a étkezőbe, összetrombitáltam anyukát, levettem Jenniferke fejéről a fülhallgatót, Kálmánt föllocsoltam. Kár volt. Igen, mert megbotlott, érted? Azt az összes konfettit, meg a szerpentit ráborította asztalra. Na, mindegy, okosan kiválogattam a konfettiből az összeződet, mint hamupimpőke, azt elegyengedtem a kocsonya tetején. Gondoltam, azt mondom Jenniferkének, mert ő ugye vega, hogy ez spenót, csak öreg, azért remeg. Hát, nyolcra már elmosogattam, felmostam, kivittem a szemetet, de nem engedtem vissza, hadd józanodjon. A az él, csak együtt az éjfél. Kocintottunk, Kálmán megkérdezte, hogy mióta van ikertestvérem. Mondok neki, már kettőt látod, te zsírsertés, na. De nem zavartatta magát, mindenkivel kétszer kocintott. Gyerekek, olyan ramatja itta magát, hogy azt vettem észre, hogy a szaloncukorból elkezdett feles poharakat farigcsálni. Később már mindenki kidőlt, én fogadalmat tettem. Olyanokat szoktam, amit tuti betartok. Tehát felszedek legalább még 5 kilót. Veszek magamnak olyan ruhát, amit soha többé nem veszek föl. Na, csumi!
3: Ha a nosztalgikus 70-es, 80-as években lett volna valóságsó, a TV Maci simán hegesztett volna Mekmesterrel, Ipperpál pipájában vicces dohány lett volna, nem tudom, hogy emlékszünk-e még a bácsira, Mézgáné még simán összejött volna a Hufnagel Pistivel, és vagy Máris szomszéddal, lennének még tippjeim, de korunk média közegét nálam frappánsabban összefoglalta a Trunkó Barnabás Való Világ című dialógiában, melyben a mester Csúlya Imre, a riporter pedig Vida Péter.
7: Elnézést, mester, hogy patinás tuszkulánumában zavarom, a televíziótól jöttem.
8: Fáradj, bekérlek! Ugye nem haragszol, hogy tegezlek, de ugyebár mindketten művész emberek vagyunk.
7: Te is az-e? Mert azt csiripelik a verebek, hogy hamarosan betöltöd a 70. életévedet. Ebből az alkalomból szeretnék behívni a stúdióba, ha még tudsz járni.
8: Készséggel kérlek, alássan.
7: Na most, hogy pontosan mikor is töltöd be azt a 70-et?
8: Amikor akarjátok.
7: Rendben. Szólíthatlak Bélának?
8: Természetesen, de egyébként Gyula vagyok.
7: Az nagy baj, mert már kinyomtattunk a műsorújságban.
8: Mint Kárász Bélát?
7: Nem, mint Keszeg Bélát.
8: De én Kárász vagyok.
7: Bélám, észre nem fogják venni, ez nem egy horgász műsor.
8: Na de kérlek, Kárász Gyula nevét az egész ország ismeri.
7: Ki a franc az a Kárász Gyula?
8: Hát az én vagyok.
7: Most egy kicsit összezavartál, Bélám.
8: Gyula.
7: Ezzel a Gyulával zavartál össze.
8: Portréfilmet akartok csinálni rólam?
7: Olyasmit. Na most, Bélám, hogy tudsz te főzni?
8: Alkutói magányomban egy derék házvezetőnő segítnék. Portréfilmet akartok csinálni rólam?
7: Olyasmit. Na most, Bélám, hogy tudsz te főzni?
8: Alkutói magányomban egy derék házvezetőnő segítnékem. Jó magam csak teát.

0: Na, a török vonal, az az érdekes lehet. Te szereted a pitát?
1: Biztosíthatlak, kérlek, hogy a házvezetőnővel kialakult kapcsolatomat félreérted.
0: Hát, esetleg őt is be tudnánk hívni a stúdióba, amíg te idétlenkedsz a hagymapucolással, a csaj majd felveri a habot.
1: Nem lehetne, hogy inkább részleteket olvassak fel a most készülő drámámból?
0: De természetesen lehet. A házvezetőnődnek felolvashatsz a felvétel után. Na most az a helyzet, hogy lesznek vacsora vendégeid is. Kiket utálsz a legjobban?
1: Mekkora az stúdió?
0: Arra ne legyen gondod, az majd a gyártás dolga. Van valami rendes szerkód?
1: Ó, még frakkom is van. Tudod, bármikor jöhet egy meghívó a Svéd Királyi Akadémiáról.
0: A frak az nem jó. A múltkor egy karmester is frakban jött, de az egyik szárnya belelógott a bogrács gulyásba.
1: De van ez a szép galambszürke öltönyöm is. Éppen színházba készülök.
0: Mutasd, ez jó lesz. De Hosentroger helyett majd inkább nadrágszíjat vegyél.
1: Mi a csodának, kérlek?
0: A vacsora alatt tréfás magánszámokkal fogjátok egymást szórakoztatni, te például le fogod tolni a gatyádat. Na most, hidd el nekem, tapasztalat, a Hosentragerbe csak belegabajodsz, azt blamálod magadat.
1: Muszáj ezt, kérlek?
0: De, hogy nem muszáj, Bélám, csak tudomásul kell venni, hogy aki nem szerepel a médiában, az valójában nem is létezik.
1: Hát vedd tudomásul, hogy egy Kárász Gyula nem fogja magát kompromittálni egy ócska főzőműsorban.
0: Ahogy gondolod, Bélám. A műsorunk szlogenje egyébként is nem erőszak, a disznótor. Pedig, ahogy téged elnézlek, remekül tudnál belet mosni.
1: Hanem lenne egy kérésem.
0: Igen?
1: Nem tudnád elintézni, hogy a házvezetőnőmmel egy pár hétre beköltözhessünk a való világ villába?
2: Azon őrlődtem, mint egy morfondíroztam, hogy mi lenne az adekvát konferansz a most következő ikonikus személyiség elé. Elég, ha annyit mondok, a mikrofonnál Fábri Sándor.
3: Csak diszkréten érdeklődöm, hogy az idei esztendő első bébiét hogy hívják? Szelim. Szelim. Ha orsós vagy lakatos Szelimke, ugye ezt nem tudjuk pontosan, most már a Pamelának vége van, tehát úgy jönnek a névadási divatok, ahogy a különböző szappanoperák. Németországban melyik a legnépszerűbb keresztnév pillanatnyilag? A Wolfgang? Nem. A Max? Nem. Mohamed. Mohamed egész egyszerűen. Szóval az gyönyörű lehet, hogy valakit úgy hívnak, hogy Ali Hundertwasser, vagy Mohamed Schmidt. Ilyen időket élünk. Kérem szépen, van egy új média felfedezésem. Örítő. Kandalló TV. Rávettem a haverjaimat is, hogy próbáljunk esetleg akciókat felfedezni benne. És akkor így hívnak, te baloldalt leborult egy fahasáb, láttad? Hú, vissza, hú, őrület. Nekem a maximális akció az annyi volt, hogy egy lapát benyúlt, és ott valamit a lapáttal igazított a fahasábok között. Szenzációs. És nézed, és annyira kedélyes, annyira barátságos, annyira meghitt, hogy lassan kimész a fáskamrába, behozod a kisbaltát, és belebakod a televízióba, majd utána hasonló módon jelenlévő családtagjaidat elpusztítod. Nem azért, mert te rossz fej vagy, csak egyszerűen az ilyen dolgok ilyesmit hoznak magukkal. Van ezen kívül egy nyugodtabb, az kicsit nehezebb bejátszani, de be lehet akvárium tévé. Az a Kandalló TV-hez képest teljesen akciódus. Tehát jön a teknős béka, meg minden nagyon jó. Na kérem szépen, új szereplője lett a politikai palettának, Gattyán úr. személyében, aki hát rengeteg olyan felnőtt tartalmat készít, ahol az emberek többségében

0: nem volt gattyán, ugye? És ebből ő nagyon jól meggazdagodott, és ez tulajdonképpen nem baj. Hát most nem tudom, ha lesz gattyán kormány, hát akkor nem tudom, esetleg Dolly Buster, vagy Kelemen Anna, vagy Geronadzó Mária, és egyéb ilyen klasszikusok fognak belépni a rendszerbe. Na most én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már zsenge fiatal koromban megismerkedtem avval a jelenséggel, hogy a politikát és az erotikát azt össze lehet igenis kapcsolni. A következő történt, ugye akkor a filmgyárban dolgoztam, és én voltam a Dialóg stúdióban, mellettünk volt a Budapest stúdió, ott volt Nemeskürti tanár úr, és Nemeskürti tanár úr, aki olasz szakos is, járatta az Oggi nevű olasz pletykalapot, járatta a Frankfurter Allgemeine Zeitungot, az is jó volt. Szóval voltak azért ilyen lyukak a brezsnyevizmus monolit tömbjén, és ezeket az Oggyikat titkárnőnk, Samodai Gézáné Terike néni, hát így teljes a történet, aki akkor még messze nem néni, hát mit beszélek, egy nagyon csinos, opálos tekintetű hölgy volt. Tehát Terike áthozta ezeket az Oggyikat, és egyszer csak úgy délután éppen mennék haza, amikor egy, hát szemrevalónak nevezhető szőkehölgy felhúzza a pulóverét úgy, hogy alatta melltartó nem tartózkodik, és megy be az olasz parlamentbe. Hát nem tudok olaszul, de kicsit azért parlamentáról, hogy erre. Megtudtam, ugye, hát először is azt rögtön láttam, hogy csak érdekesebb, mint Szőrös Mátyás, nem? Tehát rögtön éreztem, hogy a parlamenti munkának vannak más értelmezései is, és rögtön javasoltam, ugye, hát ez értékmentés. Hát vannak csodálatos értékeink, különbözőek. Van ugye Matuska Szilveszter, a kitűnő robbantó és feltaláló, vannak az atombombát barkácsoló magyar tudósok, ugye, akik nagy része ugye Amerikában tevékenykedett, de van C-vitamin, van Fekete Pákó, aki hát szintén a magyar költészet része, de hát én úgy gondoltam, hogy itt van, mint megtudtam, egy Staller Ilonának hívott hölgy, aki Olaszországban parlamenti képviselő. Hát mondom, hurrá, tanulmányozzuk az életművét, és ezt az értéket, amit ő képvisel, mutassuk fel a magyar nemzetnek. Közben egy akkor éppen Olaszországban dolgozó barátomtól kaptam néhány füzetet, úgyhogy röviden belepillantottam Staller Ilona portfóliójába. Hát azt kell mondjam, hogy nem volt érdektelen. Azért én nem vagyok álszent, az eléggé impozáns volt. No, ezek után, hogy az Oggyba megismertem, akkor javasoltam főnökömnek, Bacsó Péternek, hogy hát mi erről csinálnánk egy dokumentumfilmet. És a Bacsóban volt annyi vagánság, és volt annyi progresszió, lehet, hogy ő se vettette meg a műfajt, vagy érdeklődött, mint szerintem minden normális férfi. Úgyhogy kaptunk egy kis előkészítési lehetőséget, ami annyit jelentett, hogy tudtuk, hogy Bécsben lép fel Csicsolina, és akkor kaptunk egy kiutazási engedélyt, hát pénzt azt már nem nagyon, de valami autót, és akkor a Xantusz Jánost kértem fel, hogy esetleg rendezze ezt a majdani dokumentumfilmet, aki hát mégiscsak az Eszkimő asszony fázikba a legizgalmasabb erotikai ügykezelést vezette elő, ugye Méhes Mariettával, tehát gondoltam, hogy esetleg lesz neki ehhez érzéke, őnek is kedve volt, stb. Volt még Sipos Áron, aki azt hiszem először az országban nevezte magát producernek, mert ugye addig csak gyártásvezetők voltak, tévedés ne essék, még bőven a kádárizmuson vagyunk, tehát a 80-as évek közepén valamikor. Na jól van, és hát nagyon-nagyon vártuk azt a produkciót, amivel hirdették Csicsolina fellépését, hogy két boa, hát belátogat oda, ahova mi is szerettünk volna. Ne legyünk álszentek, ugye, tehát ez az apa hogy megy be, az a nagy elefánt az oroszlán barlangjába című produkciónak egy ilyen lájtos, vagy más szempontból meg nagyon nem lájtos verzióját, és hát ez minket kizárólag természettudományos okokból érdekelt, ugye, olvastuk Molnár Gábor dél-amerikai kalandozásairól szóló könyveit, ahol ugye a különböző boákról árnyaltan megemlékeznek. Na kérem, szépen kimentünk, ott volt a helyünk, tehát ezt leszervezték, de már, hogy ott mit fogyasztunk, meg mit tudom én, és hogy kinek kell kifizetni, meg egyáltalán ki tudjuk-e fizetni, hát mibe kerül a Mullerusba, én az itteni Mullerusba sem voltam soha életemben, a bécsiben meg pláne nem, hát négyen rendeltünk egy üveg pezsgőt, és gondoltuk, hogy azt ott elnyalogatjuk. Na, elhelyezkedtünk, vártuk a boákat, amikor is megjelent egy höbörcsös arcú, erősen tisztázatlan nemi szerepű titkár, aki egy ilyen lusta kötésű kulikabátban harákolva bejelentette, hogy sajnos a boák Rómában influenzát kaptak, és elpatkoltak. Na, mi olyan balhét csináltunk erre, amit csak egy ingyenjegyes csinálhat, hogy mi ezért jöttünk 260 kilométerről, és kikérjük magam, hozzanak ki egy boát a bécsi állatkertből, Csicsolina hamar betanítja majd őket, tehát ne legyen ilyen, hogy itt maradunk télvíz idején boa nélkül, hát hogy jövünk mi ehhez? Szóval óriási balhét csaptunk, de a művésznő a boát annyi mindennel helyettesítette egy személyes sója során, hogy végül is nem voltunk elégedetlenek. A lényeg, hogy utána leültünk vele beszélgetni, és hát akinek minden részét láttam körülbelül egy méter távolságból, az ült velünk szembe, és állandóan így vigyázott arra, hogy a ruha felső részét így fölhúzza, hogy nehogy esetleg kilátszódjon a melle. Tehát ez volt ott a beszélgetés közben a legnagyobb probléma. Hát kérem szépen, körülbelül ennyi a történet, ennek volt egy hozadéka, még hogy egy kedves barátnőm egy házi buliba várt engem aznap este, ahol ott volt Verebes Pista is, és hát én ilyen ismert emberek előtt én nem szerettem úgy bepróbálni magam, de ezek a mi barátaink voltak, úgyhogy én előadtam Csicsolinát két boával, mint Laokon főpap, hogy ezt hogy csináltam, ma már nem tudom, semmire nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy Verebes Pista négy kézláb kúszik a szőnyegen, sír a röhögéstől, és könyörög, hogy hagyjam abba, mert a hasfala már nem bírja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy meghallgattam!
1: Kedves hallgatóik, a Rádió Kabarét hallották. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József voltak. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Nyilas János, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette az MTVA 2022-ben.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lennert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hév járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncertek után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
0: Időjárás.
1: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és hárman vagyunk, de nem csak mi szoktunk hárman lenni, hanem egyébként Laci, a kezembe adtad egy János 5-7-ből idézve, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. És azért tetted ide, Laci, hogy mi is hárman vagyunk, és egyébként bizonyságot kell tennünk. De tényleg az kell, ez egyik téma egyébként, én hoztam is már, mondd, Laci.
4: Hát ez a célunk, nem? A beszélgetés, illetve a műsornak ez a célja, a bizonyság tevés, de ezt javasoljuk hallgatóinknak is, nem?
3: Hogy tegyenek bizonyságot?
4: Igen, legalább hárman jöjjenek össze beszélgetni mindig, ne csak ketten, de ahogy mondtátok, azért arra is mindig oda kell figyelni, ahogy Jézus mondja, hogy ketten vagy hárman összejöttek, akkor ne a bálványistenekre.
5: Na jó, ne a bálványisteneket. Ez máskor is jó, hogyha 2-3 ember ül össze, hogyha valamit szeretnének megbeszélni.
3: Vagy döntést hozni.
5: Döntést hozni.
3: Én el tudom képzelni.
5: Most az üzleti ügyekre például.
3: Egyébként az jó lehet tanácsadókat kérni, nem? Hát régen is úgy volt, biztos a király a tanácsadókat megkérdezte, és aztán a király azt mondta, hogy akkor ezt döntöm.
5: Igen.
3: Nem?
5: Feltételezhetően hárman voltak. Jó.
3: Na, de még a bálványok kapcsán csak annyit, hogy egyébként itt most könnyen beszélünk, hogy bálvány így, bálvány úgy, jó, és mi biztos nem imádunk bálványokat, szerintem meg dehogy nem. Mert lehet, hogy minket is elkap a pénz, meg minden, meg egy jó autó, sportkocsi, jó kis sportautó, és akkor már is ott van, hogy a mi életünkben is meg se tudunk lenni némelyik bálványunk nélkül, ha nincs tele
5: ezek
3: a zsebünk pénzzel.
5: Laci.
3: A pénz, micsoda bálvány?
4: Mindenki azért imádkozik, nem, hogy gazdagabb legyen, egészség, stb. Úgyhogy erre mindig nagyon figyelni kell.
5: Tudunk olyanokat, akik ezért imádkoznak?
4: Igen,
3: csak olyanokat.
5: Hát, Szabos, Jézus, te is tudsz olyan, is. Aki ezért imádkozik, hogy minél több pénze legyen, autó,
3: mindene meg legyen. Legyen meg a te akaratod egyébként, hogy tulajdonképpen az van az imának a végén, tehát elvileg nem is kellene kérnünk semmit. Nekem ez egy régi dilemmám, hogy kérjünk-e konkrétumokat, vagy pedig csak adjuk át magunkat a Jóistennek.
4: Ott ugyanebben, ahol elmondja Jézus ezt a imát, hogy, mert ők kérdezték ugye a tanítványok, hogy hogy imádkozzunk, ő elmondja, de előttem mondja nekik, hogy arra kell gondolni, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, hát mint magunk.
3: És
4: ezért
3: ráadásul
4: mi ne kérjük az ilyeneket tőle, mert ha szükségünk van rá, megkapjuk.
3: De egyébként még lehet, hogy akkor is megkapjuk, ha nincs rá szükségünk, mert annyira kérjük, megadja. Mert megad, tulajdonképpen sok mindent megad a Jóisten, aztán mit
5: most
3: kezdünk vele?
5: Eszembe jutott valami, mégpedig lenne az, hogy azt hallottam, hogy pontosan kell kérni, hogy tudja az Úr, hogy milyen úton vezessen.
3: Ez olyan,
5: te hallottál erről?
3: Hát nekem ez azt juttatja eszembe, hogy a saját gondolatainkat, hogy mire irányítjuk rá, azt is nagyon pontosan kell megfogalmazni, mert amire mindig gondolok, hogy mit szeretnék, az lesz előbb-utóbb, mert én magam sétálok bele.
5: De nem mindegy, hogy hogyan.
3: Mert mit hogyan?
5: Mármint az, hogy hogyan teljesíti azt a kérésedet, vagy azt a kívánságodat, hát vagy azt a segítséget, hogyan kapod meg.
3: Hát sokszor egyébként még jobb formában, csak az lehet, hogy nem tetszik nekünk, és azt mondjuk magunkban, hogy mi nem ezt akartuk. Miért kaptam ezt? Pedig az egyébként még jobb, mint amit mi elképzeltünk. De ha visszazárjuk ezt a zárójelet, és kinyitjuk azt, ahonnan elindultunk, hogy tulajdonképpen ketten-hárman összeülnek, és meg is kell tenni, és tulajdonképpen hirdetni is kell az evangéliumot, kérdezem most itt, és azért, mert a hit hallásból van, Róma belieknek írt levélből idézve. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Na hát akkor nem az lenne a kötelességünk, kérdezem én, hogy...
5: Nem tudom, hogy mennyire kötelességünk ezzel az egész idézettel, és akkor ezt hozzákapcsolni ahhoz, hogy akkor nekünk is szóban kellene...
3: Kötelességünk.
5: Kötelességünk.
3: Hiszen mi is hallottunk róla. Így lehet hitünk.
5: Jól tehát mondom, ez így én? Nagyon össze nem? van fűzve a dolog, hogy most ezt mondja a Biblia, és akkor most egy helyen mondja, több helyen is mondja?
3: Nem tudom, hogy hány helyen mondja.
5: Vagy felszólított volna az Úr arra, hogy akkor ezt mondjátok tovább.
3: A felszólít. Felszólít minket a Jóisten arra a Biblián keresztül, hogy adjuk tovább a hitet szavakkal?
4: Igen, igen. És csak a Biblián keresztül mostanában. Mert miért mondaná el Isten több milliárdszor ugyanazt embereknek? Rögzítette, itt van, tessék, látják, miért kell neki.
3: Ja, hogy azon keresztül. Tehát így azon van. Keresztül is lehet hithez jutni. Arra gondolsz, hogyha valakinek senki nem beszél a hitről, de talál egy Bibliát mondjuk az utcán, ha felveszi, na hát, mi ez? Biblia, és elkezdi olvasni, az elég ahhoz, hogy hitre jusson?
4: Így van.
3: Nagyszerű.
4: Igen.
3: Akkor nem szóltam.

0: Laci, kötelességünk szerinted tovább adni azt, hogy mi szóban tudunk a Jóistenről, és azt, hogy mi minden jóban van részünk azáltal, hogy tudunk a Jóistenről? Tehát a hitünkről kötelességünk beszélni szerinted?
1: Így van, a hitet kell mondani, így van, a hitünket kell mondani, bár én a zsidó testvérekkel beszélgettem, az egyik rabbi mondta, hogy nem, nekik nem a hit a legfontosabb, hanem a tudás. Ők nem hinni akarják, hanem tudni, hogy mi az. Én meg azt mondom, hogy nem, hát mi nem tudhatunk mindent, viszont lehet gondolkodni még azon is lehet, nem, hogy milyen lehetne. És Isten azt ígérte, illetve Jézus is, hogy szívünkbe helyezi a gondolatokat, hogyha akarjuk, akkor minden dologra megjelennek nekünk gondolataink az agyunkba. És azt mind ellenőrizni tudjuk a Bibliában, az írásban, hogy igen, jól gondolom, mert itt van.
0: Egyébként a gyakorlatban te hogy szoktad ellenőrizni, hogyha mondjuk kételj támad benned valamelyik gondolatot kapcsán, akkor hogy egyszerűen a témára elkezdesz keresgélni?
1: Persze, pontosan. És így mindig jó. Most ugyan olyan a világ, érdekes, hogy annyiszor lefordították a héber nyelvből a Bibliát, de én azt javasoltam mindenkinek, hogy na jó, hát ezen ne vitatkozzunk sose, hogy melyik fordítása jó. Ha valakinek több van, akkor nézze meg mindegyiket, és rá fog jönni. Mert Isten azt ígérte, hogy a szívünkbe helyezi a dolgokat, az ő igéjét, és ezért én mindig ugyanezt csinálom, ahogy mondod, igen. Beírom a keresőbe egy szót, hogy hányszor jelenik meg. Utána, ha akarjuk, ellenőrizhetjük a többi fordítást, hogy esetleg másképp fogalmazzák meg, de nem, ezekkel szerintem nincs probléma sosem, de mindig meg tudjuk találni azt, amire szükségünk van, ebben én biztos vagyok.
0: Jó, na akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, ha csak nem egy gondolat, András?
2: Nem zártuk le ezt nem? a témát.
0: Ja, akkor benned nyitva marad?
2: Igen,
0: a hit hallásból van.
2: Az rendben van, hogy hallásból.
0: Kell-e továbbadnunk, kötelesek vagyunk-e továbbadni azt, hogy tudunk a Bibliáról, a hitünkről, kötelesek vagyunk-e beszélni?
1: Hát ide, ezt már mondtam, meg azt hiszem már tőletek is kérdeztem, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor miért nem szaladt el Pilátushoz, hogy megmutassa, hogy na látod, én amit mondtam, hogy feltámadok, itt vagyok, feltámadtam, tessék. Nem, viszont onnantól kezdve ő kér, hogy tanítványoknak kellett bizonyítani és hirdetni, hogy igen, Jézus feltámadt és a mennybe ment. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor mindenkinek ezt kell csinálni, mert úgy beszél Jézus, hogy igen, akkor veletek leszek mindenkor majd, de csak azokkal, akik ezt csinálják. Akik ezt nem csinálják, azokkal miért lenne együtt Jézus mindenkor?
2: Tehát akkor ezt most Pilátusra gondolsz,
0: nem,
2: és akkor
0: a tanítványok.
1: Nem.
0: A tanítványok.
2: Hát igen, tehát hogy azokkal az nem lesz, és tehát utána, nem lesz vele igen. Pilátussal, de a tanítványokkal ott lesz vele.
1: Így van.
0: Akik terjesztik.
1: Így van. Igen.
0: Tehát azt mondod, hogy nekünk is azt kell csinálni, mint a tanítványoknak. Egyébként, sőt, erre is van ige is.
1: Ha tanítványok akarunk lenni, igen. De ha nem akarunk, akkor meg miért?
2: Na, tehát akkor megint egy...
1: Miért foglalkozzon velünk Jézus, nem?
0: Hát... Akarsz tanítvány lenni, András? És Szabolcs, én hát, szeretném.
2: Tanítványok vagyunk.
0: Sőt, igen.
2: Azért is beszélünk most erről.
0: Tehát akkor, ha akarunk tanítványok lenni, már pedig akarunk...
2: Akkor adjuk tovább szóban. Hát most mi ezt tesszük, hogy szóban adjuk tovább.
1: Tehát utána, bocsánat, tehát ezt mondtad tanítványoknak, de utána jött egy második lépés, Saul, Pál, aki majd később magát átnevezte Pálnak, hogy ne, mert a Sault nagyon utálták, azt mondták, ez a leggonoszabb ember a Saul. Akkor ezt a szót kitörölte Pál, de őt is megszólította Jézus, ő elfogadta, megtért, de azt üzenik neki, hogy a kiválasztott ember vagy azért, hogy hirdesd az evangéliumot az egész világ, vagyis lépjél ki Izraelből, és hogy az egész világot akkor próbáljuk meg megszólítani, hogy mindenki tudjon arról, hogy van Isten és van Jézus. De azt is mondta neki Isten, hogy megmutatom neked, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért. Mert hát tudjátok, hogy valóban, akik Jézus mellett kiálltak Izraelben, azokat mind szinte megölték, üldözték, minden. Tehát, hogy szenvedni fogsz az én nevemért, és mégis bevállalta. Akkor mindenki gondolja át, hogy ő bevállalja-e, vagy ha azt mondják neki, hogy majd szenvedni, jaj, nem, én nem akarok szenvedni, akkor visszalépek, kész, és csak magammal foglalkozom, nem?
0: És mi bevállaljuk?
2: Hát bevállaltuk már, hát persze, ezzel a műsorral is bevállaltuk.
0: Helyzetben bevállaljuk, tehát ahol például van biztos most is olyan hely, ahol igen keményen bánnak azzal, aki megvallja. És hogyha olyan helyen élünk mi, és olyan helyzetbe kerülünk, akkor mit mond a szánk? Letagadjuk, és azt mondjuk, hogy nem, nem, mi nem is ismerjük, jaj, nem, mi nem vele voltunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen.
2: Egyáltalán felvállaljuk minden helyzetben, ez itt a kérdés.
0: Ma már egyébként igen, azt gondolom. Régebben nem vállaltam fel szerintem minden helyen, minden helyzetben, de ma már igen. Te?
2: Húha.
0: Zene alatt végig gondolod?
2: Igen.
0: Egy perc gondolkodási idő. Jó, rövid lesz a zene, mindjárt visszajövünk. Addig tűnődj rajta, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Visszajöttünk, András, jöhet a kérdés megint hozzád, hogy minden igen, helyzetben igen. Vállalod, megvallod, és kiállsz? Magamnak is feltehetem még
2: természetesen egyszer. Igen, kiállok, és megvallom, és ez...
1: Valami miatt gondolkoztál egy kicsit rajta, hogy lehet...
2: Még most is próbálom megfogalmazni, hogy ez...
1: Jézus mellett nem fejeztem be a kérdést, hogy Jézus mellett kiállsz-e és vállalod?
2: Igen. Az a kérdés, hogyha már kérdéssel válaszolhatok, hogy vajon ez szituáció függő, mert hogyha már azt mondanám, hogy szituáció
1: akkor nem.
2: Függő, akkor meg természetesen igen. Azt mondanám, hogy nem, de egy olyan közegben, ahol mondjuk te fenyegetve érzed magad.
1: Az életemre nézve, hogy megyünk
2: igen,
1: kampó.
2: akkor kiállsz mellette? Mert az, ugye onnan indultunk.
1: Hát az már egy jó nehéz kérdés, igen, mert
2: onnan
1: ott
2: indultunk.
1: Lehet, igen, az egy nehéz
2: a
1: kérdés.
2: A tanítványai kiálltak mellette mindig, még akkor is, hogyha hát, fenyegetve érezték magukat.
1: Nem mindig, nem mert mindig. Volt persze, aki nem. Igen, igen, és így tudott beteljesedni az írás, ezt már emlegettük, de hogy mi hogy vagyunk ezzel, emberi módon vagyunk szerintem mi is ezzel, hogy lehet, hogyha megijedsz, hogy most azonnal vége az életednek, ha kimondod a nevét, akkor lehet, hogy nem meri az ember kimondani, de lehet, hogy pont azért akkor is. A múltkor azért, mikor erről beszéltünk, én azt el tudtam képzelni, hogy az ember akkor is kimeri mondani, és csukott szemmel is szinte tudja hinni azt, hogy valami történik, és mégiscsak életben marad. Tudnám hinni, most ebben a pillanatban tudnám hinni, de meg is tesszük vajon?
2: Most az a kérdés, hogy kerülünk egyáltalán olyan nem. helyzetbe, feltételezhetően nem kerülünk olyan helyzetbe, ahol egyrészt kínos lenne ezt kimondani, mert nincsen olyan, körülöttünk nincsenek olyan emberek, akik előtt ezt
1: nem is kínos. Nekem például üzleti helyzet volt, ahol másodpercek teltek el, és csak vártam és hallgattam egy darabig, ahol tulajdonképpen egy üzleti helyzet, egy együttműködésben, ahol tulajdonképpen a jó Istent érte szidalomot előttem, a másik fél gyakorlatilag
2: részéről,
1: és ott másodpercek teltek el, és valahogy ott végigszaladt bennem, hogy most akkor én elkezdem mondani azt, ahogyan én gondolkozom, akkor itt semmilyen üzlet nem lesz. De végül elkezdtem mondani. Hála Istennek, hogy elkezdtem mondani. Valahogy ezt úgy elfogadta a másik fél, szerintem azt, amit én így mondok, gondolok. Én mi több emlegetni szokta a jó Istent néha nekem, tehát igaz is lehet, hogy hosszú távon.
2: Tudjuk, hogy olyan közegbe jársz, mármint üzleti környezetbe, ahol
1: vannak hívő emberek.
2: Ahol innen vannak hívő emberek,
1: tudom,
2: és...
1: Meg egyikről a másik után, hogy ő is imádkoznak étkezés előtt. Na hát, te is.
2: És a felszólalásokkor, amikor ugye bemutatják a saját vállalkozásaikat, akkor valamilyen formában érintik.
1: Van, aki igen, azt képzeld el, igen, van, aki a jó Istent emlegeti. És nekem az olyan öröm, hogy szinte, mintha egyre gyakrabban tennék. Na,
2: és te emlegetted?
1: Nem tudom.
2: Nem tudom.
1: Ebben szerintem köszönésemben, meg amúgy is úgy beszélgetésekben biztos.
2: A köszönésedben.
1: Igen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Hozhatok egy gondolatot? Mégpedig azt, amelyiket még az előző adás végén ott hagytunk, kérdeztem én akkor, Isten káromlás-e, ha szidom magam? Ez volt a kérdésem a múltkori adásban.
1: Hát szerintem igen. Nem. Hát nem, hát hogyha saját magadat nem tudod teremteni, akkor miért káromlod Isten?
2: De ez ennyire átfedi egymást az, hogyha saját magadat szidod. Egyáltalán nem is tudom, hogy hogyan lehet, saját magamat szídni, mondtad, hogy
0: igen,
2: te
0: is
2: valamilyen formában ezt már tapasztaltad is.
0: Igen, én szerintem, igen.
2: Most akkor ezt a titkot elárulod?
0: Én elmondtam szerintem a módkor is, most analizáljunk engem, hogy szidom magam.
2: Legalább tudjuk, hogy milyen
0: kiváltok szemben.
2: Milyen helyzet jöhet elő ahhoz, hogy valaki szidja magát.
0: Igen, igen, igen. Jó, például amikor egy olyan cselekedetet tettem, amit nem kellett volna, hirtelen indulatból. Például és a múltkori beszélgetésben is pont ide lyukadtunk ki, hogy Laci mondta azt, amit én haza is vittem magammal, hogyha jobban uralkodik az ember az indulatain, akkor például nem csinál olyat, ami után később szidhatja magát. De a múlt adásban is végigbeszéltük, hogy lényegében az, hogy este például lefekvés előtt az ember végig gondolja a napját, az egy helyes dolog, amit rosszul csináltam, belátom és akarom kijavítani, ez mind helyes dolog. Szidni nem helyes.
2: De mi
0: dolog,
2: az, amikor szid? Hogyan szidod saját magad?
0: Lehet, hogy sehogy. Csak
2: szerintem
0: annak hittem.
2: Sehogy. Ez az, hogy átgondolsz bizonyos dolgokat este, de a lefekvés előtt, hogy most ezt jól tettem-e,
0: vagy... rosszakat mondok magamról egyébként, az mégiscsak az, mert nekem egyszer a templomban mondta egy beszélgetésben, sokan voltunk férfiak, és egy professzor ember jött oda hozzám, és azt mondta, hogy Szabolcs, amit te csinálsz, szerintem ez szinte már Isten káromlás, hogy saját magadat szidod, hogy ilyen rosszakat csináltál, meg olyan rosszakat csináltál, meg rosszul bántál ezzel, meg rosszul bántál azzal.
2: Innen jön ez a gondolat, hogy valaki ezt mondta neked, hogy ez szinte már Isten káromlás.
0: Nem is szinte, mert tényleg
2: ezt mondta,
0: ez már vagy egy évvel ezelőtt történt, azóta nemrég, pár hete megint megkérdeztem tőle, hogy jól emlékszem, hogy te akkor azt mondtad, és igen, nem akart vele megbántani, mondta, hát mondtam, egyáltalán nem bántott meg, sőt, köszönöm szépen, mert azóta is ezen gondolkozom, és most is azt gondolom, hogy igen, ez egy jó rávilágítás, valóban, ha én itt saját magamat tényleg így ostorozom, és másoknak is direkt rosszakat mesélek magamról, hogy hát én ezt a rosszat is csináltam, meg azt a rosszat is.
2: Túlságosan őszinte vagy próbálod...
1: Egyáltalán egyébként is, hogy ne magunkkal foglalkozzunk a legtöbbet.
0: Önimádó. Hanem... Most meg ezért szidom magam. Ezek azok a szidalmak, most kihoztátok belőle.
2: De ezek nem azok. Most de nagyon jól mondta László, hogy nem magadról kell szóljon mindig a történet.
1: De én ezt szoktam mondani, amikor jönnek emberek, kérdezik, hogy hogy vagy. Mint így válaszolok, vagyok, ahogy vagyok. Mert hogy Isten is ezt válaszolta Mózesnek. Nem adott magának egy nevet. Egyébként itt a világon, itt is tilos ez, nem? Nem
0: szabad,
1: hát nem szabad nevet adnod magadnak.
0: Nem?
1: Hát amikor születsz, ad neked a szüleid, illetve az állam rögzíti. De Isten nem akart magának olyan nevet, hogy na akkor majd erről beszéljen mindenki, hogy mi a neve. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Én meg vagyok, ahogy vagyok. De elég ez nekünk.
0: Lehetne adnunk egyébként nevet magunknak még?
2: Hát itt de ez az elmének a játéka, azt hogy hát ilyennel foglalkozunk, játéka, hogy most még nevet nem, hát egyszer... magunknak. Miért? Mert szebbnek, jobbnak, érdekesebbnek szeretnénk tűnni?
1: Nekem voltak olyan ismerőseink gyülekezetben, akinek olyan neve volt, ami nagyon nem tetszett neki. És amikor a szülei is meghaltak, hogy már csak ők maradtak, akkor azt mondta, na jó, akkor átnevezzük magunkat, de ehhez be kellett menni a belügyminisztériumba. hogy ott jóvá hagyják. Mert ugye rögzíteni kellett, mert ugye a nevünk az csak az állam engedélyezéssel lehet megcsinálni.
0: Ez jó munka, én Molnár vagyok, most gondoltam már, hogy lehetnék normál. Nevettek rajta, de tényleg gondoltam.
2: Érdekes, hogy a Janovics és is Csével volt írva, és a Nagy Tatán változtatta meg.
0: Téges, hogy elegánsabb legyen?
2: Azt aztán nem tudhatom, mivel hogy nem beszéltünk erről. Nem,
0: de találkoztál vele?
2: Igen, amikor még 3 éves voltam.
0: És azóta
2: csak
0: mindenki
2: téges. És azóta vagyunk téges-sel. Ez ilyen magyarosítás? Lehet. Nem tudom.
0: És Laci, téged hogy hívnak?
2: Hívnak, ahogy hívnak.
1: Hát én ugyanígy sosem
0: nem változtatott.
1: Illetve hát...
0: Erdélyi.
1: Nem emlékszem, nekem apám sem mondta meg, hogy miért vagyunk mi erdélyiek. De amikor Erdélyben voltam, akkor én mondtam nekik, hogy na látjátok, akkor én, ti csak itt laktok, de én vagyok az erdélyi.

0: a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs.
1: És honnan indultunk, Szabolcs?
0: Talán onnan, hogy Isten káromlás, ha szidom magam.
2: Meg kéne tanulni mindenkinek úgy, amit nekem már gyerekkorom az iskolába tanítottak, hogy az öndicséret büdös. Ez az ugyanezt jelenti, nem? Ha a szidás, akkor az is büdös, nem? Ne dicsérjem magam, ne szidjam magam. Nem.
1: Ez egy nagyon jó megközelítés, nem, László. Tehát, hogy ugyanaz. Teljesen mindegy, ugyanaz. Hogy melyik oldalról nézzük.
0: Ha megkérek majd valakit, hogy szidja.
1: Az öndicséret, vagy az ön, teljesen, de hát nem is hallottam.
2: Ne én ítélkesse magamról se, másokról sem.
0: Na ez lesz akkor így a következő témánk egyébként.
1: Na, hogy?
0: Jó, hát mert felírtuk, ezt még te hoztad András korábban, de ezt tényleg csak zene után, egy pici zenére, akkor dőljünk hátra, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ez oké. Idéztünk Máté leveléből, véleményezés, ítélkezés. Beszéljünk róla mindenképp, hogy másokat megítélni, ítélni, elítélni magunkban.
1: De nem csak másokat,
2: hát meg magunkat, saját magamat sem.
1: Saját magad.
0: Na jó, hát akkor hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk ítélkezés kapcsán. Tegyük meg, igen, ez igen. A Bibliáról másképpen című műsor. Mindjárt jövünk.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs. Itt vagyunk hárman vagyunk, és véleményezés, ítélkezés, ez lesz most az a gondolat, ami mentén mehetünk tovább. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez a kiinduló pont Máté leveléből, Máté 7:1-5. Tehát ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Na most hadd kérdezzek egy olyat magamtól is, mint hármunktól, hogy előítéleteink kikkel szemben vannak. És akkor én szívesen megkezdem a sort, de ha akarod, András...
1: De hát az előítélet az más, előítélet, mint az ítélet, hanem amikor még megelőlegezed valamit.
0: Okay. Csak ránézel, meghallod az első két szavát, és már magadban, már gondolsz is róla mindenféle.
1: Biztosan nem.
0: Nincs ilyen?
1: Nincs.
0: Na, akkor mondok egy példát, mert nekem van.
1: Na.
0: Ha valaki saját magáról jókat kezd mondani, nagyon jókat, saját magát dicséri, akkor én már ott elkezdem magamban ítélgetni, hogy na, hát azért biztos nem olyan jól van az ott minden, és lehet, tehát nekem ez például szerintem szinte kikapcsolhatatlanul mindig ott van, hogyha valaki önmagát nagyon fényezi, dicséri, hát akkor nekem meg is van a véleményem, hogy pedig elvileg őt se kellene akkor megítélnem, mert lehet, hogy igaz. Amit mond.
1: Teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem igaz.
0: Te nem meg tudod tenni, hogy nem ítélkezel, mert nem
1: azt észrevettem saját magamon, hogyha megyek az utcán, és szembe jön egy teltepöl, akkor azt észreveszem például.
0: És az neked jó vagy nem jó? Tehát tetszik vagy nem tetszik?
1: A lényeg az, hogy észreveszem. És már itt van a probléma, amikor ezt észreveszed. Tehát nem szabadna észrevegyed. És hát, gondolom, hogy ez... De érdekes, hogy azt már azt is észreveszem, hogy észrevettem.
0: Na, hát ez már egy lépés. De egyébként én meg azt veszem észre, hogy nagyon sokszor nem veszem észre azt, hogy ha valakinek például a bőr színe egész más, hogy egyszerűen nem tűnik fel nekem. Ennek én szoktam örülni.
1: Az biztos, hogy jó.

0: Laci, te mit mondasz? Te tudsz előítéletmentesen járni kelni?
1: Itt az alap a probléma.
0: Na.
1: Ha te nem tudsz teremteni.
0: Teremteni?
1: Létrehozni.
0: Igen?
1: Egy embert. Akkor miért ítélsz? Szerintem csak az ítéljen, aki létrehozott bennünket. Mert az igazságot igazából csak Isten tudja. Isten azt mondja, hogy a bűneiért mindenki bűnődik majd. Ő az ítéletet meghozza, de nekünk, mondom, nem szabad ítélni, és főleg az új szövetségben, ebben az új világban, amit Jézus adott nekünk át, hogy na akkor kezeljük. Ő itt azt mondta, hogy itt most már ne is ítéljünk, itt most már ne bíráskodjunk egymásra, oldjuk meg a problémákat, de ezt ne csináljuk.
0: Oldjuk.
1: És a világ viszont egyértelműen teljesen abba az irányba ment, amit Kain és Ábel története hozott. Vagyis Ádám és Éva első gyermekei, mert ő is megítélte a testvérét, megölte, de és onnantól kezdve a világban mindenki szinte átveszi ezt a dolgot, ahelyett, hogy követnék azt, amit Isten javasolt nekik annak idején.
0: Megítélnünk jó, hogyha meg tudjuk ítélni, hogy ez jó, vagy nem jó, bibliai alapon.
1: A véleményezés is ugyanolyan, hogy szerintem csak a jó véleményt illik, tehát terjeszteni.
2: De állítólag már, egyiket sem.
1: Lehet véleményem valaki,
2: de
1: azt ne. Ne, hát a jót igen, de... Hát
0: amit szeretettel, mert, nem úgy
1: van. De az sem biztos, hogy igaz. Tudod,
0: igen.
1: Hát ezért már Jézus is, amikor ott volt a kereszten, mondta Jézus, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És mondom, tényleg ez egy ilyen dolog a világon, hogy mi nem igen. tudjuk mi emberként igazsággal, meg szeretettel, voltékonysággal kezelni ezeket a dolgokat, úgyhogy nem illik ítélkeznünk.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Most akkor hogy vegyünk, Laci? Neked vannak előítéleteid? Elkapod magad, néha nyakon csíped saját magad, hogy hát most előítéletes voltál?
2: Nem.
1: Nem csíped el magad? Sajnálom, vagy nem is vagy?
2: Igen,
1: vagy
2: feltételkezés, azt nem.
1: Tudod nem csinálni? És ha tudod, hogy tudod?
2: Hát igen, mert mindig én is félnék attól, hogy...
3: Hogy megítélnek.
2: Így, nem?
1: Aha. Hogy
2: kezdettől fogva próbáltam, hogy én azért is lettem jogász, mert az igazságot már akkor is szerettem, akkor mondom, na jó, akkor legyek jó, jogász.
1: De hát az pont
2: de
1: az
2: igazság,
1: véglet.
2: Igen. És hát ezért...
3: Az ott meg a jogászoknál az igazság az nagyon távol van.
2: És, de figyelj, hát jogászok hát megtaníthatják az embereket.
1: Megpuhíthatják?
2: Hát nem. Nem, hát például... Vannak olyan dolgok azért a világon, amik szerintem jó. Például egy bíró nem ítélhet el bárkit úgy, hogy az ellenfelét is ne hallgassa meg.
1: Meghallgatja, de hát utána csak elítél.
2: Hát, mert hogyha mi kapunk egy véleményt,
1: hát ráadásul tizennyi
2: és rögtön elítélünk bárkit, miközben nem ellenőrizzük, hogy ja, de tényleg.
3: És sokszor az sem elegendő.
2: Nem, hát ha valakiről mondanak, hogy ez igen, akkor tőle meg kell rögtön kérdezzem, na hogy jó, igaz, hát. Jó mondanak róla. Hát, mert egy bíró nem hozhat ítéletet, hogy mind a két oldalt ne használja, hogy ne hallgassa meg. Sőt, általában ez úgy volt, hogy együtt. Tehát nem külön-külön,
1: hát jó.
2: Hanem együtt volt, egymás mellett ülnek, vagy egymással szembe,
1: hát
2: és mind a kettő hallgatja a másikat, utána ellenőrzik, és utána mindenki hoz még tanúkat is, stb.
1: Na hát ez az, és sokra megyek én vele, hogyha én csak 5 tanút tudok hozni, a másik oldalon meg hoznak 25 tanút, meg mindenkit nyugodtan maguk mellé állítanak, és aztán a bíró meg azt mondja, hogy szavarcs, vagy tudom én, kötél általi, mert mindenki azt mondja, amit egyébként nem is csináltam.
2: Ezért mondjuk azt, ezt mondja a Biblia, hogy bízzunk Isten ítéletében, mert az példát fog nekünk mutatni, és ő majd ugyanolyan új világot szeretne, én szerintem, hogy ne legyen harc, gyűlölet, ítélkezés, küzdelem egymással.

0: WC-ket is felállítunk más emberekkel szemben.
1: Azt talán nem annyira, én azt hiszem, mert azt tudom mindig elképzelni, hogy na, azt szerintem én el tudom képzelni, hogy bármi meg tud történni, a leglehetetlenebb ember is tud teljesen másképp viselkedni, mint ahogy ő egyébként szokott. Ha éppen mi találkozunk össze, ilyeneket mindig tudok elképzelni, meg feltételezni.
0: És hogyha már ismerted, és akkor miért szétállítasz fel?
1: Hát, na látod, ha már bejáratva valakit 100 éve ismerünk, igen, hogy akár az lehet egy családtag, és már több ezerszer talán.
0: Miért szétállítasz fel?
1: Hát, na látod, ha már bejáratva valakit 100 éve ismerünk, igen, hogy akár az lehet egy családtag, és már több ezerszer találkoztunk, akkor már ott is

0: csinálják, mindig várnak, várnak, mert mindig jönnek új dolgok, új gondolatok, stb. Jó?
1: Időhúzók.
0: Igen.
1: De jó, így van. Na, egy dolgot viszont tudok mondani, hogy arra mindig törekszem, hogy amikor valakiről az ő jelenléte nélkül beszélgetünk, tehát nincs itt valaki, és úgy beszélgetünk róla, akkor én azt mindig kérni is szoktam, ha véletlenül elferdülne a beszélgetés, hogy úgy beszéljünk róla, hogyha bármelyik pillanatban ő belép, akkor tudjuk folytatni azt a beszélgetést.
2: Na, ez egy szép gondolat és törekvés, és mindig meg is történik.
1: Hát aztán az nem jelenti azt, hogy mindig megtörténik, és néha ne gondolnék valakiről olyat magamban, hogy... De ez egy törekvés.

0: akkor ítélkezésről most ennyit, mindenki iránt a jóra törekedjetek, írja Pál az első levelében a tesszalonikaiakhoz, 21. vers. De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Zárhatjuk így az ítélkezést, megítélést.
1: A jót tartsátok meg,
0: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
1: Honnan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz?
0: Ellenőrizzük a Biblia alapján. Mit szólsz hozzá, Laci?
2: Hát igen. Én most láttam megint egy filmbe, összejönnek emberek beszélgetni, de azonnal mindegyik szinte így kiabál, hogy miközben azt kéne, hogy mindegyiket meghallgatni, nem? És utána akkor átgondolni, hogy nem, mert mindenki mást mond ugyanarról az esetről, és nem, mert ez, ahogy én gondolom, így van. Szóval ezt nem kéne csinálni senkinek, hanem nyugodtan összejönni, beszélgetni, mindenkitől kapunk gondolatokat.
0: És az milyen szépen meg tud történni, lehet, hogy már emlegettem, és pont évekkel ezelőtt ebben a műsorban történt egyszer Andrással, neked már biztos mondtam, András, hogy valamit mondtam én adásban, te pedig válaszoltál rá. És amit válaszoltál, az bennem indulatot gerjesztett, hogy miért mondasz ilyet, András, én nem is ezt gondoltam. De akkor csendben maradtam, és figyeltelek téged, és hallgattalak, és aztán szépen fordult vissza a gondolatod, és végül kezdted megvédeni azt, amit én mondtam, és végül azt mondtad, hogy de végül is Szabolcs nem is azt akarta mondani, és végül megvédtél, és én anélkül, hogy megszólaltam volna, megoldódott minden.
1: Úgyhogy nem szóltál bele, pontosan. És nem voltál indulattal.
0: De az elején még indulattal voltam, hogy ekkora zagyvaságot hogy lehet gondolni, megmondani, de nem mondtam ki semmit, csendben maradtam, és te magad védtél meg engem.
1: És az, amit szerettem volna mondani, az feltételezhetően ugyanaz volt, amit te mondtál.
0: Hát ki tudja, mi volt, de végül magától meg
1: másféle úton egyébként megközelítve.
0: Igen. Na hát, ennyit az ítélkezésről?
1: Ennyit az ítélkezésről.
0: Jó, pár pillanat.
1: Tovább.
0: Megyünk mindjárt, pici zene, és jövünk, ez a Bibliáról másképpen című műsorban.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Arról gondoltuk, hogy pár szót váltunk itt most, hogy Jakab az Úr testvére. És külön én kértem egy kis segítséget is, és kaptam is, van egy kiadvány, ami Jakab az Úr testvére. Talán pont ez a címe a kiadványnak is. Ezt most el nem hoztam, de kimásoltam belőle pici részletet.
1: Jakab, mit tudunk Jakabról?
0: Jakab Jézushoz fűződő családi kapcsolatát másodlagos fontosságú kérdésnek tekinti ez a kiadvány is.
1: Másodlagos?
0: Hogy nem az a legfontosabb kérdés, hogy ő tulajdonképpen kinek a kie, de még azt
1: de
0: is...
1: De érdekes, hogy nem nagyon foglalkozunk különben sem azzal, hogy ki a testvér. Egyáltalán én nem is tudtam, hogy van testvére.
0: Most ebben a kiadványban például egy picit idézek ebből a kérdést, vizsgálva a legvalószínűbb értelmezésnek a Helvidiuszi nézetet tartjuk, írják ott, amely szerint Jakab a többi testvérhez hasonlóan József és Mária gyermeke volt. De ez is igazán ezt tényként nem tudjuk, mert sehol nincs teljesen egyértelműen leírva. Sok mindent lehet tudni Jakabról, az Úr testvéreként emlegetik, de ilyen teljes bizonyossággal nem lehet ezt így tudni, legalábbis amennyit én ebből tudtam kibogozni. Az Új Szövetség két helyen ír Jézus származásáról visszafelé. Tehát Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is le van vezetve Ábrahámtól Jézusig. Máté szerint 41 generáció telik el Ábrahám és Jézus között, Lukács szerint 56.
2: Van egy személy, ami viszont mind a kettőben Dávid.
0: Dávid.
2: Ő attól a családtól származik, Dávidtól.
0: És akkor milyen érdekes?
1: Mária Dávid vonalon van.
2: Igen, igen, Dávid vonalon, így van. Így.
0: És abban is milyen érdekes belegondolni, hogy ez tulajdonképpen nem rég volt Jézus, és nem rég élt, 2000 éve élt, és az őt körülvevő személyek is, sőt az ő édesanyja is, az ő nevelőapja József is nem rég éltek, 2000 éve éltek, nekik is voltak még gyermekeik. Azt tudjuk, ezt talán a Biblia is írja.
2: Utána, igen.
0: Közben utána.
2: Utána.
0: Utána, előtte nem?
2: Hát igen, előtte igen, nem, mert amikor tudjuk, összejöttek, akkor már
0: első
2: akkor
0: volt.
2: Már Máriának, és akkor
0: Jézus volt
2: Józsefnek
0: az első.
2: El kellett ezt ismernie, igen. Hogy ő Mária nem paráználkodott, hanem el kellett hinnie, és elhitte.
0: Abba nektek nem érdekes belegondolni, hogy mivel ez nem rég volt, hogy Máriának, Józsefnek a további gyermekeinek a leszármazottai valahol most is köztünk élő emberek.
1: Nagyon jól mondod, hogy valahol itt van a vérvonal köztünk.
0: Ugye milyen érdekes ez tény?
2: Igen, igen.
0: Végig gondolni, és vajon hol
2: és
0: lehetnek, mit csinálhatnak.
2: És nem is a testvéreket kérdezzétek meg.
0: De biztos nem
2: hát,
0: tudják.
2: Hát, ha ismeri valaki, mert a nép, vagy a nemzet, főleg a törzseket rögzíti csak, de nem a családokat.
0: Valaki tudja, sőt valakik tudják, sőt valaki eleve az, a család tagjai. Ki tudja, hogy micsoda szerte ágazó
1: már
0: család.
1: Mármint Jézus leszármazott.
0: Hát a szüleinek a...
1: Jézus szüleinek a leszármazott. A,
0: igen. Leszármazottai.
1: De hát akkor Jézus rokona, ugye?
0: Hát igen, igen, igen. Olyan érdekes ebbe így belegondolni.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. Minden hiába való. A prédikátor rengeteg mindent felsorol, hogy mi az, amit csinálhatunk, ő mi mindent próbált ki, mennyi mindent tett ő az életében, és akár mit vizsgált, akár mit csinált, végül mindig arra jutott, hogy ez is hiába valóság. És a 12. fejezetben már minden hiába valóság írja.
1: Jó, de na? A 7. fejezetben meg azt írja, hogy igen? Sok mindent láttam, na? Hiába való életemben.
0: Na hát az élete is hiába való. Hanyadik versben mondtad ezt? 7. fejezet.
1: 7. fejezet.
0: Igen.
2: 15-ös vers.
0: 15-ös. Sok mindent láttam. Hiába való életemben. Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. És akkor folytatjuk.
2: Mert hogy az élet az nem...
0: Nem kiszámítható.
2: Hűha, nem ezt akartam hanem azt akartam mondani, hogy az élet nem igazodik a gonoszsághoz és az igaz léthez.
0: De egyébként meg igazodik szerintem, mert magát... Hát mert magára húzza a vacakságot, az, aki vacakságot tesz, erről is ír a Biblia.
2: Azt kapod, amit adsz, vagy azt,
0: és így tovább. De lehet, hogy 100 éves koromig fogok élni, és megkeserítem gonosz módon sok mindenkinek az életét, és mások meg, akik csak 25 évet éltek, néznek, hogy most az meg már 100 éves, már 70 éve gonoszkodik, és még mindig él.
2: Igen, hát ez pontosan így csodálkoznak rá az emberek, hogy nézd meg, hogy egész életében milyen rossz ember volt, és még
0: mindig csinálja.
2: És még mindig csinálja. Jó,
0: minden
2: tehát ez a
0: hiába valóság.
2: Ennyi volt.
0: Isten nélkül minden hiába valóság. Én erre jutottam ennek kapcsán.
1: Ez azt jelenti, hogy igen, mi semmiképpen ne akarjunk olyan világban élni, ahol nem.
2: Amit
1: Isten
2: mi határozunk
1: meg. Hiszen ő teremtette ezt a világot, a mennyet és a földet. Ezért nélküle mi teljesen más irányba mászkálnánk.
2: Hiába
1: mindig,
2: valóak vagyunk.
1: Hiába való.
0: És egyébként nekem most állt össze igazán, hogy a minden hiába valóság, az korábban olyan szomorúnak tűnt, hogy jó, hát akkor semminek nincs semmi értelme, de ez igazából csak azt jelenti, hogy nem fontos, hogy nem az a fontos, nem az a lényeges. Hogy hiába való, hogy jó, hát lehet éppen ezt is, meg azt is, de nem az a lényeg, nem az a fontos. Mert a prédikátor azt írja, hogy mi mindent csinált, mi mindent próbált, ő maga is. De az mind, rájöttem, az mind hiába valóság. Hogy nem az a lényeg. Én ezt most magammal így fordítom. Az Istenre való figyelés, a vele való együttlét, a vele való kapcsolódás.
2: Az együttműködés.
0: Igen, és arra szánni az időnket, amit a jó Isten sugall. Nem? Nekem egyébként a heti saját magamban az életemben is ez a tanulságom.
2: És mikor sugall?
0: Hogy érted, hogy mikor sugall?
2: Mikor
0: figyelek rá.
2: Na, így van. Tehát akkor, amikor bekapcsolod a rádiót és fogod az adást.
0: Hát azt így, ja, hogy azt a rádiót, hogy a saját magamat?
2: Igen.
0: Ja, igen. Vagy a többi zajt lecsendesítem.
2: Vagy a többi zajt lecsendesítem.
0: És csak rá figyelek, és meg is teszem, amit sugall. Jó.
2: Azt hiszem, hogy ennyi volt mára.
0: Jó, én ezt viszem haza magammal. Ti mit visztek? Valamit visztek még haza magatokkal?
2: Nem? Jó. Most csak így szépen hazamegyünk.
0: Jó, ez volt a Bibliáról másképpen című műsor. Köszönjük a figyelmet!

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották. Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartotta első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lennert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hév járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncert után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
2: Időjárás.
3: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: A következő műsorszám 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
4: Könnyen könnyekig hatódsz.
5: Ez egy visszatérő, ha úgy tetszik, probléma.
2: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
5: Amiről több száj jut eszembe, az egyik, hogy azok az emberek, akiket nagyon szeretek, azok épp olyanok, épp ilyenek. Tehát, hogy már nem is nagyon tudunk beszélgetni, csak egymásra nézünk, és potyognak a könnyeink bizonyos szituációkban természetesen, amikor valami hatás ér bennünket, és nem kell megbeszélni, mert pontosan tudjuk, hogy kiben mi zajlik. A másik dolog meg, hogy ez ilyen távolinak tűnik, ez a szó, és azt gondolják az emberek, hogy a meghatódás az egy rendkívüli állapot is. Én magam úgy gondolom, hogy a meghatódás semmi egyéb, egy nagyon egyszerű, természetes dolog, amikor nyitva van az embernek a szíve, vagy az a rendszere, amivel felfogja azokat a dolgokat, ami igazán emberré teszi, mert nyilván meg lehet hatódni egy csekk befizetésnél is, hogyha esetleg, főleg ha túl sok, és már nincs, és akkor végig fut a sorsa az embernek a saját elméjén, és akkor bizony összetörve térre rogy. De egyéb módokon is lehet, de a lényeg, amit szóval tényleg tulajdonképpen nincs más, mint úgy élni, mint hogy nyitva van az az egész rendszer, amivel érzékelünk. És igen, végül is ez a példa, amit mondtam, ez is teljesen jó példa, hogy bármin lehet. Nyilván az az érdek egy magunk fajta embernek, meg a barátaimnak, hogy ne legyünk ilyen hisztérikus őrülteknek tűnő, akik állandóan mindenem, tehát tényleg. Tehát, mert ezt nem lehet, hogy külső szemmel borzalmas lehet elviselni kívülről, aki nem látja, hogy mi zajlik egy ilyen emberben, és azt gondolja, hogy őrült. És tulajdonképpen lehet, hogy igaza van, és őrült. Tehát nem tudok válaszolni. Csak ezt, hogy igen.
6: De legalább megnyugtatod azokat a többieket, akik ugyancsak ilyen őrültek, és akkor nincsenek. Nem vagyunk egyedül.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
2: Ha én látok egy magányos bácsit enni egy étterembe, akkor azonnal beleszakad a szívem. De azért, mert én elképzelek egy csomó mindent. De ez az én utam, az én fantáziám, a elképzeléseim. Egy kisgyerek meg egyszerűen csak reagál nyitva, és hála a jó Istennek, hogy ő nem kezdi el azt. Tehát ez egy pillanat műve, hogy én azért bőgök, mert a bácsiért megszakad a szívem, hogy azért eszik egyedül, mert nincs otthon senki, aki főzzön, mert lehet, hogy elvesztette élete szerelmét, stb. És ezek a legtriviálisabb gondatok. Egy gyerek meg oda megy a bácsihoz, és csak érzi, hogy egy bácsi, és kérdez valamit őszintén, és mosoly derül a bácsi arcán, és ez az egész folyamat egy természetessé válik, a lényeg, hogy reagál a kicsi gyerek az idős bácsira, és ami a lényeg, hogy a hála jó Istennek, a gyereknek nem jut eszébe egy csomó olyan dolog, ami már az elméjét, ha úgy tetszik, nyomja, vagy a lelkét.
3: Na hát, és akkor menjünk vissza a bácsihoz. Tényleg, hogy egyébként zárójelben mondom, hogy a bácsi lehet, hogy boldogan ül ott, mert végre mondjuk egy kicsit egyedül lehetek csendben egy fél órára, végre.
2: Vagy borzalmas a főszje otthon, aki
3: várja. Nem bírja meg.
2: Nagy nehezen el tudod szakadni ilyen a indokokkal, hogy drágám, minden nagyszerű, amit főzöd, de most el kell mennem. Tehát oda kell menni, és ott kell lenni együtt. Akkor is, ha a bácsi örömmel, vagy ha szomorúan van ott, vagy bárki más. De egyébként el kell jutni egy olyan szintre, hogy az ember a sorsát ne úgy nyugtázza, hogy beleszakad a szíve a veszteségekbe. Na de ki olyan bölcs, hogy mindent átlátva és mindent elengedve tudja élni a hétköznapjait, és nem szakad bele minden apróságba a szíve, hogy mennyire, hogy elmúlik, és már nincs. Tehát én nem vagyok ilyen bölcs, tehát nekem megszakad ezekbe a szívem.
3: De egyébként tulajdonképpen, ha te elkezded beléjük nézni, direkt beléjük látni azt, amit te szívesen megnéznél, elkezded úgy nézni, hogy persze ott van az a fájdalom, de egyébként akkor szerintem így szinte bele lehet látni egy másik emberbe valami olyat is, ami amiatt is meg tud jelenni, mert valaki kívülről képes
2: mert
3: arra.
2: Mi látjuk bele. Igen.
3: És akkor, ha más nem csak számodra, de az valósággá tud válni, lehet, hogy ő is hirtelen egy pillanatra megérzi, hogy túl jól érzem magam, semmi okom jól érezni magam, mi van velem?
2: De igazából igen, itt is több út van válaszként, ha ez kérdés volt, de azt hiszem, hogy értem, tehát igen, az nagyon veszélyes mesdje, amikor túl erős valakinek a fantáziája, és bármire bármit rá tud vetíteni, ez nagyon fontos, érzelmet, cselekménysort, tehát bármit el tud képzelni, igen. Ezért vizsgálni kell magunkat állandóan, tehát igen, nem tudhatjuk. Figyelni kell is valahogy kontrollálni, hogy mennyire saját magamat vetítem rá, vagy az igazságot látom. Nem tudhatjuk, törekednünk kell rá, hogy úgy lássuk a dolgokat, amilyenek. És van a másik oldal, hogy ez nem jelent szomorúságot, tehát bár azt mondom, hogy megszakad a szívem, de abban a minutumban érzem a határtalanságát annak, hogy létezik egy időben átélt szívszakadás és végtelen boldogság. Ez biztos.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mit szólsz ahhoz, ha egy férfi egy nő előtt meghatódik?
2: Szerintem szép dolog.
3: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
2: Mert a meghatódás nem függő szerintem, hanem emberfüggő. Tehát most lehet, hogy egy férfi úgy hatódik meg, hogy semmi nem látszik az arcán, csak ugyanúgy fogja a sörös korsót, hallott valamit, vagy látott valakit, de tudjuk, hogy ott belül történt valami nagyon. Szóval ezt lehet tudni. Én legalábbis a barátaim, annyira szeretem a barátaimat, és fantasztikus emberek, és tudom, nem kell megbeszélni. Ugyanolyan előtte is az arca, meg utána is, és a sör is ott van, a sörös korsó, de közben ott világok vannak. És nem is kell, az a durva, hogy nem kell megbeszélnünk. Csak így a levegővételből, meg hogy ott vagyunk egymás mellett, tudjuk. A barátaim, a férfi barátaim között elég sok ilyen van. Hát volt olyan, akivel együtt játszottunk, és persze volt egy Valahol mélyen a szívünkben című műsor még régen, és ott Presser Dusán dalokat dolgoztunk fel, akusztikus bőgő, gitár, meg énekhegedűvel játszottunk dalokat, hát amennyire én el tudtam énekelni, és csak azt próbáltam énekelni, persze már megint remeg a szám, és valamit ott énekelek, de hát sírás közben nem lehet tisztán énekelni, csak ilyen elcsukladozó meleg levegő, és közben hallom, ne bőgj, te vagy az énekesnő, és közben játszik, ne bőgj már megint, és közben én is bőgök, és akkor így megunknak, egymásnak üzengetünk, hogy ne bőgjünk már, mert nem azért jöttünk, hogy mi bőgjünk. Szóval, de volt olyan, amikor nagyon kedves emberek mondták, hogy egy kis padláson játszottunk valami vidéki műfázba, ugyanez a műsor. Ültek, első szám, mindenki bőg, második így, és már harmadik után, de mi is bőgtünk, és nem hiszem el, hogy szóval ez egy csoda. És mondták, hogy hagyjátok már abban semmit, nem tudtok már, hogy vidám dalsz. És közt rájön az ember, hogy igen, tehát oké, hogy én ezeket megőrülök, úgy szeretem, de magunknak is kell felüdülés, tehát kell néha egy túl szexi lány ahhoz, hogy kibírjuk az életet. Kell néha egy túl szexi lány ahhoz, hogy kibírjuk az életet.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lennert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hív járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncert után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartott a szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
5: Időjárás.
6: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.

0: Portré TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: De könnyekig ható?
2: Én abszolút síros típus vagyok.
1: Zoltán Erika, énekesnő.
2: Egy filmen, egy helyzeten, ugye a férfiaknál mondják, hogy ők próbálják mindig tartani magukat, és milyen érdekes témába vág, hogy nekem készült 88-ban második albumomra egy olyan dal, amelynek az a címe, hogy miért csírnak ritkában a fiúk. És ezt annyira szerették és szeretik a mai napig, mert hogy például egy megható helyzetben legyen az akár egy filmbéli jelenet, vagy akár mondjuk a férfiaknál szerintem abszolút jellemző lehet mondjuk, amikor a saját gyerekükről van szó, akár egy gyerek születése, akkor én teljesen természetesnek veszem, sőt azt találom természetellenesnek, ha nem ejt könnyeket, mert az valahol a boldogságtól ki kell, hogy jöjjön. Hát ha nem, akkor azt hiszem, hogy nem is örül.
1: Hát csak tulajdonképpen a férfi ember mindig az erőt kell, hogy képviseljen.
2: De azzal együtt járhat nyugodtan egy-két könnyek.
1: Igen, de valószínűleg sokan emiatt, ahogy a dalban is mondod, hogy miért sírnak kevesebbet a fiú?
2: Hát próbálják, igen, próbálják tartani magukat, de nekem nőként nagyon-nagyon kedves dolog, tehát én szeretem, hogyha egy férfi tud sírni, és ha meri vállalni a könnyeit, akkor, amikor azok teljesen
1: helyén valóak. Így? És mondjuk egy anyuka a gyermeke előtt.
2: Én olyan vagyok, én sírós vagyok, én a kislányom nyakába is bele tudok borulni, amikor 24 éves létére még mindig olyan kedves meglepetésekkel tud elém állni, akár csak úgy, indokolatlan, csak azért, mert ki akarja fejezni az irántam való szeretetét, és hát az igenis borzasztóan jól esik, és egyáltalán nem baj, ha látja, hogy ezzel nekem milyen örömet okoz. Én nagyon sokszor láttam a saját kislányomat is úgy elérzékenyülni, már pici 5-6 éves kislányként is, amikor valami olyasmit kapott meg, vagy valami olyan helyzetbe került, amit nagyon szeretett volna, és mi összehoztuk neki, és nem sír, de hát például beugrott a nyakamba, és hosszú percekig úgy szorított, hogy azt hittem, hogy megfulladok. Tehát akkor még ez volt az ő meghatottságának a kifejezési formája.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Könnyen könnyekig hatódsz?
2: Egyáltalán nem hatódom könnyen könnyekig.
1: Danics Dóra, énekesnő.
2: Nem vagyok egyébként sem ez a sírós típus. Azt tudom mondani, most ez elég csúnya lesz, de azokon a napokon, azokon a napokon a hormon szinten valószínű olyan állapotban van, akkor bármin, akkor tényleg egy, nem nézek tévét, de mondjuk konkrétan egy reklámon is el tudom magam sírni, vagy
1: ránézel egy...
2: előttem egy néni, és
3: beadatos volt,
2: és... Tehát, igen.
1: És mire gondolsz, hogy én is meg fogok majd öregedni,
2: és akkor
1: ráncok.
2: Igen, de szép is lesz. Fiatal. És akkor meghatódgatok mindenem, bármin, hát ez, de egyébként nem.
1: De akkor ez csodálatos, mert tulajdonképpen, ha nem mondod, hogy melyek azok a napok, amikor meghatódsz, akkor mások hihetik.
2: Igen.
1: Dórikán mindig olyan érzékeny, de szuki, hogy mindenen, hogy meghatódik.
2: Igen,
1: mindig.
2: Akik azokon a napokon találkoznak velem, azok azt hiszik, hogy roppant érzékeny. Lelkűnő vagyok, most, amúgy az vagyok.
1: Csak. Most milyen napodban találtunk
2: most,
1: téged?
2: Most nem vagyok most, annyira meghatódva.
1: Most tulajdonképpen bármit mutathatunk
2: most,
1: neked.
2: Most nem fogok sírni. Valószínűleg nem.
1: Na most egyébként azok az emberek, akik nem szoktak meghatódni semmin, soha, ők szerinted, ők vannak jól lelkileg, vagy pedig ők kőszívű emberek?
2: Én ebben a, most, ha ezt a kérdést felteszed, akkor én a B választ mondanám.
1: Kőszívű emberek?
2: Hát azért kőszívűnek nem feltétlenül mondanám
1: szikla.
2: Őket, de kevésbé mutatják ki az érzéseiket, vagy ilyesmi.
1: Na de most ezt azért is kérdezem úgy, hogy ha belegondolunk, hogy a gyermekek, ők például nem szoktak meghatódni. Ha fáj valami, sírnak.
2: Én most tökre emlékszem a gyerekkoromból arra, hogy hát nem tudom, 10 éves lehettem körülbelül. Nem tudom, milyen korra gondolsz, de véletlenül megtaláltam a születésnapi ajándékomat a Spejzban, ami egy Barbie ház volt, és úgy nem akartam megtalálni, annyira szörnyű volt, hogy megtaláltam, és nem akartam, hogy anyukámnak rossz legyen az, hogy én már tudom. És akkor én tényleg úgy meghatódtam, amikor megkaptam azt a játékot, hogy sírtam meg mindent. De abban lehet egyébként, hogy benne van ez az érzés, hogy nem akartam, hogy kiderüljön.
1: De érdekes, tehát amikor megtaláltad, akkor jaj, nem

0: akartam megtalálni. Hova?
1: Igen, nem akartam megtalálni. Jaj, de jó, hogy Barbie ez. Nyilván az,
0: igen, igen. Volt. És utána pedig magadban ezt így nem láttam, és amikor megkaptad, akkor pedig tulajdonképpen csúnyán mondva, én most azt mondom, hogy eljátszottad a sírást, hogy azt higgyék, hogy Dórika most látta először, de hát aha, most például
1: akkor tanultam meg, hogy kell meghatódni.
0: Nem, akkor lettél színésznő.
1: Hát akkor, igen, hogyha azt mondod, hogy a gyerekek ilyet nem csinálnak.
0: Hát én gondolom, ugye? Nem úgy van, hogy a gyermekek nem
1: de szoktam? Egyébként igen. Ez nagyon érdekes.
0: És édesanyád azóta tudja, vagy most kell megtudni?
1: Ezt most fogja megtudni szerintem. Édesanyám, de talán most már nem fog neki annyira fájni.
0: Ő meg lehet, hogy majd azt mondja, hogy Dórikám direkt tette oda a Spice-ba, hogy találd meg, mert már annyira mondogattad. Nem tudtuk mit kitalálni, kitettem, hogy hadd találja meg a gyerek.
1: Nem szabadok bemennem a Spice-ba.
2: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mit mondasz arra, ha egy férfi mondjuk egy nő előtt meghatódik?
2: Ha egy férfi egy nő előtt meghatódik, szerintem az tök jó.
3: Danics Dóra, énekesnő.
2: Én azt becsülendőnek tartom. Ha állandóan meghatódik, és ilyen túlérzékeny, és mondjuk 5 percenként sírdogálja el magát, hát az meg már kicsit a nyálmaszony katonája.
1: Tehát, hogy
2: igen, hetente.
1: Hát, hogy minden héten, az még éppen havonta, minden hónapban egyszer.
2: Még csak-csak. Hetente még lehet.
1: 10 naponta is megfelelő, tehát csak ne legyen túl sűrű, mert ha túl sűrű, akkor hát ez mi férfi.
2: Igen.
1: Azt fejtsük még meg, kérlek, hogy akkor te nem sírsz, nem hatódsz meg. Miért?
2: De nem. Én sírok, csak azt nem fogja látni nagyon senki, vagy csak nagyon-nagyon közeli emberek az életemből. Például anyukám, vagy az a 3 darab barátom, aki van. Vagy a pár, tehát úgy tényleg nagyon közel.
1: Ők láthatják,
2: egyébként meg van bennem egy ilyen tartás, ami meghatódni, nem tudom, hogy tehát egy jó dolog miatt meghatódni, az igen. De sírni más előtt, az fájdalomos sírni más előtt, az nem nagyon.
1: Az nem. De meghatódni egy gyönyörű, szép dolog miatt?
2: Igen, az működik. Egy filmen, egy alkotáson.
1: De azt is csak ők láthatják, vagy azt láthatja bárki?
2: Láthatja, azt talán láthatja bárki.
1: Na, megnyertek mondjuk egy díjat a zenekarral, és akkor...
2: Hát képzeld, én amikor a tehetségkutatót megnyertem...
1: Volt könyv?
2: Nem.
1: Nem volt?
2: Nem.
1: Ott álltál, akkor is lehet sziklaszilárdon?
2: Na, el se hittem, hogy mi történik, és végtelenül boldog voltam, de könnyezni nem könnyeztem.
1: Akkor a díjat is nyugodtan megnyertem.
2: És közben arra gondoltam, hogy nekem most sírnom kéne, és nem tudom, hogy miért nem sírok.
1: Az jutott eszedbe közben,
2: Ez volt.
1: De lehet, hogy csak azért, mert azt úgy elvárják, hogy egy ilyen helyzetben...
2: Igen, így van, pontosan.
1: Na most tessék sírni is.
2: Pontosan azért. Azért juthatott az eszembe, igen.
1: Ha mások sírnak előtted, azt hogy viseled?
2: Én tök jól. Igen, de most ezt nem úgy akartam kifejezni, ezt a tök jót, hogy... Tehát én abszolút vigasztaló vagyok, nagyon empatikus vagyok, és általában sikerül is megvigasztalnom, hogyha valaki sír.
1: Tehát lehet nyugodtan előtted.
2: Igen.
1: Lehet elérzékenyülni, sírni.
2: Én tártkarral fogadom, aki sírdogál.
3: Zotor Zoltán, dalszerző előadó, egy korábbi beszélgetésből.
4: Óvodás voltam, nagycsoportos. Mentünk haza az óvodából, tél volt, emlékszem, apukám kezén nagy bőrkesztyű volt, ilyen fekete bőrkesztyű, és ment előttünk egy óvodástársam az anyukájával, aki csípő ficamos volt, és ilyen, tudod, ezeknek a gyerekeknek a lábát ilyen szíjakkal, meg ilyen járógéppel segítik. És úgy is nehézkesen járt. És annak ellenére, hogy én nem éreztem annak a súlyát, hogy nyilván egy ilyen családnak azért sokkal nagyobbak a megpróbáltatásai, mint egy olyannak, aki egy egészséges vagy épp gyereket nevel. Ennek ellenére azt gondoltam, hogy az milyen jó hetsz, hogy milyen jó hülyeség, hogy én elkezdek kiabálni utána az utcán, hogy csípőficamos. És akkor megfordult az anyukája, elég nehéz elmondanom, úgyhogy ne érzékenyüljek el. Nyilván nem magam miatt, hanem az anyukája miatt. És sírva azt mondta, így megfordult, hogy én nem tehetek róla. És odafordult apám, és ott egy akkora pofont a kesztyűjével, hogy elrepültem, és a télre is azért emlékszem, hogy beestem a hóba.
0: Beszélgetések, ismert emberek
5: és mély témák hétről hétre.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Csökkent a házi orvosok száma, mérsékli termelését az Audi. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária, igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz, közölte az autógyár. Azt írták, a csökkentett termeléssel a villamos energia felhasználásuk nagyságrendekkel kevesebb, mint az éves átlag. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyebben hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült fel az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermelés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is írt, a budapesti nagybani piacon már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit maradt. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár 2 évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket.
4: Időjárás.
5: Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
3: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
6: Azokkal osztod meg a titkaidat, akik úgy gondolkoznak róla, mint te?
7: Attól függ, hogy milyen titokról van szó. Tehát mit nevezünk titoknak, ez mindig egy nagyon nagy kérdés.
6: Zoltán Erika, énekesnő.
7: Én a saját életemet tekintve nem rendelkezem, hála jőknek, olyan mély titkokkal, amiktől tartanom kellene, de pont azért, hogy az életem nagyon-nagyon tiszta mederben mehessen az én Robimmal, ugye amikor mi összekötöttük az életünket, és már az elején valamiért mindketten úgy gondoltuk, hogy ez sokáig fog tartani, akkor több estén keresztül, de tényleg jó sok időbe telt hosszú-hosszú napok, amíg mindent elmeséltünk egymásnak az addig eltelt életünkből. Elméletileg olyan titkokat, amit nem feltétlenül oszt meg az ember az aktuális párjával, mert ez ilyen, még visszamenőleg is, hát én pontosan emlékszem, mert egy féltékeny típusú ember vagyok, hogy az ember a múltra is féltékeny tud lenni, hogy az miért nem volt, érdekes. Hogy pedig gyakorlatban semmi köze hozzá, hiszen akkor még nem volt jelen a másik életében, de mégis. Hát az amikor valakit nagyon szeretsz, és gyakorlatilag benned van ez a birtoklási vágy, akkor az ember még a múltra is képes féltékeny lenni. Én ezért gondoltam azt, hogy nagyon jó, hogyha minden apró részletet megosztunk egymással, hogyha netántán egy kis idő múlva, évek múlva valahol a másik találkozik egy olyan helyzettel, ami a múltjával kapcsolatos, akkor a párja, mondjuk adott esetben a férje vagy a felesége ne nézze rá nagy kerek szemekkel, hogy ez mi.
6: Egyébként nehézséget például szerinted milyen embernek lehet elmondani? Nem akarod szétkürtölni? Nehézség milyen fajta embernek
7: lehet? Hát egyértelműen aki... csak is kizárólag olyan embernek, akit nagyon közel érzünk magunkhoz, és akiben bízunk. Tehát akiben már, akivel már volt próbatétel az életünk során, és kaptunk visszaigazolást, hogy megbízhatunk.
6: Hát az egy a megbízás, de lehet, hogy van egy nehézség, elmondod neki, megbízhatsz benne, mert nem mondja, csak közben ő mondjuk félni kezd, elkezd félni, hogy jaj Istenem, milyen nehézsége van Erikának.
7: Akkor rosszul döntöttél, ha egy olyan embernek mondod.
6: Ezért mondtam, hogy tulajdonképpen akkor...
7: Az ember nem mond el bármit olyan embernek, akiben nem érzi azt, hogy partnerrel el akár egy...
6: Ezt akarom pont kérdezni.
7: És valamikor, hát a pszichiáterek a világ sok-sok táján ebből élnek baromi jól, hogy egyszerűen csak meghallgatják, és bólogatnak, igen, pszichológus, és a világon semmit nem kell mondani, csak azt mondani, hogy hát igen.
6: Tehát tulajdonképpen partnernek kell lenni a másik embernek, tehát hasonlóan kell gondolkoznia.
7: Így arról van, de például nagyon ajánlom azt, hogy akik félnek a titkaikat megosztani, egy nagyon-nagyon jó módszer leírni. Úgy kiírni magunkból, amit gondolunk.
6: És aztán?
7: Hát aztán azt el kell tüntetni, de valahogy az én életet tekintetében, akár ha szövegtanulásra gondolok, akár hogyha valamit úgy szeretnék tisztán látni, akkor leírva sokkal jobban látom.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat el tudsz képzelni, hogy szólsz mondjuk a másik embernek, miközben ő a titkát éppen meséli neked, hogy ezt már inkább ne nekem mond, mert ez a ti titkotok, ezt inkább nektek kell megbeszélni. Tehát valamikor leállítod a másik embert, hogy ezt már ne vele mozd meg, mert ez már túlságosan.
2: Hál' Istennek, ilyen sztorim nekem még nem volt, de mondjuk adott esetben tételezzük fel, hogy van egy nagyon jó barátod, aki...
3: Zoltán Erika, énekesnő.
2: Aki valami hihetetlen rossz dolgot követel, nem tudja, mit csinálni, és meg akarja osztani veled. Akkor biztos szólnék, hogy na erről én már nem akarok tudni, mert ha igen, ha tovább mondja, akkor valószínűleg nekem is tovább kell mondanom, mert ha olyan dolog, olyan sztori, amivel én nem tudok azonosulni, és amit én nem vállalnék.
1: Ó, tényleg, ebben nem is gondoltam ugye? Bele, hogy lehet ilyen titok is.
2: Akkor azt mondanám, hogy ezt vagy nem mond tovább, vagy azzal a feltétellel mond tovább, hogy valószínűleg akkor én lépni fogok.
1: Tényleg, és ha már elmondta hirtelen, gyorsan elmondta, és már nem is tudtam mit csinálni, és egy olyan dolog tényleg, amit...
2: Igen, hát akkor jönne az, ha tényleg van valami baráti kapcsolat, hogy figyelj, menni kell, és ezt el kell mondani megfelelően, és el kell rendezni, így van. Vagy ha nem, akkor segítek.
1: Azokkal osztod meg a titkaidat, akik úgy gondolkoznak arról a dologról, ahogyan te?
4: Nem ez az, nem a titok, a titkomnak, a titkaimnak.
3: Danics Dóra, énekesnő.
4: Nem az a célja, hogy olyan emberre rosszam meg, aki hasonlóan gondolkozik hozzám, vagy sem. Egyszerűen az én bizalmam a lényeg. Tehát az már mindegy, hogy ő hogy gondolkodik, csak legyen meg az a szintű bizalmam, hogy rámerek egy adott titkot bízni.
1: Ez biztos, hogy így van. Mindig. Most én is magamban is gondolkozom, mert mondjuk el tudsz-e mondani egy bizonyos titkot egy olyan embernek, aki ő tudod, hogy ő szélsőségesen egész másképp gondolkozik arról a dologról. Elmondod neki is? Vagy azt mondod, hogy hát neki nem mondom el, mert tudom, hogy ő úgy is azt mondaná, hogy nem. Neki nem mondom el.
4: Nincs bennem ilyen, hogy neki nem mondom el. Volt már olyan titkom, amit osztottam meg olyan emberrel, aki tudtam, hogy tök az ellenkezőjét gondolja.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ritkán osztok meg titkokat, titkaimnak a 90%-át én tudom.
2: Danics Dóra, énekesnő.
1: Az a maradék 10% meg én azt gondolom, hogy ez már az a kategória, amikor titkot osztunk meg valakivel, hogy ő a barátunk. És akkor a barátom, akkor valószínű, hogy hasonlóan gondolkozik, mint én. Nem mindenben, de valószínű, hogy hasonlóan gondolkozik.
2: Nehézséget milyen embernek lehet elmondani, szerinted? Mondtad a titkait 90%-át, te tudod.
1: Igen.
2: Lehet, hogy nehézséget is nekem kell megoldani. Mondod magadban, nem mondom el senkinek, nem terhelem őket.
1: Igen.
2: Nem is biztos, hogy tudnának segíteni, nekem kell megoldani, nem mondom el senkinek. Meg lehet, hogy ők nem tudnának megfelelően gondolni rá, és akkor ők még ők is aggódnának. Inkább nem mondom el, nem terhelem őket. Intézem, megoldom, úgyis az én dolgom. Most bólogatsz itt, mondom
1: igen.
2: Csak, de...
1: Igen.
2: Igen? Tehát ez pont
1: hogy
2: így.
1: Hogy ezt így csinálom-e?
2: Igen.
1: Hát van, igen. Igen, sok mindent.
2: Igen?
1: Igen.
2: Hát akkor...
1: Igen, van, amit akkor... így csinálok. Tehát ilyen, ha nem titok, ha nehézségről van szó, és segítséget kéne kérni hozzá...
2: Végképp nem.
1: Hát az első 15 000 megoldási lehetőségem az én, hogy oldom meg. És hogyha 16 000. Verzió van, és még mindig nem tudtam megoldani, akkor talán nagy nehezen kinyitom a kis számat, és segítséget kérek.
2: Akkor, de 90%-ban nem. Titkokat
1: igen.
2: Is te őrzöd. Tehát tulajdonképpen egy kis titok doboz
1: vagy. Igen.
2: Hát,
1: egy ilyen kis titok doboz vagyok.
2: Mások titkait szívesen meghallgatod?
1: Na ne!
2: Ki nem? Szereted?
1: Szerintem mindenki szereti mások titkait meghallgatni. Csak az a kérdés, hogy meg tudja őrizni a másiknak a titkát. És én nagyon jó titokőrző vagyok. Tehát aki elmondja nekem, annak én megőrzöm a titkát. Ellenkező már elég sokszor előfordult, hogy nem őrizték meg a titkomat.
2: Nem, lehet, hogy ezért nem
1: mondasz. És
2: ez is
1: lehet, így van. Pontosan lehet.
2: Most nekem is bevillant egy gyermekkori kép, amikor egyszer egy mostani szemmel nézve apróságot, hogy kibe voltam szerelmes.
1: Na.
2: Elmondtam valakinek, és ő rögtön tovább kürtölt.
1: Látod?
2: Oh. Mai napig emlékszem rá.
1: Szörnyű, persze.
2: Hát,
1: szörnyű lehetett.
2: És akkor lehet, hogy ez megtöri az embert, és utána nem mondja el a titkot.
1: Igen.
2: Van olyan, amikor szólsz mondjuk a másik embernek, hogy ez már olyan szintű titok, ami ne haragudj, ezt már ne mondd el nekem, ez már nem rám tartozik, ez a ti magánügyetek, ezt inkább neki mondd el, ne nekem. El tudsz ilyet képzelni magadról? Amikor szólsz?
1: El. El tudok ilyet képzelni. Például olyasmit tudok elképzelni, hogyha egy pár, mondjuk egy pár a barátom, és az egy házas pár, és akkor az egyikőik
2: túlnál
1: mondjuk ezt, igen, azt el tudom képzelni, hogy ott azt mondom, hogy jó, ezt nem biztos, hogy nekem kell hallanom ezt.
2: És ő mondaná, hogy de, hogy nem, de hadd meséljem el, leállítod akkor is?
1: Nem biztos. Nem biztos, lehet, hogy azt mondom, hogy jó, hogyha ennyire nagyon el akarod mondani, akkor mondd.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Csökkent a házi orvosok száma, mérsékli termelését az Audi. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán is betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária, igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz, közölte az autógyár. Azt írták, a csökkentett termeléssel a villamos energia felhasználásuk nagyságrendekkel kevesebb, mint az éves átlag. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyebben hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült fel az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnye termelés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is írt, a budapesti nagybani piacon már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit marad. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár 2 évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket.
4: Időjárás.
5: Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Néha, amikor megosztom valakivel valamelyik titkomat, akkor megkönnyebbülés érzés szokott lenni.
2: Danics Dóra, énekesnő.
1: Tényleg.
3: Milyen jó. Érdekes, hogy megkönnyebbülünk, mint egy teher,
1: igen.
3: Egy ketté oszlik. Tehát tulajdonképpen ha a titok egy teher.
1: Én inkább úgy mondanám, hogy a kimondott szónak van egy megkönnyebbítő hatása sokszor. Tehát amikor valami csak a fejemben pörög sokáig, és titokként jelen van, és utána megszűnik ez az érzés. Tehát ez így kiszabadul, ez egy feszültség ilyenkor szerintem, ami kiugrik.
3: Azokkal osztod meg a titkaidat, akik úgy gondolkoznak róla, mint te?
4: Nem tudom, hogy a titok az én esetemben...
2: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
4: Mit jelent? Szóval nem nagyon tudok titkolozni, mert nem megy. Tehát nem tudom, hogy kell. Meg valószínű, hogy tehát annyira kiderül minden, hogy nem tudom eltitkolni, tehát ott van körülöttem is ordít, tehát nem tudom ezt így leplezni, hogy... De van egy titok, ami sokkal érdekesebb és izgalmasabb számomra, az emberekben rejlő titok, amit maguk sem biztos, hogy tudnak. Például ez egy nagyon izgalmas titok, hogy valaki szinte szótlanul ül egy közösségben, csak nyugtázza, hogy ott van, és néha-néha mond egy-egy olyan mondatot, ami rendkívüli intellektusra, szellemi életre utal, és hát hihetetlen kifinomult humorérzékre. És én ezt nagyon szeretem, ez is egyfajta titok. Vagy például egy ember, aki bárdolatlannak vagy faragatlannak tűnik, de mondjuk olyan a virágos kertje, mint egy tündérkert. Mert öntözi és gyönyörűen vigyáz rá, és mindig megmetszi, és tényleg bemész, és na, az mit takar? Szóval, és közben kijön egy ilyen szakadt, és a ruhája, meg izzadságfoltos, meg furcsa olajfoltokkal, meg nagy szerszámok állnak ki innen a zsebéből. Bakancsban van, ami koszos és sáros, kócos és izzadt a homloka, meg a feje. És a kertje, az pedig egy... Szóval ez persze megint csak triviális példa, de a lényege az, ami engem lenyűgöz, hogyha emberek valahogyan tűnnek, tetszenek az többi ember szemében, és kiderül, hogy tele vannak titokkal, vagy idéznek tényleg romantikus verseket, vagy most nem kell, hogy romantikus legyen, mert teljesen mindegy verseket, csak még a bártalatlan barátunkra gondoltam, aki csak kívülről az, na mindegy. Szóval ezeket a titkokat én nagyon szeretem.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha vannak barátaink...
2: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
1: Akkor nincsenek is titkaink, mert ezt megint csak nem tudjuk titkolni, és ha bármi ér minket, és éppen az élethelyzet is adja, akkor ők látják, és már jönnek oda, és hívnak föl, és vigasztalnak esetleg. Vagy éppen azokat a szavakat mondják, ami kihúz ebből a slamasztikából. Én magam ritkán, tehát én nem tudok, ha valami nagyon nagy fájdalom vagy csalódás ér, én nem szoktam, nagyon nehezen tudom elmondani, de ezt nem tudom, hogy ez titok, megint egy újabb arca a titoknak. Uh-huh. Hogy ez, amikor valaki valami mély fájdalom, vagy krízis, vagy trauma éri, és hogyha azt nem mondja el, az azért van, mert titkolja, vagy azért van, mert egyszerűen nem tudja elmondani. Csomóan vagyunk így, szerintem, hogy nem tudják elmondani, csak nagyon a legközelebbi barátaimnak is évek után tudok róla beszélni, ha egyáltalán. Tehát kell hozzá a bizalom, amit mondasz, nagyon fontos. Nyilván ez a bizalom magában hordozza, hogy ők értik is majd, de ismerik a lelkemet, a szívemet és az élethelyzetemet, tehát így tudunk egymásnak segíteni. A hétköznapi dolgokban meg, mint mondottam, ott vannak velünk és látják, és nem is kell róla beszélni, mert kiderül.
3: Hát igen, tehát bizalom, értik is, azt mondod, és tulajdonképpen és hasonlóan gondolkoznak abban az ügyben,
1: persze,
3: mint te. Tehát, hogy ez fontos tud lenni, nem?
1: Hát ezért tudjuk a barátainkkal olyan könnyedén, még úgy is, hogy nagyon nehezen, de ők velük tudjuk, hogy megértenek minket. Nem kell magyarázni, mert pontosan egy szívből valók vagyunk, vagy valami ilyesmi. De ami egy nagy ajándék, hogy biztosan egy csomóan találkoztak olyan emberrel, hogy egészen véletlenül, teljesen ismeretlenül beszél valakivel, és kiderül, hogy ugyanolyan, és ugyan lehet vele kacagni, olyan mélységekről beszélni egyből, és aztán eltűnik, de éppen egy szórakozó helyen, bár oda nem járok, de hogy vannak ilyen dolgok, ahogy így rácsodálkozunk, hogy pont olyan, mint én, milyen érdekes. Azt gondolom, hogy arra kell vigyázni, hogy ne legyenek a mi titkaink másoknak teher, és ezt valahogy próbálni kell megérezni, szóval tényleg azok, akikkel felnőhetünk, és a mai napig barátunk, és megosztjuk vele a mi életünkben, a kis életünkben az eseménysort, ami ilyen-olyan kezdetlen lelki eredményeket okoz, vagy vált ki. Ezeket az embereket nagyon meg kell becsülni, és valahogy meg kell próbálni megérezni, hogy már terhesek vagyunk a számára, hogy megint mondjuk, még mindig mondjuk, és ő meghallgatja, mert nem akar megbántani, de igazából neki is tele van az élete mindenféle titkokkal, amik nyomják között. Szóval ez egy folyamatos reakció, akció-reakció folyamat, és figyelem, hogy a titkunkkal ne legyünk tolakodva, hogy azt gondoljuk, hogy nyomják ezeket. Szóval ez egy folyamatos reakció, akció-reakció folyamat, és figyelem, hogy a titkunkkal ne legyünk tolakodva, hogy azt gondoljuk, a titok ilyen törékeny valami,

0: hogyan kell a titkokat őrizni, illetve átadni, megosztani, mert biztos, hogy van, ami nagyon sokat árt egy másik embernek, hogyha így ráhelyezzük.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Annyira érzékenyen kell a titkokat őrizni, illetve átadni, megosztani, mert biztos, hogy van, ami nagyon sokat árt egy másik embernek, hogyha így ráhelyezzük.
2: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
1: Hogy az az ember, aki éppen az életért küzd, és azt mondja, tehát hogy jó-e, ha megtudja, hogy az életért küzd, mert nem sok esélye, vagy akár. Melyik a jó? Ki tudja ezt eldönteni? Tehát azért mondom, hogy egy folyamatos érzéken jelenlétet követel a lélektől és a szellemtől, hogy mit tegyünk a titkokkal.
3: Tulajdonképpen ez lehet, hogy néha fent dől el, hogy valaki megtudja, és akkor ő úgy tud erősebben gyógyulni. Van,
1: de valaki
3: nem
1: meg összeomlik. Igen, tehát ezt hogy tudjuk felmérni?
3: Lehet, azért mondom, hogy lehet, hogy ez fent, sokszor fent dől el, és van, akinek pedig nem adatik meg, hogy tudhasson róla.
1: És ezért hát a remény életben tartja, vagy nem
3: van,
1: tudom.
3: Sokkal tényleg, tovább, és ő pedig csak az élete
1: ezek
3: utolsó.
1: Annyira érzékeny dolgok, tényleg inkább ügyeljünk arra, hogy mindig felismerjük, hogy mivel nem ártunk, hogy mivel tudunk a barátaink, társaink, szeretteink hasznára lenni, és igen, hogyha ilyen értelemben vizsgáljuk a titkot, akkor nagyon nagy szerepe van a titkoknak, az őrzésének és az átadásának, vagy nem átadásának.
2: Fodor Zsóka színművész egy korábbi beszélgetésből.
4: 10 éves voltam körülbelül, amikor Rózsadombon

0: Édesapám albérletbe adott engem egy családhoz, és egy ilyen szuterén lakásba lakott a család, emlékszem, úgy hívták, hogy Szépék.
1: Ismerősök voltak?
0: Nem. Ők havi 500 forintért, reggeli, ebéd, vacsora, tiszta ágynemű.
1: Hát vállalták, hogy vigyáznak?
0: Hát én végig így jártam albérletről albérletre. Hol sikerült édesapával egy lakásba lakni albérletbe, hol ő máshol lakott és engem kiadott. Na, Rózsadombon este, mikor már lefeküdtek a háziak, én kilógtam a kapun és elmentem sétálni, mert nagyon szép környék a Vérhalom tér. A harmadik házban volt egy farkaskutya. Egy nagyon harapós farkaskutya volt, és egy ilyen magas kerítése volt, de ilyen oszlopok voltak a kerítésnél. Nem túl magas volt a kerítés. És én imádom az állatokat, a mai napig bánatom, hogy nem tarthatok kutyát, 10 évig volt cicám, vele valut. És mentem sétálni, és ő dorzsi. Ugatott, és én mindig megálltam. És elbeszélgettem vele, hogy miért haragszol te rám. Dorzsikám, én szeretlek téged. De... És a harmadik, negyedik nap már kicsit ugatott, aztán már nyűszített, és akkor egyszer csak átugrott a kerítésen. És ott volt egy guggerhegy, nem tudom, tudod-e, azóta már beépült minden. És ott volt egy bokros rész, meg egy kis szikla, és odaért fölmentem a dorzsival az oldalamon, aki szó nélkül jött mellettem. És akkor átöleltem a nyakát, és belesírtam a bundájába, hogy nem jó ez így, dorzsi, hogy én nekem albérletbe kell érni, és a kutya hallgatta meg. És ha egyszer megadja a Jóisten, hogy olyan helyzetbe kerülök, hogy lehet kutyám, biztos, hogy dorzsi lesz, mert a kutya mindent végighallgatott. Hazakísért és visszaugrott a kerítésed. Hazakísért és visszaugrott a kerítésed.
1: Egyébként, amit ott mondtál, azt a Jóisten is hallotta.
0: Hallotta.
2: Beszélgetések, ismert emberek.
3: És mély témák hétről hétre.
2: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
3: Köszönjük a figyelmet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Csökkent a házi orvosok száma, mérsékli termelését az Audi. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária, igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz, közölte az autógyár. Azt írták, a csökkentett termeléssel a villamos energia felhasználásuk nagyságrendekkel kevesebb, mint az éves átlag. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyebben hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült fel az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermelés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is írt, a budapesti nagybani piacon már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit marad. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár 2 évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket.
3: Időjárás.
4: Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal

Éjjel-napra a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes hétvégét kívánok minden kedves rádió hallgatónknak. Ma is lesz sok érdekes információ a tudomány és technika világából, na meg helyi balatoni info, hogy a jól tájékozottságotokat kellően alátámasztuk. De egy szónak is száz a vége, zenével megyünk tovább most az éterben.

0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Élj a mának.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek. Ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A Balaton-Szentgyörgyi információk után ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Ami történt, megtörtént, nem érdemes sokat rágódni, vonjuk le a következtetéseket és felejtsük el. Sokszor hallunk ehhez hasonló életbölcsességeket. Emberek vagyunk, a hibák és rossz döntések hozzánk tartoznak. Az más kérdés, hogyan kezeljük őket. A motivációs oldalak és önsegítő könyvek jelentős hányada ilyen esetben azt tanácsolja, ne siránkozzunk a múlton. Tekintsünk előre, hiszen felesleges időfecsérlés lenne leragadni valamiben, amin nem változtathatunk. Catherine Schulz tévedéskutató ezen a területen végzett kutatásainak hála több dologra is rávilágít. Azt mondja, hogy ha valaki valóban nem képes megbánni valamit, az bizony a szociopaták egyik diagnosztikai tünete, de lehet az agyi sérülések bizonyos fajtáinak jellemzője is. Azok az emberek ugyanis, akiknek sérült az előső homloklebenye, képtelenek sajnálkozni, még az egyértelműen helytelen döntések miatt is. Ezek az állapotok azonban fizikai vagy mentális deficitek eredményei. Tehát ha egészségesen szeretnénk működni, akkor nem a teljes bánkódásmentességre kell törekednünk, sokkal inkább a megbánással való együttérésre. A megbánás abból fakad, hogy úgy hisszük, jelen helyzetünk jobb vagy boldogabb lehetne, ha valamit másként csináltunk volna a múltban. Catherine Schulz három dolgot tanácsol. Ahhoz, hogy békét kössünk a bánkódással, első körben bele kell nyugodjunk, hogy általános. Ha beírjuk a keresőbe, hogy sajnálkozás és tetoválás, 11,5 millió találatot kapunk. A tetoválással rendelkező emberek 17%-a megbánta, hogy tetováltatta magát, és akkor távol vagyunk még az igazán fontos témáktól. A lényeg, a megbánás mindannyiunkat érint. A második lépés az önmagunkon való nevetés. Bárki, aki már átélt sajnálkozást, amiben igazi fájdalom és szomorúság volt, megérti, hogy a humor nagy szerepet játszhat a túlélésben. Összeköti életünkben a pozitív és negatív pólusokat, és újra lendületbe hoz. A harmadik mód, ami szükséges a sajnálkozással való békés együttéléshez, nagyrészt az idő segítségével történik Schulz szerint. Tulajdonképpen annak az elfogadása, hogy jó és rossz döntéseink rajzolják életünk folyamatát, és ezek megértése vagy elítélése nem a megbánás hiányát kell jelentse. Fontosabb az, hogy ne utáljuk magunkat a sajnálkozás miatt. A helyzet az, hogy mindannyiunknak vannak céljai és álmai, amiért meg akarunk tenni minden tőlünk telhetőt, és jó esetben szeretjük az embereket, nem akarjuk őket megbántani vagy elveszíteni. Éppen ezért fájdalmat kell érezzünk, amikor a dolgok nem sikerülnek. De meg kell tanulnunk szeretni a hibás és tökéletlen dolgokat, amiket létrehozunk, és megbocsátani magunknak, amiért létrehoztuk őket. A sajnálkozás nem arra emlékeztet, hogy valamit rosszul csináltunk, arra emlékeztet, hogy tudjuk, jobban is csinálhatjuk. A forrást ez az érdekes hírhez a Mindset Pszichológia weboldaláról kerestem ki nektek, és osztottam meg veletek, ahogy a legjobb zenéket is. Azokat viszont most játszom nektek.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csökkent a házi orvosok száma, mérsékli termelését az Audi. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária, igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz, közölte az autógyár. Azt írták, a csökkentett termeléssel a villamos energia felhasználásuk nagyságrendekkel kevesebb, mint az éves átlag. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyebben hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült fel az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermelés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is írt, a budapesti nagybani piacon már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit maradt. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár 2 évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket.
1: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: 100 perc. Számolok?

Kellemes szép napot kívánok itt a Balaton Rádióban. Mindannyian sikeresek és boldogok szeretnénk lenni. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a siker hozza el a boldogságot, ám a pozitív pszichológia területén végzett kutatások kimutatták, hogy valójában maga a munkahelyi boldogság vezet sikerességhez. Több kutató is hangsúlyozza, hogy az az elképzelés, miszerint előbb sikeresnek kell lennünk ahhoz, hogy boldogok lehessünk, téves. Valójában a boldogság és az optimizmus biztosítja a hajtóerőt a sikerhez, így a boldogság a siker előtt jár. Minden alkalommal, amikor elérünk egy célt, a célszalag hátrébb kerül, hiszen az ember újabb és újabb célokat tűz ki maga elé. Nem attól vagyunk boldogok, hogy elérjük a célt, hanem maga az út tesz minket boldoggá. Agyunk pozitív állapotban teljesít a legjobban, tehát a siker kering a boldogság körül, és nem fordítva. A kutatások megerősítették, hogy az a munkavállaló, aki jókedvű és elégedett, több sikert él meg. Kevesebbet megy betegszabadságra és többet keres. Így egyértelmű, hogy a cégeknek érdemes költeni a munkavállalók jólétére. Most nézzük meg, hogy milyen gyakorlatokkal tehetjük elérhetővé a boldogság szint emelkedését. Egyrészt teremtsünk olyan környezetet, melyben minél gyakrabban lehetőségünk nyílik pozitív érzelmek megélésére. Lehet ez egy csocsóasztal, közös programok szervezése, vagy akár az iroda személyesebb ététele. A másik ilyen lehetőség, hogy jelöljünk ki a héten egy napot, amikor 3 pozitív cselekedetet hajtunk végre. Hiszen az altruista, jóindulatú cselekedetek munkatársaink irányába csökkentik a stressz szintet és elégedettebbé tesznek minket. Gyakoroljuk az erősségeinket, a másik lehetséges megoldás. Nagyszerű gyakorlat lehet, ha erősségeinket minden nap egy kicsit másképp kezdjük el használni. Például megszólítunk hétfőn egy olyan munkatársat, akivel még nem beszélgettünk a cégen belül, és megkérdezzük, hogy mivel foglalkozik pontosan. Kedden meg esetleg utána olvasunk egy olyan érdekes jelenségnek, amelyről azodáig nem tudtunk sokat. És így tovább. Egy lehetséges boldogságszint növelő módszer a meditálás. Napi 5 perc meditáció több óra alvással is felérhet. Emellett nyugalommal, elégedettséggel, empátiával és megnövekedett tudatossággal lát el minket. Egy nagyon érdekes pont a következő, hogy találjunk valamit, amit nagyon várunk. Egy tevékenység legörömtelibb része mindig a várakozás. Maga a vágyakozás ugyanolyan érzést kelt az agyunkban, mint a jutalom elérése. Így mindig tartsunk szem előtt egy-egy olyan jövőbeli eseményt, amely izgatottsággal tölt el minket, ha rágondolunk. A sportolás is lehetséges tényező lehet abban, hogy a boldogságunk növekedjen. A testmozgás endorfint, boldogsághormont szabadít fel testünkben. A sport által motiváltabbak, elégedettebbek és energikusabbak leszünk. Emellett fokozza a munkateljesítményt, valamint csökkenti a stresszt és a szorongást. Utolsó elmondható boldogságnövelő pontként azt mondhatnám, hogy az anyagi javak által nyert boldogság tünékeny, míg az élmények személyiségünk részévé válnak és formálják identitásunkat. Így hát inkább költsünk élményekre. És ha az élményeinket másokkal közösen éljük meg, akkor azok még maradandóbbak lesznek. Az alábbi anyaghoz a forrást a Mindset Pszichológia weboldalán keresztül találtam. Ezekkel a pontokkal könnyebben növelhetjük saját és akár társaink boldogság szintjét. Én pedig azt gondolom, hogy még lehet egy módszer, ez pedig a zene, a zenék hallgatása mindenképpen nyugtató, relaxáló, meg egyébként néha felpörgető hatású. Na ebbe fogunk most egy picit beletekinteni.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe. Legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben szentmise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. Ha tehát Balatonbogláron jártok, érdemes lehet megnézni a kék és vörös kápolnát, illetve környékét. Mi viszont most zenét fogunk hozni nektek itt a frissítő Balaton hullámhosszán.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a maratoni balatoni zenefolyamban, benne pedig érdekes információt szeretnék megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu oldalon találtam egy tanulmányi eredményeket vizsgáló tudományos kutatást, ahol azt nézték meg, hogy a sport milyen hatással van a gyermekeknek a tanulmányai eredményeire. Több tanulmány is vizsgálja a sport tanulásra gyakorolt sokrétű hatását. Összetettsége miatt nehéz kérdés ennek egyértelmű és gyors megállapítása. Ha jobban megnézzük ezt a kérdést, akkor inkább arról beszélhetünk, hogy a rendszeres sportolás hatása leginkább a személyiség pozitív változásaiban fedezhető fel. A sportolás azáltal fejleszti a személyiséget, hogy megtanít tisztelni a kemény munkát, olvashatjuk a fejlődési modell elméletében. Kitartásra nevel, számos képességet fejleszt, például megtanít a siker kezelésére, az öröm megélésére és a veszteség elfogadására. Növeli az önbizalmat, fejleszti a szociális kompetenciákat, megfelelő értékeket, normákat közvetít, segíti a tanulók jobb teljesítményét az élet más területén is. Ezek összessége járul hozzá a sportoló gyerek tanulmányi eredményességéhez. Általános iskolás korban sok gyerek keresi, mit szeretne sportolni, hol és milyen mozgásformában érzi jól magát. Néhányan megtalálják már fiatalon a hozzájuk legjobban passzoló mozgásformát, de sokaknak ez a keresés egy egész életen át zajlik. A tanulmányok nem térnek ki a sport eredményességére, de feltételként állítják, hogy a gyerek rendszeresen járjon edzésre és ott önmagához képest jól teljesítsen. Ezek alapján a nagyobb fizikai aktivitás hatására az általános iskolások magasabb pontszámot értek el az általános standardizált teszteken, matematikai és olvasási feladatokban. Fiatalkorban a mozgás, a sport az agy fejlődését is elősegíti, amely által jobbak lehetnek a kognitív funkciók is. Azonban a sportolók valószínűleg tanulási szinten nem használják ki eléggé a kapacitásukat, ezért nem olyan nagy mértékű a kutatási eredményekben a tanulmányi eredményeik növekedése. Középiskolás korú sportoló lányok körében a sportolás összefüggést mutatott ki a káros viselkedések visszaszorulásában. Könnyebben tudtak beszélni jövőbeni terveikről, céljaikról, ami valljuk be a mai világ intenzív információ áradatában nagyon fontos. Ezen túlmenően hozzájárult a szociális kötelékek megerősödéséhez a tanulók, a szülők és az iskola között, ami szintén pozitívan hat a tanulók eredményességére. Mind az általános, mind a középiskolában elfogadott, hogy a gyermek sportolása az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékenység. Míg a sportoló középiskolások nagy tekintélynek örvendenek, a diákok és a tanárok körében is mindenki nagy elismeréssel tekint sport eredményeikre. Általában ezek a tanulók népszerűek, ezáltal sok kapcsolatra tesznek szert az iskola világán belül és kívül is. A felsőoktatásban már általában a kapcsolati háló csak a sportoló közösségekre korlátozódik le. Itt elhatárolódnak már más közösségektől, ezáltal csökkentve társadalmi tőkéjüket, ami átvitt értelemben negatívan befolyásolja a tanulmányi eredményességüket. Ha a mérleg két oldalát nézzük meg, akkor egyrészt a sport hozzájárul a fiatalok társadalomba való beilleszkedéséhez, a szerepeik, illetve tekintélyük megerősítéséhez társaik körében. Ezáltal növekszik az úgynevezett társadalmi tőkéjük, és ez pozitívan hat-hat tanulmányi eredményükre is. Ha a másik oldalt nézzük, akkor a sportolás energiát vesz el a tanulástól, de mivel az iskolák, a család, az osztálytársak és széles körben akár a társadalom is fontos szerepet tulajdonítanak a sportban elért teljesítménynek, ezért a sportolás a sporteredmények hangsúlyozásával hozzájárul a tanulmányi eredmények romlásához. Így a társadalmi presztízs, megbecsültség és tőke által szerzett haszon elvész, így akár negatív irányba is elmozdulhat a mérleg, és a sportolók rosszabbul teljesíthetnek az iskolában. Ezt több kutatás is bizonyítja, ugyanis a sportoló középiskolások bár jobb tanulmányi eredményeket értek el a középiskolai pályafutás végén, de kisebb mértékű volt a fejlődésük pontszámokban mérve a nem sportoló társaiknál, így teljesítményük idővel relatíve csökkent. Mint láthatjuk, számos területen hatása van a sportnak és a társadalmi háttérnek. Ezek közül van, amire nincs hatásunk, hiszen nem tehetünk arról, hogy hová születünk, de a sport fiatalkortól való előtérbe helyezése szinte csak pozitívan befolyásolhatja életünket. Azonban, ha nem volt lehetőségünk fiatalon elkezdeni sportolni, ne feledjük, soha nem késő, és a személyiségünk sport általi fejlődése kihatással lesz a mindennapjainkra, életvitelünkre, karrierünkre, ezáltal társadalmi helyzetünkre, ami által szebb és jobb jövőt biztosíthatunk a következő nemzedéknek.
4: Que lo que estamos rulando y empezó el verano, fuego.

0: műsor.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófa védelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. Azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a társaság a mai napig nem tájékoztatta a miniszterelnökséget az ellene indult végrehajtási eljárás részleteiről, így a szerződés nem tartható fenn. A Lancs csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét és megfogalmazhatja javaslatait. A megújuló vasútvonal menetrendje szerint a budapesti agglomerációt fél óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálják ki, a távolabbra utazók számára pedig két óránként induló interrégió és Eurocity vonatok nyújtanak összeköttetést a Kiskunság városaival, valamint Belgráddal. Több új csatlakozó buszjárat jönne létre, amely a térség településeiről gyorsan elérhetővé tenni a vonatokat. Szeptembertől visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Lucin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Arról írtak, idén már több mint 9,500 alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. A csapadékmentes száraz forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Meddőségi centrumok számára fejlesztenek mesterséges intelligencia alapú betegregisztrációs és betegtájékoztatási rendszert a Szegedi Tudományegyetemen. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az egyetem 18 millió forintos támogatását elnyerő projekt során olyan kutatási eredményekkel alátámasztott koncepciót hoznak létre, amely alapot biztosíthat egy későbbi, klinikai környezetben alkalmazható rendszer kialakításához és piaci hasznosításához. Saját autójával ittasan indult el a fővárosból Gödöllőre egy férfi az ittas vezetése miatt elrendelt rendőrségi kihallgatásra. Útközben megállították a rendőrök, mert nem használta a biztonsági övét. A járőröknek feltűnt, hogy illuminált állapotban volt, ezért megszondáztatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy ismét ittasan vezetett. Így a férfi már nem a saját autójával, hanem rendőrautóval érkezett meg a gödöllői rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett.
1: Időjárás.
2: Általában sok napsütés várható, helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A trauma nem maga az esemény, hanem a hatására benned zajló folyamat. Mondja dr. Máté Gábor a trauma bölcsességéről. A mindsetpszichológia.hu szerint a trauma egy láthatatlan erő, amely formálja az életünket, átalakítja az életmódunkat, azt, ahogyan szeretünk, és még azt is befolyásolja, ahogyan a világot látjuk és értelmezzük. Ez legmélyebb sebeinknek a gyökere. De dr. Máté Gábor egy új jövőképet kínál, a trauma-informált társadalmat, amelyben a szülők, tanárok, orvosok, politikai döntéshozók és jogi személyek nem a viselkedésmódok megjavításával, diagnózisok felállításával, tünetek gyógyszeres elnyomásával és ítélkezéssel fordulnak az emberek felé. Helyette arra törekednek, hogy megértsék az aggodalmat keltő magatartások és betegségek forráspontját a sérült emberi lélekben. Ami már egyszer megtörtént, azt nem lehet semmissé tenni. Egy traumatikus jellegű fizikai bántalmazást, nemi erőszakot, molesztálást, háborús élményt, vagy bármilyen más borzalmas eseményt nem lehet csak egyszerűen kikezelni. Azonban lehet a trauma pszichoneuroimmunológiai, azaz viselkedési, agyi és immunrendszeri hatásaival foglalkozni. Ezek például a mellkasi szorítás, amelyet szorongásként azonosíthatunk, a kontrollvesztéstől való félelem, az állandó éberség a veszélyre, vagy akár az elutasításra, az önutálat, az emlékbetörések és rémálmok, vagy a másokkal szembeni teljes érzelmi megnyilásra való képtelenség. A trauma azonban nem csak egy nagy volumenű esemény hatására alakulhat ki, mint egy fizikai vagy lelki bántalmazás. Az is traumatikus lehet, ha a gyerekként kielégítetlen marad a szeretet és az elfogadás utáni természetes szükségletünk. Az igazság az, hogy traumatikus esemény mindenkivel történhet individuálisan és kollektív módon is. Mindannyian magunkkal hordozzuk még felmenőink fájdalmát is, ugyanis a trauma multigenerációs is lehet. Ezekről keveset hallunk, beszélünk, mert társadalmainkban ez tabu, és nincs meg az a narratíva, ami által erről nyíltan beszélhetnénk. Azonban nem lehetséges meggyógyítani úgy a társadalmakat, hogy előtte teljes mértékben el ne ismernénk a velük történteket és azok hosszú távú hatásait. Nyitnunk kell tehát, és el kell mesélnünk történeteinket. Ha egyénileg megértjük traumánk természetét, nem fogjuk továbbadni önkéntelenül idegrendszerről idegrendszerre gyermekeinknek. Most nézzük meg, hogy milyen olyan lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy elinduljunk egy ilyen trauma-informált társadalom felépítéséhez vezető úton. Egyrészt meg kell tanulnunk szabályozni az idegrendszerünket. Agyunk frontális lebbenyében van a képzelet, kreativitás, remény helye. Ezt a részt meg kell tanulnunk szabályozni meditációval, mindfulness-szel, ritmusos gyakorlatokkal, mint a tánc, az ének, a zene, vagy akár festés segítségével. A művészetek által vissza tudunk kapcsolódni az érzelmeinkhez, melyektől oly sokszor eltávolodunk traumáink miatt. Egy másik jó megoldás a közösség ereje, az egyik legszámottevőbb lehet. Szükségünk van egy megtartó közegre, hiszen jó, ha tudunk kötődni, jó, ha látjuk, mások is átélték ugyanazt a szenvedést. A kötődés a függőségek ellentéte is lehet. Aztán, ha már jó tanácsok, akkor mindenképp érdemes lenne terápiába járni. Válasszuk a számunkra a legmegfelelőbb pszichológust, szakpszichológust vagy terapeutát. Kezdjük el a belső munkát, általa hazatalálunk önmagunkba. Egy másik módszer lehet a keretezés. Itt a mélyebb megértésről van szó. Ismerjük és értsük meg nemzetünk traumáit, történelmi eseményeket, melyek hatással voltak felmenőinkre. Ezek mellett figyeljünk családunk traumáira is, a hordozott és átörökített sérült működési módjainkra. Próbáljuk meg észrevenni a családunkban húzódó rejtett mintázatokat. Mindemellett erősítsük a földhöz, a nagy egészhez tartozás érzését, aminek mi is részei vagyunk. Szervezzünk minél több természetközeli programot stresszcsökkentő hatása miatt. És utolsóként említve, de nem utolsóként értve, javítsuk fizikai egészségünket, melynek lehet része az, hogy csökkentsük a kortizol szintünket, növeljük az immunfunkcióinkat, javítjuk a kardiovaszkuláris funkcióinkat, és csökkentjük a szervezetünkben fellépő gyulladásokat.
Bízva abban, hogy sok hallgató számára segítséget nyújthatnak ezek a jó kis tanácsok. Most pedig tovább megyünk, ismételten olyan zenei előadók következnek itt a Balaton Rádióban, amelyek méltán hozzájárulnak ahhoz, hogy színes és minőségi legyen a zenei szolgáltatás nálunk. Baby, put your

ez a maratoni balatoni zenefolyam. És természetesen a tudományos érdekességek mellett bőven szolgálunk helyi információval is. A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni körelnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejé hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban. Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üde szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban, minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ez a Balaton Rádió az FM 88,7-es megahertzes frekvencián. Érzelmeink folyamatosan jeleznek számunkra a belső és külső történésekről, segítenek viselkedésünk koordinálásában, a saját és mások viselkedésének értelmezésében. Az alapérzelmek közé tartozó undorválasz igen tiszta reakció, azonban sokkal többre képes, mint csupán testünk megóvására, írja a mindsetpszichológia.hu. Izárd és Ekman bizonyította, hogy az öröm, düh, bánat, undor, félelem és meglepődés érzéseit kultúrától függetlenül felismerik az emberek. Ezeket tehát egyetemes alapérzelmeknek tekinthetjük. Az alapérzelmek rendszere az alapízekhez hasonlóan működik, attól függetlenül felismerik az emberek. Ezeket tehát egyetemes alapérzelmeknek tekinthetjük. Az alapérzelmek rendszere az alapízekhez hasonlóan működik, tehát a különböző alapérzelmek

felismerik az undorhoz kapcsolódó mimikát és testérzetet. Eredetileg túlélési értéke volt, ugyanis az evolúciós pszichológia szerint nem csak a testi jellemzők szelektálódnak a fejlődésünk során, hanem a viselkedésünk is. Azok a viselkedések maradnak fenn, amelyek, ha mai világunkban nem is, valamikor hasznosak voltak ősünk számára. Az undorválasz előnye evolúciós szempontból elvitathatatlan. Szubhumán szinten az állatvilágban a mérgező anyagok ételek kiszűrésének érdekében kapcsolódik be. Amennyiben egy állat egy új étel megkóstolása után rosszul lesz, azt soha többet nem fogja megkóstolni. Ahhoz undorválasz kötődik a továbbiakban, vagyis egy sajátos arcmimika, hányinger érzete, mely tulajdonképpen a szájban lévő ételtől való leggyorsabb megszabadulást segíti. Az, hogy mit tekintünk undorítónak, kulturálisan erősen befolyásolt. Míg hazánkban a többség vélhetően undorodna egy kutya megevésétől, létezik olyan része a világnak, ahol ez nem ennyire egyértelmű. Tehát, bár az érzelmek kifejezése egyetemes, a szituáció függőség kulturálisan befolyásolt. Az undort kiváltó ingerek fertőznek is. Az alapvetően ízletes ételt, ha undorító dolog éri, beszennyeződik. Rosin erre azt a példát hozza, hogyha egy tál krumplipüré mondjuk egy gilisztával érintkezik, a krumpli véglegesen és visszavonhatatlanul begilisztázódik. Egy amerikai kutatás azt találta, hogy mindössze az említett tételek negyede étel, amelyet az emberek felsorolás szinten a legundorítóbbnak találnak. Undorítónak említették a vizsgálatban megkérdezettek az alacsony higiéniát, az erőszakot, a halált is. Ugyanilyen undorító a nem kívánatos személyekkel való bármilyen érintkezés. A testi kontaktuson túl például egy súlyos büntettet elkövető személy ruhájának hordása is akár. Láthatjuk tehát, hogy az eredetileg a test megóvására született zsigeri válasz a lélek megóvására is áthelyeződött. Az embert valamilyen minőségében fenyegető ingerekre, mint a halandóságra emlékeztető jelenségek esetében, de szociális és morális kérdésekben is megjelenik undorválasz. Így óvjuk meg lelkünket a sérüléstől, a számunkra megemészthetetlen ingerektől. A köpködés például annak a szimbolikája, ahogyan megpróbáljuk eltávolítani magunktól az undort keltő helyzetet. Érdemes azon elgondolkodni, hogy saját életünkben azok az ételek, helyzetek, melyek undort váltanak ki, valójában mit üzennek nekünk. Lehetséges, hogy az önmagában ártalmatlan étel olyan szituációhoz kötődött, melyben fokozottan kellett ügyelnünk énünk védelmére? Mindenképpen rendhagyó önismereti lehetőség rejlik ezeknek a helyzeteknek az elemzésében. Most viszont feloldódunk a legnagyobb balatoni slágerek között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófa védelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. Azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a társaság a mai napig nem tájékoztatta a miniszterelnökséget az ellene indult végrehajtási eljárás részleteiről, így a szerződés nem tartható fenn. A Lancs csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét és megfogalmazhatja javaslatait. A megújuló vasútvonal menetrendje szerint a budapesti agglomerációt fél óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálják ki, a távolabbra utazók számára pedig két óránként induló Interregio és Eurocity vonatok nyújtanak összeköttetést a Kiskunság városaival, valamint Belgráddal. Több új csatlakozó buszjárat jönne létre, amely a térség településeiről gyorsan elérhetővé tenni a vonatokat. Szeptembertől visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Arról írtak, idén már több mint 9,500 alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. A csapadékmentes száraz, forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Meddőségi centrumok számára fejlesztenek mesterséges intelligencia alapú betegregisztrációs és betegtájékoztatási rendszert a Szegedi Tudományegyetemen. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az egyetem 18 millió forintos támogatását elnyerő projekt során olyan kutatási eredményekkel alátámasztott koncepciót hoznak létre, amely alapot biztosíthat egy későbbi, klinikai környezetben alkalmazható rendszer kialakításához és piaci hasznosításához. Saját autójával ittasan indult el a fővárosból Gödöllőre egy férfi az ittas vezetése miatt elrendelt rendőrségi kihallgatásra. Útközben megállították a rendőrök, mert nem használta a biztonsági övét. A járőröknek feltűnt, hogy illuminált állapotban volt, ezért megszondáztatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy ismét ittasan vezetett. Így a férfi már nem a saját autójával, hanem rendőrautóval érkezett meg a gödöllői rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett.
1: Időjárás.
2: Általában sok napsütés várható, helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A nyaralás szerepét fogjuk megvizsgálni, arról, hogy milyen hatással van ez az életünkre, illetve az emberi kapcsolatainkra. Több kutatás is vizsgálta már, hogyan hat az utazás kapcsolatainkra. Az eredmények átfogó tanulmányozását követően azt találták, hogy a nyaralás általában pozitív hatást gyakorol a felnőttekre, a gyermekekre, a párokra és a családokra egyaránt. A vizsgálatban úgy találták, a családon belül közösen együtt töltött idő erősíti a családi kapcsolatokat, fokozza a szülő és a gyermek közötti kohéziót, megteremti az összekapcsolódás lehetőségét. Ezen felül az utazás fenntarthatja, vagy akár javíthatja a kapcsolatok minőségét, megerősíti a házasságot és csökkenti a válás valószínűségét. Azok az erőforrások ugyanis, amik a kapcsolatokat pozitívan támogatják, hozzájárulhatnak az élettel való elégedettség növeléséhez. Az utazást már a több kutatás is olyan tényezőként azonosította, ami hozzájárulhat a munkahelyi és az otthoni stressz csökkenéséhez, valamint a családi elégedettség és az egészség növekedéséhez. Nézzünk pár pozitív hatást, ami az utazás párkapcsolatokra gyakorolt tényezőit jelenti. Egyrészt újszerű és izgalmas tevékenységek azok fokozhatják a másik iránt érzett szenvedélyt, mert közelebb érezhetjük magunkat hozzá, mélyebb intimitást élhetünk meg. A másik, hogy az utazás számos új, közös emléket teremt, és amennyiben ezek pozitív élményként maradnak meg, jól össze tudják kovácsolni a kapcsolatot. A harmadrészt pedig valami újat tudhatunk meg a partnerünkről. Egy kapcsolat elején minden információ új a másikról, de ez az együtt töltött évek alatt megkophat. Egy új élmény, egy új környezet lehetőséget adhat arra, hogy újra valami olyan dolgot tudhassunk meg társunkról, amit eddig még nem tapasztaltunk meg. Viszont vannak az utazásnak párkapcsolatra gyakorolt negatív hatásai is. Ilyen például az, amikor az utazás még tovább növelheti az egymástól való függés érzését, ami a pár tagjai között további konfliktusok kialakulásához vezethet. A párok élete mélyen összefonódik, függnek egymástól, amit az egyik fél csinál, az nagy hatással van a másik életére is. Másrészt az együtt töltött idő nyilvánvalóbbá teheti a pár között már meglévő problémákat, feszültségeket. A közös nyaralás valószínűleg több együtt töltött időt jelent és kevesebb különválást, ezáltal több lehetőséget tartogat a konfliktusok megjelenésére. Harmadrészt az utazás is előidézhet nehézségeket azzal, hogyha túlságosan kimerítő és stresszes, ami további feszültséget generálhat a felek között. Most nézzünk meg pár olyan szempontot, aminek a figyelembevételével előnyt tudunk kovácsolni az utazásainkból. Egyrészt használhatjuk a nyaralást lehetőségként, kipróbálhatunk valami újat, izgalmasat. A kutatások azt mutatják, hogy a párkapcsolatok javulnak az újszerű és izgalmas tevékenységek után. Másrészt, ha már ellentétek vannak a párkapcsolatban, egy pihentető nyaralás kevesebb konfliktusforrást jelenthet. Szempont az is, hogy ha mindkét fél vágyai megjelenjenek az utazás során, akkor fontos, hogy ezt már a tervezés során átbeszéljék a felek, hogy ki milyen utazásra vágyik, ki mit szeretne csinálni és a szem előtt tartani, hogy a mindenki számára megfelelő kompromisszumok létrejöhessenek. Ugye ide tartozik az is, hogy a közös tervezés közös várakozást eredményezhet, a közös élmény pedig közös emlékeket hozhat létre. A nyaralás pontjainak átbeszélése adhatja az első kapcsolódást, amikor egy közös egyeztetés révén körvonalazódik a várt utazás. A nyaraláson való tudatos jelenlét elősegítheti az élmények minél teljesebb megélését. Írja a mindsetpszichológia.hu. Ezekkel az apró tippekkel, trükkökkel azt gondolom, hogy mindenki könnyedén tud élni, illetve a saját életében akár megvalósítani. Most pedig irány, menjünk tovább a zenék birodalmába itt a Balaton Rádióban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, és a következőekben meg fogjuk nézni, hogy melyik a legmélyebb pontja a Balatonnak. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter közötti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az Apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. Tehát érdemes lehet egy-egy pillantást vetni a térképre, vagy akár elidőzni ezen a különleges helyen, hogyha éppen Tihany környékén jársz. Mi viszont most zenével megyünk tovább.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az olyan témák, mint a politika, oktatás, rasszizmus, abortusz vagy vallás nem feltétlenül központi kérdései a mindennapi életünknek, mégis ha előkerülnek, komoly ellentéteket szíthatnak családtagok, barátok és munkatársak között. Az ünnepek alkalmával, amikor igyekszünk minél többet szeretteink körében lenni, nagy eséllyel kell szembenéznünk azzal, hogy bizony ezeket a kényes témákat valahogy kezelnünk kell. Annak érdekében, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen, az Amerikai Pszichológiai Társaság összeállított 8 jó tanácsot. Találd meg azokat a pontokat, amelyekben egyetértetek. Lehet, hogy valakivel nem értesz egyet egy bizonyos témában, de ahelyett, hogy durván reagálnál, próbálj meg aktívan figyelni és megérteni a másik álláspontját. A közös álláspont megtalálása csökkenti a stresszt és enyhíti a nézeteltérések okozta intenzitást. A második ilyen jó tanács, hogy legyél nyitott és kedves. A beszélgetések közben próbáld meg kerülni az éles hangvételt és a személyeskedést. Emlékeztesd magad arra, hogy mennyire áll közel hozzád az, akivel beszélsz. Egy másik ilyen jó tanács, hogy próbálj nyugodt maradni, amikor fokozódik a feszültség. Igyekezz tudatosan felkészülni azokra a helyzetekre, amik kihoznak a sodrodból. Találj több opciót is, amivel csökkenteni tudod ilyenkor a stresszt. Ha hajlamos vagy arra, hogy impulzívvá válj a feszült helyzetekben, akkor inkább hagyj időt magadnak arra, hogy megnyugodj, és csak utána reagálj. Érdemes különböző relaxációs technikákat elsajátítanod, amivel rövid idő alatt csökkenteni tudod a stresszt. Addig is próbálj mély levegőket venni, és udvariasan tereld más irányba a beszélgetést. A negyedik ilyen jó tanács, legyenek céljai a beszélgetésnek. Megkönnyíti a kommunikációt az is, ha megtalálod azt a célt, amit szeretnél elérni általa. Legyen szó akár szenzitív témáról, például az egészségügyről, fontos tudni azt, hogy mit vársz a beszélgetéstől. Az a célod, hogy megváltoztasd a másik véleményét, vagy csak kíváncsi vagy az övére. Állíts fel magadnak elérhető célokat, ami segít elkerülni a feszült hangnem kialakulását. Egy másik fontos jó tanács, hogy fogadd el, hogy nem biztos, hogy meg tudod változtatni a másik álláspontját. Az érzékeny témák esetén a kommunikáció egyébként sem könnyű, ezért fontos felismerni azokat a szituációkat, amikor nem tudsz hatással lenni a másik véleményére. Ilyenkor ne arra törekedj, hogy meggyőzd a beszélgető partnert arról, hogy a te álláspontod a legjobb, inkább adj esélyt annak, hogy megismerjétek egymás nézeteit. Egy másik fontos jó tanács, teljesen rendben van az, ha nem értesz egyet egy számodra fontos személlyel. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen a személyes véleményed, látásmódod az, ami egyedivé tesz. Jó tanács, teljesen rendben van az, ha nem értesz egyet egy számodra fontos személlyel. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen a személyes véleményed, látásmódod az, ami egyedivé tesz. Lehet, hogy nehéz.

lezárd azt. Válts témát, vagy javasolj egy olyan tevékenységet, amelyben mindketten jól érzitek magatokat. Az utolsó jó tanács, legyél proaktív. A helyet, hogy már jó előre azon aggódsz, hogy a családi összejöveteleken melyik kényes téma fog újból előkerülni, gondolj arra, hogy ezek az események azért vannak, hogy összehozzák a családot, nem azért, hogy széthúzzák. Tervez olyan közös tevékenységeket, amik elősegítik a jó hangulat megteremtését, például közös társasjátékot vagy régi fotóalbumok nézegetését. Írja a mindsetpszichologia.hu. Most újra teret adunk a jó zenéknek itt a Balaton Rádió világában, aztán pedig természetesen újból jövünk majd érdekes hírekkel, információkkal itt az éterben.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófavédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. Azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a társaság a mai napig nem tájékoztatta a miniszterelnökséget az ellene indult végrehajtási eljárás részleteiről, így a szerződés nem tartható fenn. A Lancs csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét és megfogalmazhatja javaslatait. A megújuló vasútvonal menetrendje szerint a budapesti agglomerációt fél óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálják ki, a távolabbra utazók számára pedig két óránként induló Interregio és Eurocity vonatok nyújtanak összeköttetést a Kiskunság városaival, valamint Belgráddal. Több új csatlakozó buszjárat jönne létre, amely a térség településeiről gyorsan elérhetővé tenni a vonatokat. Szeptembertől visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Arról írtak, idén már több mint 9,500 alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. A csapadékmentes száraz forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Meddőségi centrumok számára fejlesztenek mesterséges intelligencia alapú betegregisztrációs és betegtájékoztatási rendszert a Szegedi Tudományegyetemen. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az egyetem 18 millió forintos támogatását elnyerő projekt során olyan kutatási eredményekkel alátámasztott koncepciót hoznak létre, amely alapot biztosíthat egy későbbi, klinikai környezetben alkalmazható rendszer kialakításához és piaci hasznosításához. Saját autójával ittasan indult el a fővárosból Gödöllőre egy férfi az ittas vezetése miatt elrendelt rendőrségi kihallgatásra. Útközben megállították a rendőrök, mert nem használta a biztonsági övét. A járőröknek feltűnt, hogy illuminált állapotban volt, ezért megszondáztatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy ismét ittasan vezetett. Így a férfi már nem a saját autójával, hanem rendőrautóval érkezett meg a gödöllői rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett.
1: Időjárás.
2: Általában sok napsütés várható, helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

ez a maratoni balatoni zenefolyam, és természetesen a zenék között hasznos információkkal is jövök. Ismerősi körünket áttekintve könnyen eszünkbe juthat olyan férfi, aki küszködik életével, nem találja a fonalat a párkapcsolataiban, a munkájával nem jut dűlőre, esetleg szexuálisan sikertelen. Rengeteg pszichológiai elmélet és kutatás hangsúlyozza az anyai nevelés óriási szerepét, de mi a helyzet az apákkal? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szemközti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, például egy költözés miatt, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatnák őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudunk elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Ha apának sem ment, én hogy lehetnék ügyesebb? Hogy tudnám jobban csinálni? Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részesévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Csak remélni tudjuk, hogy minél több családban lehetővé válik az apák minél nagyobb szintű bevonása. Természetesen, ha már apákról volt szó, akkor azért a szórakozás, a felhőtlen lazulás is ide kell, hogy tartozzon, és ezt itt most az éterben, a Balaton Rádióban én fogom nektek szolgáltatni.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 2-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt. Terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg, még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot. Így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88.7-en.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Már vissza is jöttem ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Erik Berne, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket struktúrálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Berne szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést: mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Berne egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért. Halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem is sok esetben promótálhatja az új életfilozófia kialakítását. Erre szeretnélek benneteket ösztönözni én is, nyilván egy picit most rádiós módon, hiszen jön hozzá erősítő zene.

0: Ezek itt a legjobban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Mindenkinek kellemes és szép délutánt kívánok. Az elmúlt 5 órában a maratoni balatoni zenefolyamot és Szabó Ferencet hallhattátok. A most következőekben jön a Balaton Life, az egészséges életmód magazinunk, érdekes hírekkel az egészséges életmóddal kapcsolatban. Tartsatok velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
3: Társadalmi célú reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Bérlakások, diákotthonok épülhetnek uniós pénzből. Magyar fiatal gyilkolhatott Ausztriában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Történelmi változás jön a lakhatásban a miniszterelnök szerint. Magyar Péter egy videóban egyebek mellett arról beszélt, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak. Azt is mondta, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrás jut, ebből csaknem 24 milliárd forint a háziorvosi ellátás fejlesztésére. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazók figyelmét a Magyar Biztosítók Szövetsége a napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Azt írták, ha az érintett utazás szervező székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazás szervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Nemzetközi konyhákat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások, az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repontautomatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gomnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány, a betegkora szülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. Az első fél évben összegyűlt felajánlásokból a Péter Csernyi Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsit szerez be, amelyet kifejezetten koraszülöttek és betegújszülöttek mentésére terveztek. Egy 18 éves magyar fiatalt gyanúsítanak egy 29 éves férfi meggyilkolásával Alsó-Ausztriában, írja Kronenzeitung. Az osztrák lap értesülése szerint a fiú a tékvandú tudását használva olyan súlyos sérüléseket okozott a férfinak, hogy belehalt az ütésekbe. A lap úgy tudja, hogy a magyar fiú és a 29 éves bécsi férfi az interneten ismerkedett meg, és abban a szomszédos házban találkoztak, amelyre a fiú a családtávol létében vigyázott. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, az idősebb férfi súlyos arcsérülésekkel feküdt a földön, de már nem volt életben. A magyar fiút a helyszínen letartóztatták az osztrák hatóságok.
1: Időjárás.
5: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
6: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ajándékkal meglepni téged utoljára, hogy igazán mikor tudtak?
2: Valószínű nehéz meglepni ajándékkal.
3: Friderika, énekesnő.
2: Azért a férjem próbálkozik. Ez most csak azért nehéz, mert szerintem amúgy, tehát hogy elég elégedett vagyok, tehát hogy ez a mindenem megvan. Uh-huh. Tehát most egy nem tudom milyen ékszerrel jönne, úgy
1: hát
2: így örülnék neki.
1: Nem az az igazi meglepetés.
2: Igen, most...
1: Éppen ezért ő maga sem tudja biztos, hogy mivel tudna
2: úgy meglépni. Szegény ember, nem is olyan egyszerű neki
1: mellettem. Mindenképpen valami kreatív dolognak kell lenni valószínűleg.
2: Igen, de mondjuk, ha elmegyünk kávézni, vagy cukrászdába elmegyünk, akkor az olyan ajándék.
1: De ő szeretne neked biztos valami tárgyat, valami lehet, hogy kis tárgy, de valami egy ajándékot adni. És hát lehet, hogy évtizedekig próbálkozhat,
2: de... Soha nem sikerült.
1: De azért ő próbálkozik, ne
2: igen,
1: adja fel.
2: Igen. A virágot sokszor szoktam kapni.
1: Hát az egy biztos
2: dolog. Már egész dzsungelem van, mert hogy én a zöldet nagyon szeretem, mert szokták is mondani, hogy zöld a kezem.
1: Ő virágnak vette nálad már dzsungel.
2: Úgyhogy tehát nem feltétlenül ezeket a tárgyi dolgokat igénylem, hogy kapjak valamit. De sok esetben nem talál. Tehát, hogy valahogy úgy megköszönöm meg, így... Mosolygok meg minden, csak hogy...
1: Fölöslegesen kidobott
2: nem ettől lepődnék talán annyira meg.
1: Na de akkor mit csináljon
2: tulajdonképpen? Szegény ember, mit csináljon?
1: Igen.
2: Hát nézd, az a helyzet, hogyha van egy kiegyensúlyozott, tök jó beszélgetés, akkor az egy nagyon nagy ajándék. Hát az kicsit biztos. Lecsendesednek ott a esetleg a problémák, vagy átbeszéljük, vagy egy-két órát tényleg így együtt tudunk lenni.
1: Ez
2: engem jobban feltölt, mint hogyha kapok, hát, mit tudom én, egy fülbevaló. Okay. Szóval, hogy az ilyen...
1: Ezt ő is tudja, csak közben mégiscsak eljön a nap, és akkor a születés napra...
2: Na hát az kegyetlen, mégis főleg egy bizonyos év után. Most például meg sem ünnepeltük, mondtam, hogy nem, ezt most mindenki hagyjuk, nagy tortát együnk. Csak úgy, és...
1: volt ajándék? Vagy lehet, hogy sikerült eltörölni idén?
2: Azt hiszem, volt ajándék.
1: Te látod, de el is
2: felejtett. De már is nagyon tudom, hogy mi volt az ajándék. Úgyhogy mondom, nem ez a lényeg.
1: Hát oké. De egyébként az megfordult már benned, hogy valamely ünnepeknél esetleg ajándékmentessé tenni felnőtt körben magát az ünnepet?
2: Abszolút. De
1: sikerült?
2: Vagy igen, pedig, igen. A karácsonyi ünnepek azok csak a gyerekek számára ajándék, kézzelfogható ajándékot jelent. Szüleim és a rokonság körében ez a közös vacsora, beszélgetés,
1: ajándék.
2: És nincs ajándék.
1: De tényleg nincs, vagy csak szeretnétek?
2: Nincs.
1: Senkinek nem visz semmit, nem vesz kényszeresen.
2: Mi szoktunk vinni néha, de az is azért, mert üres kézzel annyira hülyén néz ki, hogy nem viszel semmit, de amúgy meg van beszélve, hogy a felnőttek nem ajándékozzák meg. De nem tudom elképzelni. Tehát, hogy üres kézzel ünnepekkor, amikor annyira kevés alkalom van arra, hogy találkozzunk, és beállítani valahogy azt úgy...
1: Nem lehet.
2: Nem.
1: Akkor tulajdonképpen a megbeszélés, hogy drágáim, most ne hozzatok semmit, akkor azt csak úgy megbeszélitek, de nem
2: és
1: igaz.
2: És a család egyik része ezt tartja, csak mi nem.
1: Na, akkor van, aki tartja.
2: Van, aki tartja, igen.
1: De akkor lehet, hogy te rájuk azt gondolod, hogy hát azért mégis üres kézzel
2: nem gondolod. Nem feltétlenül.
1: Akkor lehet, hogy egyszer csak te is tudod már majd tartani, hogy megyünk üres kézzel.
2: És akkor
1: még ki is hirdeted majd, hogy most
2: csak üres kézzel
1: jöttünk.
2: Üres kezes ajándékozás lesz.
1: Nem.
2: De ez most jó ötlet, majd lehet, hogy bevetjük.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Valentin nap. Ajándék.
2: Ezek ilyen csinált.
1: Hát nem tudom, csak kérdezem, de lehet, hogy ott is kell néha venni valamit?
2: Nem.
3: Friderika énekesnő.
2: Nem.
1: Karácsony ott
2: sőt,
1: van.
2: Sőt, nem. Dafke.
1: Azért
2: se. Tehát azért se. Na. Tehát nehogy az legyen, hogy most nekem fölhívták a figyelmemet, hogy most Valentin nap van, és akkor most nekem nem tudom még, hogy kell kifejeznem azt, hogy nem azért. Tehát azért sem.
1: És ha a férjed mégiscsak jön egy kis virággal.
2: Hogy nem jött, drága, szerencsére szerintem tudja.
1: Csokoládéval. Akkor nem váltaná ki azt az érzést,
2: hogy... De persze nem lenne ebből semmi gond, csak nyilván nem...
1: Jövőre lehet, hogy te is adnál egy kis csokoládét.
2: Nem, ha nincs ajándék. De ajándékozni nagyon szeretek. Tehát, hogy másoknak, vagy mondom a gyerekeimnek, vagy szüleimnek, vagy ismerősnek,
1: hogy meg szeretnék köszönni.
2: Én nem kell hozzá apropó, hanem az úgy jön. Mikor már úgy érzem, hogy a köszönömön túl valamivel úgy szeretném még fejezni, hogy tényleg nem csak köszönöm, hogy tényleg hálás is vagyok segítségért.
1: Tényleg örül, és évközben eszedbe jut valami, hogy jaj, ennek de örülne, és elviszed.
2: Igen, van ilyen is, hogy valahova megyek, és akkor meglátom, ő biztos ennek nagyon örülne, és legtöbb esetben bejön.
1: Könnyen lehet, hogy vannak, akik ilyenkor erre raktározzák az ünnepre, nem, hogy megveszik,
2: tudom,
1: és elteszik.
2: Ja, tényleg.
1: Azt lehet még csinálni egyébként.
2: Nem vagyok ennyire összeszedett.
1: Én sem.
3: Zoltán Erika, énekesnő.
4: Az ember számít bizonyos helyzetekben, legyen az egy évforduló, egy születésnap, valami adott helyzet, amiben esetleg számít rá, hogy kap majd valamiféle fajta ajándékot, meglepetést, és akkor tud nagyon-nagyon jó leső lenni az, hogyha úgy valaki nagyon beletalál, hogy úristen, ezt ki se találhattad volna jobban, vagy ha ezt én tőlem kérdezik, akkor pont ezt szerettem volna.
1: Most egyébként számít rá az ember, de volt már olyan például, hogy egyszerűen számítottál, és nem is annyira kaptál. Mert olyan is előfordult, hogy számít rá az ember valamire, és pont a másik elfelejti azt a...
4: Hát azt, ha az a másik ünnepet elfelejti, akkor mától nem a barátod.
1: De egyébként van olyan, hogy valaki így érez tényleg, hogy akkor nem a barátod, mert akkor, ha igazán hát szeretne, nem felejteni.
4: Ha a barátom, a családtagom, a szerelmem, a gyermekem, akkor azokat a dátumokat, ráadásul én talán néha betegesen is
1: szeretted ilyen nagyon dátumokat.
4: Nagyon, igen, a dátumokat szinte, ha nem is percre, de órára pontosan, és szeretem, hogyha azokat úgy megjegyezzük, de mivel például tudom,
1: hogy az én
4: édes szerelmem, ő nem annyira jó ezekben a dátumokban, és hát mivel együtt éljük az életünket 32 éve, gyakorlatilag ő már persze az enyémeket mind tudja, de úgy a környezetünkkel annyira nem foglalkozik, mert tudja, hogy én úgy is majd szólok, tehát ez az én feladatköröm betartozik az elmúlt évek alatt, de ettől függetlenül ő, amikor velem kapcsolatos a történet, akár születésnap, névnap, nőnap, bármilyen évforduló,
1: Valentina,
4: hát akkor azért ő nagyon-nagyon-nagyon mindig készül.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Zoltán Erika, énekesnő.
2: Alapvető ajándék mindig, amikor bármilyen helyzet van egy nőnek, virág. Uh-huh. Aki engem ismer, pontosan tudja, hogy legyen az csak ekkora picit, egy cserébe legyen, amit ápolgathatok, és földben, és ott élhet velem sokáig, mert borzasztóan sajnálom a szálas virágokat. De szó szerint sajnálom, hogy miért nem.
1: Azt miért kellett kivágni.
2: Igen, igen. Illetve, hogy azt a pénzt, amit például egy gyönyörű szálas virágból összeállított csokorra kiadott az, aki engem ezzel meg akart lepni, miért nem vett helyette egy ilyen kis cuki valami cserepest, amit oda tudok tenni a különböző kis ablakom, amit mivel én szeretem a virágokat és ápolom, dédelgetem őket, tényleg sokáig velem maradhatnak. Például a Robitól kaptam annak idején 93-ban egy gyönyörű szép kis virágot Valentin napra, és 22 évig élt velünk. Ültetgettem, gondozgattam, kisebb lett, nagyobb lett, volt, hogy azt hittem vége, megint összeszedte magát, tehát a virágokkal igen, lehet együtt élni.
1: És szólsz, hogyha mondjuk valaki egyszer csak egy nagy, vágott csokorvirággal meglep, akkor szólsz neki, hogy drágám, legközelebb inkább cserepesen.
2: Igen, nagyon szépen megköszönöm, és udvariasan elmondom, hogy ha legközelebb is a virág jutna eszedbe, amit nagyon szeretek, akkor léci.
1: Cserepes.
2: Igen, cserepes.
1: Jól teszed, hogy megmondod.
2: Igen, mert sokszor azt gondolják, hogy nem illik, de...
1: Jobb megmondani, mert akkor jövőre is vágottat kaptál, és egész életedben mindig vágottakat kapnál. Szólsz szépen. Szóval akkor az ajándék az kell, hogy mindig legyen minden ünnepnél.
2: Hát valami, egyszerűen igen, valami
1: kis. Tárgynak muszáj lenni.
2: Ha jelképes is, de valami legyen. Illetve ami nálunk például a kettesben, a Robival már nagyon régóta működik, hogy mi emlékeket gyűjtünk közösen. Tehát ez azt jelenti, hogy megbeszéljük, hogy egy következő bármilyen ünnep alkalmával, melyik utazást választjuk magunknak, és hova megyünk. És az a közös ajándék. És ez volt már így családilag is.
1: És csak az? Akkor tényleg nincs tárgy?
2: Akkor tényleg az, igen.
1: Nincsen tárgy?
2: Nincs.
1: Ajándékkal meglepni téged utoljára igazán? Mikor tudtak?
3: Hát képzeld el, hogy nem annyira kedvelem a meglepetéseket.
1: Danics Dóra, énekesnő.
3: Főleg az ilyen meglepetés eseményeket nem szeretem. Nem az ajándék. Az ajándékokat, nagyon szeretek ajándékot kapni, az szó sincs arról, és abból bármiféle meglepetés lehet, de elég sokszor fürödtünk már bele az én meglepetés születésnapomba különböző időpontot.
1: Dórikámnak rendezünk egy jó kis titkos bulit.
3: Igen.
1: És jó lesz.
3: És nem tudom, valahogy nem jöttek össze.
1: Ezek a bulik,
3: nem tudom már, de hogy így meg is beszéltük a barátok, hogy jó, azt így nem biztos, hogy kellene.
1: Inkább menjünk haza. Jó, gyertek,
3: nem
1: menjünk.
3: Tudom már, mi volt, de arra emlékszem, hogy nem volt jó. És nekem ebbe is van egy ilyen, hogy akkor ez a kötelező bulizás, én ezt sem, szilveszter is ilyen. Uh-huh. Én a szilveszteri bulikkal se tudok mit kezdeni. Uh-huh. És amikor így meglepnek, akkor nagyon gyorsan, nagyon jól kell éreznem magam, és nagyon nem tudom, tehát, hogy...
1: Ez az oka, biztos, igen, hogy ott, hogy ott adott is... időben, megrendezett pillanatban kellene neked mutatni, meg érezni, és hogy jaj, de örülök. De te megmondod, hogy jaj, de... Nem örülök.
3: De örülök, csak azért...
1: Egyébként nem örülsz véletlenül, mert tulajdonképpen tényleg szeretnek, gondolnak rá, és titokban összeszervezték.
3: De, közben örülök. Tehát hogy az a rossz érzés, hogyha... Tehát volt olyan, hogy nem olyan paszban voltam egyszerűen, ezt nem tudom jobban megmagyarázni, és nagyon örültem, és végignéztem az embereken, és mennyire cukik, hogy ide jöttek, és itt vannak, és én most nem tudok velük mit kezdeni. És ettől még én érzem magam rosszul. Tehát így, és akkor innentől kezdve én érzem magam rosszul a saját születésnapomon.
1: Ez az ajándék. Ajándékba kaptál egy rossz érzést.
3: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Bérlakások, diákotthonok épülhetnek uniós pénzből. Magyar fiatal gyilkolhatott Ausztriában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Történelmi változás jön a lakhatásban a miniszterelnök szerint. Magyar Péter egy videóban egyebek mellett arról beszélt, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak. Azt is mondta, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrás jut, ebből csaknem 24 milliárd forint a házi orvosi ellátás fejlesztésére. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazók figyelmét a Magyar Biztosítók Szövetsége a napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Azt írták, ha az érintett utazás szervező székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazás szervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Nemzetközi konyhákat ellenőriz a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások, az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány a betegkoraszülöttek gyógyításáért, a gyermekétkeztetési alapítvány és az

0: SOS gyermekfalvak munkáját. Az első fél évben összegyűlt felajánlásokból a Péter Cserny Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsit szerez be, amelyet kifejezetten koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésére terveztek. Egy 18 éves magyar fiatalt gyanúsítanak egy 29 éves férfi meggyilkolásával Alsó-Ausztriában, írja Kronen Zeitung. Az osztrák lap értesülése szerint a fiú a tékvandó tudását használva olyan súlyos sérüléseket okozott a férfinak, hogy belehalt az ütésekbe. A lap úgy tudja, hogy a magyar fiú és a 29 éves bécsi férfi az interneten ismerkedett meg, és abban a szomszédos házban találkoztak, amelyre a fiú a család távol létében vigyázott. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, az idősebb férfi súlyos arcsérülésekkel feküdt a földön, de már nem volt életben. A magyar fiút a helyszínen letartóztatták az osztrák hatóságok.
1: Időjárás.
0: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.

0: anyám. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Danics Dóra, énekesnő.
2: Nagyon szeretek másnak meglepetést okozni.
3: Sikerül.
2: Meglepetés bulik tervezésében zseni vagyok.
3: Igen, de biztos, vagy csak te hiszed,
2: nem,
3: azt
2: tényleg,
3: mások
2: tényleg,
3: is lehet,
2: rengeteget,
3: hogy azt
2: hiszik. Rengeteget.
3: Sikerül.
2: És sikerül, igen.
3: Igazi mosolyült ott.
2: Igen, igen. Tehát ez a, mondjuk a mi baráti társaságunkban ez így, mert ezt így tudják már, hogy nekem nincs meglepi buli, de a többieknek van, és nyilván ez jó lesz, meg azt is tudják, hogy én fogom szervezni.
3: Na most az ajándékozás az milyen mértékben van jelen? Minden ünnepnél van ajándékozás nálatok?
2: Minden ünnepkor van valami ajándék, de nem ez a... Tehát van, amikor csak poénból veszünk valami minimális, semmit mondó, de vicces ajándékot. Tehát nem feltétlenül az anyagi vonzata, vagy az ajándék nagysága a lényeg, csak az, hogy egyáltalán a gesztus.
3: És ha véletlenül elfelejtené valaki az ajándékot, azt a minimálisat is ajándék nélkül.
2: Azzal semmi problémám nincs. És azzal sincs egyébként semmi problémám, mert elfelejti a napot valaki, vagy ilyesmi.
3: Tegnap az volt Dóri szülinapja.
2: Felköszöntöttétek? Igen.
3: Nem. Júj, nem szólt, pedig még találkoztunk is vele.
2: Nem esik rosszul? Nem.
3: Még csak annyit nem mondtak, hogy Isten éltessen.
2: Nincs, mert magamból indul. És borzasztóan hajlamos vagyok elfelejteni. És tudom, hogy milyen az, hogy oké, elfelejtetted, de attól még szereted a másikat, és nincs abban semmi, hogyha...
3: De lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy ha igazán szeretne, nem felejteni.
2: Jó, nyilván vannak olyan közeli emberek, akiktől azért sértődést váltanak belőlem. Nyilván vannak olyanok.
3: És ajándék. És akkor ajándék mindig, mindenhol, mindig.
2: Jöhet, persze.
3: Meg van is, meg kell is. Adni és kapni is.
2: Igen.
3: Mindig.
2: Igen.
3: Ajándékkal meglepni téged utoljára mikor tudtak úgy igazán?
4: Hát nem olyan rég, pont egy parfümmel a férjem egyébként.
1: Judy a Grove House-ból.
4: Én inkább a fordított vagyok. Én jobban szeretek adni, mint kapni. Valamiért. Nem tudom, mindig olyan zavart helyzet nekem, hogy én kapok valakitől valamit, és mindig azt szokták mondani, hogy olyan rezzenéstelen arccal fogadom ezeket az ajándékokat, és közben meg tök örülök egy nagy csomó mindennek, meg főleg egyébként, amikor a kis drágám Majszi mondjuk hoz vagy ad valamit, nyilván annak örül az ember.
3: Az tényleg igazi öröm lehet,
4: azt
3: gyermekként kap. De amúgy tárgy, felnőtt ember tud tárgyat adni, olyan tárgyat, ami tényleg igazi ajándék és öröm?
4: Hát nyilván ezért mi ismerjük egymást így 13 éve, vagy akár a Zsolttal, mert mi nem nagyon... Tehát a Zsoltival szoktunk ajándékozni, akkor nyilván a férjemmel, meg, de például itt családilag mi mindig a karácsonyt úgy töltjük, hogy én főzök, és kajálunk, és együtt töltjük az ünnepeket, és tényleg olyan apró dolgokat maximum, amit mondjuk éppen rá, mert rád gondoltam címmel. Gyerekeknek, mi gyerkőcökkel vagyunk, most már igazából ez az övéké, én úgy gondolom. Tehát nekünk egyébként sokkal nagyobb öröm őket meglepni, mert az ő arcukon viszont tényleg ott az öröm.
3: Összességében neked például, személy szerint neked az ajándék az akkor annyira nem fontos?
4: Nekem egyáltalán nem. Én szeretek más, sőt, egyébként én már egy évig gondolkodom mindig valakinek az ajándékát.
3: És te képes vagy arra, hogy évközben megveszed egy ajándékot, ami nagyon jó lesz, és elteszed, hogy majd egy alkalomra odaadod, vagy pedig rögtön odaadod?
4: Ja, nem, én elteszem.
3: Ja, elteszed?
4: Én ilyen nagyon előre dolgozós vagyok,
3: előre
4: nem szeretem.
3: Látom.
4: Igen, meg gondolkodom, meg már így előre figyelem mindig, hogy ki mit szeretne, én ezt jól megveszem idővel, és akkor oda kerül a sor, de valójában amikor oda kerül, akkor meg elfelejtem, hogy jaj, már az is, jaj, még az is van, és a végén persze minden ott áll, jaj, mondom, milyen sok lett a jó ég, azt lehet, hogy el kéne rakni jövőre. Úgyhogy én ilyen előre látó típus vagyok, már előre gondolkodó típus.
3: Ez az igazi.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nem tudom, hogy ki hogy van vele.
2: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
1: De ugyan nagy ajándékozási időszakokban nem szoktam olyan helyekre menni soha, ahol tömeg vagy ilyesmi, ilyen jól bevált dolgot lehet beszerezni. Viszont megismerkedtem most legutóbb egy csomó készítővel, ajándékkészítő, nevezik őket így, akik a saját tehetségükkel és kreativitásukkal készítenek dolgokat, tárgyakat, amiknek semmi hasznuk nincs. Tehát ez nagyon fontos. Számomra az ajándék és a haszon az egyáltalán nem a hasznosság, bocsánat, egyáltalán nem kéz a kézben jár, sőt, nem szeretem a hasznos ajándékokat, csak aminek semmi értelme nincs. Viszont, és ez a lényeg, hogy megismerkedek a készítőjükkel, beengednek a kis műhelyükbe, ott nézem, amiket csinálnak, és már együtt bőgünk azon, hogy ez hogy, mik születnek kis garázsokban, hátsó udvar, kis műhely, és akkor ott kiválasztom ezek. Nem tudom azt is szólt, hogy képzőművészek vagy iparművészek, mert sokszor tényleg nem is az a lényeg, hogy milyen iskolát végeztek, hanem egyszerűen tehetséges emberek, akik alkotnak apró, nagyobb dolgokat, amik gyönyörűek és valami világot hordoznak. És tulajdonképpen nem is csak a tárgyat vásárolom meg, hanem a készítőjének a világát, a szívét, a kis odaadását. És ezt nagyon szeretem, tehát kb. Mindig 10-szer annyi ajándékot veszek, ami mind kellene, és abból nagyon sok nálam marad, de majd oda fogom adni, csak még nincs szívem.
3: Készítesz néha ajándékot?
1: Igen, szeretek. Nyilván ez egy másfajta kreativitáció, de nagyon szeretem, hogyha nem zenét. Vannak olyan zenészek, meg mi is csináltuk régebben, hogy zenét adtunk ajándékba, de hát azért ez elég megúszós, lássuk be az én esetemben. Bár nagy szeretettel adja az ember, és nem is tud, de mondjuk konkrét alkalmakra, akkor csinálok ilyen kis... Itt volt, hogy kartonpapírból csináltam egy kastélyt, és mert nagyon szeretem a miniatúr dolgokat, tehát mindent szeretek, ami nagy, kicsibe. Azt megőrülök azokért, és akkor így kivágtam az ablakokat, befestettem, berajzoltam, meg fá, nem tudom, hát mint egy óvodás, tehát így készítettem ilyen ajándékokat, igen. Aminek semmi értelme nincs, viszont én nagyon nagy örömmel készítettem. Nem vagyok komoly az ajándékozásban ilyen értelemben, tehát nem tudok, tényleg csak olyat tudok adni, aminek én örülök. És van is ez az igazság, hogy olyan ajándékot választunk, aminek mi örülnénk. Sokszor szoktam mondani, hogy miért nem kapok olyan ajándékokat, amiket én veszek, mert annyira szeretem azokat. És volt olyan, amit nem is adtam oda. Pedig oda akartam, de nem tudtam odaadni, mert annyira gyönyörű volt, és még mindig nálam van. De tudom, hogy ki, és meg is mondtam neki, hogy ez nem az enyém, ez a tiéd, de itt lesz nálam, majd én vigyázok rá.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lényegében azt mondtad, hogy az az igazi ajándék, aminek semmi értelme nincs. De végén is ez valahol érthető, és tulajdonképpen ez lehet, hogy egy jó kulcs, fontosságú dolog is, hogy nem az szerint, hogy valamit venni, hogy mire van szüksége.
2: De ezt most annyival formálnám tovább, ezt a gondolatot, hogy semmi értelme nincs látszólag.
3: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
2: De ha azt teszi a ajándékozotta, hogy meglátja, és azt mondja, hogy hát köszönöm, nem is érti, fölteszi a polcra, eltelik egy év, két év, ott van már a része, és egyszerűen változik a szép érzéke, mondjuk. Mert minden nap szembenéz egy olyan műalkotással, ami tényleg gyönyörű, amit az addig nem értékelt, esetleg, vagy nem vett észre, vagy jönnek gyerekek, és észreveszik, hogy de gyönyörű.
1: Mi ez? Kérdezik.
2: És akkor, és az a lényege, hogy sokkal hosszabb távra hat, és az értelme sokkal hosszabb távon derül ki. Az egyik legszebb élményem az életemben az volt, amikor elmentem egy 24-én, nyilván az ajándékozásról azért sok embernek eszébe jut a karácsony ünnepe, 24-én elmentem szegényekhez, két falucskába, templomba, és játszottam nekik. Nagyon mély szegénységben élő gyerekek, felnőttek, de az egyik falucskában nem is volt betonút, és soha nem voltam addig egy zsák falucska, hanem ilyen föld. És egy picinke templom, amiből le volt választva 20 padsor, mert omladozott a templom több is. Így kis fóliák alatt bebújtak az emberek, és valami hősugárzó adott valamicska meleget. És akkor ott voltak együtt az emberek, és akkor imádkoztak. Persze a magaviselet, nem is tudták, hogy kell, meg az, fantasztikus volt az, aki tartotta a szertartást, mert olyan szépen nevelt őket, hogy nem vesszük fel a telefont, most szépen kikapcsolt. Hogy teljesen türelmes volt mindenhez, bármi is történt. És akkor vezette a híveket, megbeszélték, hogy mi ez a szertartás, mi történt ilyenkor, majd imádkoztak meg. Nem csak én játszottam, a helyi gyerekek furjáztak, énekeltek, verset mondtak. És megkereszteltek jó párat, és egy idősebb hölgy mondta, hogy nem volt már foga, hogy meg akar keresztelkedni. Felállt, és mondta, de miért? Hogy közel akar kerülni a Jóistenhez, nem akar pogány lenni, de hogy úgy az ő szájából, meg abban a szituációban, hogy magára vette ezt a gyönyörű jelet, hogy a lelkébe vette, akkor játszottam nekik, akkor egy bácsi írt egy verset, akinek remegett a keze, úgy izgult, elkezdte olvasni, mindig megakadt egy szónál, és akkor kisegítették, aztán imádkoztak együtt, és akkor a végén mindenki egyénileg imádkozott, és akkor mellettem egy kislány, akinek szerintem semmi, kb. Egy ilyen fóliás ablaktalan házban lakhatott, vagy nem tudom, hát ott a házakat láttam, és mondta, hogy ő szeretné megköszönni a Jóistennek ezt az ünnepet, a meleg teát, a gyönyörű karácsonyfát, és hogy szeretetben él. Na, ott megértettem, hogy mi az ajándék lényege. Tehát ez az a szerkezet, ez az a létező egység, amiből teljesen mindegy, hogy hol, a legváratlanabb helyen, a legváratlanabb ember egyszer csak kinyilatkoztatja, hogy ő hordozója ennek a csodának. Ez az ajándék. Ez az ajándék. Ott nem kamu szegénység volt, hogy jaj, nincs itt, hanem ott sem. Tehát tényleg egy meleg teája volt annak a kislánynak. Aminek örült.
1: És tényleg megköszönte.
2: És megköszönte.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
4: És mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez az FM 88.7
1: Balaton Rádió.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: csak egy kaland voltam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznót évett a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új állam főválasztása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Balesetveszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőivel együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A Fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagonba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra.
2: Időjárás.
3: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Félelem.
2: Igen.
1: Igazi nagy félelmed. De van igazi nagy félelmed, ami most is megvan. Egyszerűen egy valós, igazi, mély félelem.
2: Szerintem az ember alapvetően két dologtól fél.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: Az egyik, amit nem ismer, a másik, amit már egyszer megtapasztalt. De nekem azért vannak olyan félelmeim, amiket lehet, hogy magam előtt görgetek már gyerekkorom óta. És ugye nyilván a félelmek azok abból is táplálkoznak, igen.
1: Hát ezekre gondolok, igen.
2: Azok abból táplálkoznak, abból. Hogy gyerekkorunkban ugye átélünk olyan, mondjuk azt, hogy idézőjelesen traumákat, vagy igazi traumákat, amik az egész felnőtt korunkat aztán meghatározzák. És ezek a félelmek, ezek olyan szinten vannak belénk kódolva, hogy eltelik 20-30 év.
1: És ugyanúgy megvan.
2: És ugyanúgy megvan.
1: Na, én ezekre gondolom, hogy ezek, hát persze lehet, hogy ezeket azt mondod, hogy hát Szabolcs, ezeket nem mondom meg, hát nem jó még rá se gondolni, de mi, megmondod, hogy mik ezek?
2: Például voltak olyan gyerekkori élményeim, vagy gondolataim, ami igazából a családdal voltak kapcsolatosak. Tehát amikor például a szüleim mondjuk elváltak, és én már felnőtt ember voltam, azért az embert valamilyen szinten megviseli, akkor is, ha már jól tudja kezelni, de az egy olyan félelem szerintem, hogy utána mi fog történni, és utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy volt-e olyan dolog, ami gyerekkoromban megviselt olyannyira, hogy ilyen félelemmé manifesztálódott bennem, és igazából lehet, hogy volt ilyen, hogy mit tudom én, hogy nem lesz már ilyen millió, mint amilyen mondjuk most van 92-ben, most mondok ilyen konkrét számokat. Igen. Tehát, hogy az a fajta élethelyzetnek az elvesztése, az mivel, hogyha ez nem tart örökké.
1: És azt mondod, hogy tulajdonképpen egy valós félelem attól, hogy elválnak majd a szüleim. Volt egy olyan szakasz is biztos, hogy elváljanak. És lehet, hogy az is megmarad élményként a félelem attól, hogy el fognak válni, és végül elválnak. És akkor például, ha jön most egy élethelyzet, picit mondhatom még tovább?
2: Persze.
1: Egy nehézség, most a jelen életedben, két év múlva, akkor lehet, hogy felidéződik az a félelem, hogy jaj, nehogy elváljak én. Ne viccelek.
2: Nem, tényleg, valószínűleg ez így oda-vissza hat, tehát hogy van benne egy ilyen kölcsönhatás. De ez a mai napig van bennem úgy, ugye kötve most a családhoz, meg az elváláshoz, meg a szülőkhöz, meg a millióhöz, hogy 92-ben van egy ilyen burok, én 12 éves vagyok, a húgom mondjuk 4 éves, ott vagyunk a szüleimmel, jaj, de jó, minden tök szuper, és hogy akkor ez így, nyilván 12 évesen még nem gondolkozol azon, hogy ez előbb-utóbb elmúlik, de ahogy érnek később hatások, most igazából csak hangosan gondolkodom, ahogy érnek később hatások, azokra viszont már emlékszem, hogy ugyanazt éreztem akkor, mint amit most érzek felnőtt fejjel, hogy van valami, amit elértél, amit megteremtettél, amit felépítettél, és tegyük fel, egy ilyen nagyon egy ilyen burok dolog, egy ilyen burok szféra.
1: Valami jó.
2: Igen, valami szuper ideális. Igen. És attól félsz, hogy ez nehogy kipukkanjon.
0: Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mit csinálsz, ha jön a félelem? Mert jön, néha jön, biztos jön. Mikor jött legutóbb?
2: Nekem például a víz.
3: Újvári Zoltán Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: A mélység. Tehát nekem a fulladás, az például egy ilyen tök régi gyerekkori félelmem. A zuhanás meg a fulladás, az nekem mai napig visszatérő álmom, hogy nem kapok levegőt, és hogy úgy futok valaki elől, hogy nem jutok egyről a kettőre, és nem kapok levegőt. És ez egy érdekes dolog, és amikor anyukámnak ezt egyszer elmeséltem, azt hiszem, hogy beszélgettünk egyszer erről, akkor ő is azt mondta, meg mondta valami szakember, aki nem tudom, nyilván nem festőművész volt.
1: Szülész.
2: Hogy valószínűleg ez a születés előtt, vagy pedig a születéskor beállt trauma, ami egyébként tudatalatt ugye kihat az emberre, vagy nem tudatosan, mert a kettő nem ugyanaz. És lehet, hogy erre lehet visszavezetni azt, hogy nekem a fulladás, meg a víziszonyom, egyébként mert nekem van víziszonyom, tehát éppen tudok úszni, de nem megyek mély vízbe.
1: Egyáltalán?
2: Nem, soha.
1: Tényleg be sem mész kicsit sem?
2: Autó? Hát így egyszer-kétszer olyan helyen megyek, ahol bemegyek, és akkor eltelik másfél perc, elkezdek beparázni, és kimegyek.
1: Autóval végig mersz nyugodtan menni egy olyan úton, ami mellett ott van a víz? Nincs semmilyen védő. Kerítés, ott van rögtön a víz mellette.
2: Azt hiszem, azzal nincs baj.
1: Nincs.
2: Ilyen még nem volt szerintem, de ez nem.
1: Gyere el hozzánk.
2: Meg a vizet amúgy, ja, mert hogy ti úgy kell beparkolni, hogy... Vigyázz, szombja!
4: Hát a félelmet valójában egy nagyon nehéz leküzdeni.
1: Küzdelem kezdődik vele?
4: Én úgy érzem, hogy igen.
3: Nyári Alíz, énekesnő.
4: Tehát, hogy az embernek az önmaga falait kell lebontani ahhoz, hogy túl tudjon jutni egy-egy ilyen félelmen, egy-egy ilyen érzelmi kitörésen. És én úgy gondolom, hogyha az ember tényleg szembenéz ezekkel a félelmeivel, akkor tud igazából felülkerekedni rajtuk. Tehát, hogyha már ugye az ember nem tudja elkerülni, akkor muszáj az, hogy szembenézzen vele.
1: És milyen jó, így mondod, hogy ha már elkerülni nem tudja.
4: Igen.
1: Tehát első körben jobb lenne azért elkerülni. Jön a félelem, nem etetjük, elmegyünk más irányba mondjuk. Ami igen. Egyébként ez is érthető tulajdonképpen, hogy megy az ember az utcán, mondjuk ott van, nem tudom, egy félelmetes sárkány,
4: igen.
1: És akkor gyorsan inkább elmegyek más felé, most így képletesen
4: igen.
1: Mondom.
4: Igen.
1: Ha jön utánam a sárkány, akkor elfutok, és nem tudom, ha pedig már nem tudok hova futni, akkor szembenézek vele.
4: Igen. Ilyen eset is volt, amikor ugye...
1: Sárkány?
4: Nem sárkány. Én sajnos, amitől van egy fóbiám és egy félelmem, az a galambok. Tehát, hogy
1: érdekes.
4: Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát, ha már nem ugye az érzelmi síkról beszélünk, van egy ilyen fóbiám, ami gyerekkorom óta tart, és ezzel még nem sikerült szembenéznem.
1: Tehát galambot mondtál,
4: igen,
1: ugye? Tehát
4: igen.
1: Konkrétan a madár.
4: Igen, igen.
1: Azt hiszem, van Magyarországon egy olyan település, hogy galambok. És hát a madár, és azt tudod, hogy ez honnan ered?
4: Hát valószínűleg egy rossz élmény idézte ezt elő, ami ugye gyermekkoromban nagyon sokáig Hollandiában éltünk. Édesapám ugye ott dolgozott 14 évig, és így ugye az egész család megkapta a holland állampolgárságot, és mi ugye a gyermekkorunk nagy részét ott töltöttük Edittel, nővéremmel. És egyszer volt egy olyan élményem, hogy mi ugye elmentünk otthonról, és az ablakokat nyitva hagytuk, és mire hazajöttünk, a galambok beszálltak a lakásba.
1: Több is?
4: Igen, igen, igen. És akkor ugye arra a látványra érkeztünk haza, és ugye gyermekként ezt megélni, szerintem ennek nagy szerepe lehetett ebben a fóbiámban.
1: És ma, mi a helyzet ma a galambokkal, hogy mondjuk megérkeztél ma ide, leparkoltál, nem volt véletlenül itt kint egy-két? Volt?
4: Nem volt, nem láttam galambot.
1: Vagy ne is kérdezz, hogy ezzel ne vicceljek egyébként, megkérdezek.
4: Hát tényleg ez most már sajnos olyan mértéket öltött, ami tényleg megmosolyogtatja ugye néha engem is, mert például tegnap voltunk egy teraszon, és oda próbáltunk ugye leülni a családdal, barátokkal, és egyszerűen nekem be kellett mennem, mert láttam, hogy ott van egy galamb, és én nyilván tartok tőle, valami miatt van bennem egy ilyen gát, amit szeretnék leküzdeni idővel, mert ez nem egy kellemes érzés nyilván.
1: De mi lesz ezzel tényleg? Akkor akarsz vele foglalkozni, vagy pedig egyenlőre most az a fázis van, hogy most ezt elfogadod, ez van. Most egyenlőre más dolgokkal foglalkozunk, van elég dolgunk, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Inkább ez utóbbi?
4: Én most már egyre inkább azon az állásponton vagyok, hogy elkezdenék ugye ebben foglalkozni komolyabban is. Már ugye beszéltem szakemberrel, aki azt mondta nekem, hogy ez körülbelül egy 10-12 alkalmas kezeléssel ez megoldható, ez a probléma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy én szeretném, hogyha ennek az egésznek véget vethetnék. Igen, én úgy gondolom, hogy most jött el az ideje, ha már eddig nem.
1: Hát akkor tulajdonképpen lehet, hogy még ez idén megoldódik.
4: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nyári Aliz, énekesnő.
2: Köztem és Edith között, nővérem között ugye 3,5 év van, és mindig én voltam valahogy az, aki őt mindentől féltettem. Tehát ő egy nagyon vakmerő kislány volt, hát a mai napig ő az, aki inkább bátrabb, aki sokkal inkább belemegy a dolgokba, az érzelmei elviszik őt sokszor. Én mindig inkább ilyen reálisabban gondolkodtam, és gyermekkorunkban mindig az volt, hogy mondjuk elmentünk egy vidámparkba, akkor én lent sírtam, hogy szedjék le a legmagasabb óriáskerékről Editet, mert én őt nagyon féltettem mindentől, és valahogy így nem tudom, így anyáskodtam felette. Tehát ez ilyen fordított volt, hogy én így helyette féltem.
3: De egyébként valószínűleg tényleg itt nem is csak féltetted, hanem helyette féltél. Lehet, hogy magadra vetted az ő félelmét, és lehet, hogy tulajdonképpen azért volt vakmerő, hogy neked megmutassa, hogy nem kell úgy félni, gyere, felmászok a legtetejére, és onnan lógok lefelé, nem kell félni, és te meg még inkább féltél, jaj, ne! És ő pedig, dehogy nem kell félni, és emiatt tényleg akár bele is keveredhet a vakmerő helyzetekbe.
2: Persze, igen.
3: Hú, de szerencsére megúszta.
2: Meg.
4: Ha a félelemről beszélünk, akkor az első olyan dolog, ami nagyon meghatározó élmény volt, az a halál.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: A halállal való kapcsolat, és én nagyon komolyan úgy gondolom, hogy ha ez megvan, tehát hogyha az ember mondjuk ezt a nagyon ősi félelmet, mint a halálfélelem, ezt magába helyre teszi, vagy foglalkozik vele, akkor, mert lehet, hogy ezt nem is lehet így csak úgy letudni, de hogyha erről van egy képe, és mer róla gondolkodni, akkor ez nagyon sokat segített, hogy alapvető dolgokat letisztázzon, és tudja a félelmeit is kezelni. Emlékszem, hogy a kis ágyba fekszem. Vannak konkrét gondolataim arról, hogy én most ide megérkeztem. Arról is van gondolatom, hogy mi volt, amikor még nem voltam fizikai testben. De ezt hangsúlyozom, hogy attól függetlenül, hogy ez egy nagyon meghatározó élmény volt, és a felnőtt koromat is nyilván végigkísérte, azért azt nem úsztam meg, hogy ne legyenek olyan, tehát hogy még ha ezt sikerül is rendezni, tehát hogyha mondjuk az én tudatomban teljesen tiszta, hogy klasszikus értelembe vett halál nincsen, tehát hogy nincsen vége, hiszen ez volt egy nagyon erős evidencia, hogy attól, hogyha én léteztem akkor is, amikor még nem éltem itt a Földön, és nem volt fizikai testem, akkor létezni fog akkor is, ha már nem a Földön vagyok, és nincs fizikai testem.
3: Milyen jó, hogy ezt már gyermekként tudtad, igen?
4: Hát, hogy legalábbis ez az élményem volt nekem személyesen, ez nem akadályozta azt meg, hogy egyébként más félelmekkel ne kelljen szembenézni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevő

0: Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A Fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagomba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért téved be az állomásra.
1: Időjárás.
0: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Azt gondolom, hogy a félelmek... Tehát nagyon nehezen tudom úgy elképzelni, hogy nincsen valamilyen tapasztalat mögötte.
2: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
1: Tehát én úgy gondolom, hogy attól lehet egy része, ami valamilyen olyan hozott dolog, ami kapcsolódik élményhez és traumához, mondjuk. Én azt gondolom, tehát nekem az az erős tippem, én élek a gyanúperrel, hogy ezek valós dolgokból táplálkoznak. És hát mindig előugrik a nyúlak alapból, és mindig ad valami feladványt.
3: Hát tulajdonképpen szinte egy segítő erő is lehet a félelem, hogyha jön egy helyzet, félsz, akkor aha, de érdekes, ettől félek, akkor lehet, hogy ott számomra valami olyan kihívás van, amit ha átlépek, akkor attól még egy erősebb védőpajzs kerül rám, még erősebb leszek tőle. És akkor megyek tovább, merre van még félelem. Ott
1: igen,
3: is
1: így is el lehet.
3: Gyerünk, csak nézzük csak meg, és a végén pedig egy akkora nagy páncélerővel rendelkező, mindent kibíró ember leszek, de nem.
1: Igen, lehet, tehát ez jól megfogalmaztad, hogy én is valahogy azt éreztem, hogy ezeket nem kikerülni érdemes, hanem inkább belemenni, de azért ez okozott nagyon-nagyon sokszor tartós stresszt az életembe, tartós feszültséget. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg, ha az ember ilyen elszánja magát ilyen rizikósnak tűnő lépésekre, akkor az nem azt jelenti, hogy neki nincs félelme, hanem hogy megpróbál valahogy nagyon jóba lenni velük. És talán én azt hiszem, hogy nekem ez volt a törekvés, hogy igyekeztem nagyon jó kapcsolatot ápolni a félelemmel.
3: Mondjuk persze megeshet az is, most az előző gondolatmenetemre is folytatásként mondom ezt, hogy nem sikerül. Tehát, igen, hogy belemegyek a félelembe. És hát teljesen romokban.
1: És úgy érzem, hogy lebénít, és úgy érzem, hogy fogvatart.
3: Tartós stresszt okoz, azt mondod például.
1: És én ezt meg is éltem.
3: Évekig megyek abban az irányban, és nem megy, és közben már betegszem bele az egészbe.
1: Igen, abszolút.
3: És darabjaimra esek szét, és nem megy.
1: Vagyis, hogy megy, csak mert történnek a dolgok, de a félelem, vagy újak jönnek, az egyiket leküzdöm, és jön egy másik.
3: Játszunk olyat, hogy egy félelmet lerajzolunk itt, végig gondolunk, és hogy belemész egy picit? Hogy mit kezdesz vele?
1: Próbáljuk meg.
3: Ha elképzeled, hogy egy sötét erdőben ott vagy egyedül, éjszaka, teljesen egyedül, ráadásul eltévedtél, mondjuk azt se tudod, hol vagy, ott van erdő, talán arra volt egy mező, de nem is tudod, bent vagy az erdőben, éjszaka van. Kicsit megálltál, és akkor hirtelen egy nagy zaj, egész közel. Akkor ez egy ijedelem, egy félelem. Hogy mit juttat ez eszedbe, hogy akkor te mit csinálsz mondjuk egy ilyen helyzetben?
1: Sajnos kapcsolódik egy személyes élményehez, és nagyon érdekes, hogy lehet, hogy az, hogy én erre nem emlékszem, ennek pont ez a lényege, hogy a traumákat hogy kezeli az ember, mert és ez már megtörtént gyermekkoromban, hogy édesanyám még elhagytak. Egy ilyen családi kirándulás voltam Átrába, és egyszerűen elhagyták Brigittát, és hát nagyon komoly apparátus keresett már az erdő sűrű mélyén, és érdekes, erre nem emlékszem. Tehát, hogy talán van olyan, amikor olyan traumák, egyszerűen az agy úgy működik, hogy kikapcsolja, és nem emlékszik. Tehát megtörtént velem az, hogy én elvesztem egy sűrű erdőbe, és komoly apparátus keresett, megtaláltak, és én erre mind nem emlékszem. Pedig kéne, hogy emlékezzek rá.
3: Mert az embernek utána még akár az is következhetne a későbbi életszakaszában, hogy emiatt aztán később elhagyják őt, mert egy ilyen mély elhagyás élmény, hogy engem egyszer elhagytak.
1: Hát figyelj, ez egy új gondolat, tehát hogy ezzel ezt így elkezdett most erről mazsolászni, lehet, hogy ez van a dolgok mögött.
3: Ez csak egy zárójel volt, de akkor ott tulajdonképpen, és akkor az erdővel kapcsolatban hogy vagy, Brigitta? Most ezt
1: érdekes, hogy nem maga az erdő, az nem jelentkezik, mint traumaforrás, tehát ezzel kapcsolatban nincsen meghatározott, tetten érhető pánikom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Agorafóbia.
2: Ezt leírod, hogy az nálad hogy van?
1: Ért egy nagyon erős élmény.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
1: A Szent Háromság téren, fent a várban.
2: Budapesten.
1: Igen. És egy pár évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon erős vihar kerekedett nagyon-nagyon rövid idő belül, és egy olyan helyen voltam, ahol ugye egy nagy nyitott tér, és egy kandelláber volt az, ami az egyetlen stabilitást jelentette a 3-4 órán keresztül, iszonyatos szélviharba esőbe, és én akkor meg voltam róla győződve, hogy itt most ennek vége.
2: Már és neked van vége.
1: Igen, abszolút, és az benne az érdekes, hogy hát ezt a vihart nyilván más is tapasztalta azon a nyári estén, de nem a Szent Háromság téren, és meséltem a barátnőimnek, és nem hitték el, hogy én hogy lehet, hogy tényleg életveszélybe éreztem magam, de én nem egyedül voltam, és az egy valós félelem volt, és tulajdonképpen innen datálódik, hogy ez az élménynek az lett a hozadéka, hogy bizonyos helyzetekben pánikrohamom van. Pont a legutolsó videoklip forgatásomon a kliprendezőnek az volt a kérése, hogy menjünk ki, és ilyen nagy sziklákon énekelni, stb. És mondtam, hogy figyelj nekem, nekem ez nem fog menni. És ugye klasszikus, hogy aki nem érte ezt, tehát az, hogy ezt lehet szüneteltetni, hiszen nem logikus a dolog. És hát bizony megtapasztaltam, hogy és én is korábban, amikor pánikbeteg barátaim elmesélték, hogy mikkel küzdenek, akkor olyan nehéz volt elhinni, hogy ez egy hisztiát, hogy nem lehet ezt leküzdeni. És bizony ez azóta nálam bekapcsol. Úgyhogy nem az erdő, de a nagy nyílt terek, azok bekapcsolják.
2: Szent Háromság tér.
1: Igen.
2: Ez is egy szép jelkép valami.
1: Igen, abszolút.
2: A Szent Háromság téren történt. Igen. Az a különleges dolog veled, ami bekapcsolt valamit. De most akkor lényegében még be van kapcsolva.
1: Azt már el tudtam érni, hogy évekig a vár közelébe se tudtam menni, tehát már az Ostrom utcán rám tört ez az érzés. Most már szép fokozatosan ezt le tudtam küzdeni, tehát a várba már fel tudok menni, de vannak szituációk, amiket azért most még így nem akarnék vállalni.
2: Amiket kerülsz.
1: Hát például azóta autópályán vezetni, tehát addig azért tudtam, nem szerettem, mindig városi vezető voltam, de azért tudtam autópályán vezetni. És most azóta ezt azért kerülöm, ha nem muszáj, akkor nem vezetek autópályán.
2: Inkább sima utak, ahol
1: inkább vállalom azokat az autóutakat, ami lassabb, de városi útnak számít, igen.
2: Egyébként nem baj, mert tulajdonképpen ott több a szépség, nem? Mert amúgy csak betont látnál, így pedig zöldet, mezőt,
1: abszolút, nincs
2: tájat, bárhol meg, igen, lehet állni.
1: Igen.
2: Mert hogy még direkt jó irányba is
1: terem. Persze, és én is meg tudom magyarázni, hogy ez mire jó, hogy 3 órával később érünk valahova oda. De nincs vele gondom egyébként, tényleg.
2: De mi lesz tényleg ezzel, akkor ezzel akarsz dolgozni később, fogsz vele valamit csinálni, vagy jól van ez így, ahogy van, majd magától szépen formálódik?
1: Tudom, mindig úgy vagyok, hogy mindig éppen az aktuális dologra koncentrálok, úgyhogy majd akkor megyek át ezen a hídon, amikor odaérek.
2: Igazából.
1: Remélem, hogy majd ez valahogy az élet hozza, hogy ha erre szükség lesz, akkor ezen át fog tudni lépni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Fehér Balázs, zenész.
2: A félelem jön, és a félelem megy, és a félelmet te figyeled. Tehát te el vagy szeparálva a félelemtől.
3: Figyeled?
2: Jön a félelem, és engeded. Nem harcolsz vele, mert úgyis tudod, hogy elmegy. Minek harcolj olyan dologgal, ami természeténél fogva jön, megy. Minek? Semmi értelme. Egyébként sincs között hozzá, hogy mikor jön, mikor megy. Egyszerűen rá kell jönni. Én ezt nem azért tudom, mert Dr. Weiss most itt, nem tudom, elment egy lélekkutató központba, hanem egyszerűen rá voltam kényszerítve a betegségem alatt arra, hogy megértsem a működéseimet, a félelemmel való kapcsolatomat is. Addig, ameddig te tolod, addig ez a dolog, ez itt van veled konfliktusban. Abban a pillanatban, hogy megengeded ezeket a dolgokat, és megengeded, hogy érezd magad, hogy fél, hogy kiféled magad végre, ki rettegd magad, mert nem, még rettegni sem rettegsz normálisan, azt csak egy picit, vagy nem annyira, vagy Jézusom, mi lesz, hogyha teljesen. Meg kell merítkezni ebben, féljél 200%-kal, ne 70-nel, mert akkor nem fogod megérezni, nem fog átégni rajtad, vagy a félelem, nem fogod megismerni soha azt a félelmet. Csak mindig valami olyan dologtól fogsz félni, amit 70%-ban ismersz. És pont azért félsz, hogy a maradék 30, az nincs beteljesítve, nem látod az egészet, hogy mi ez.
1: Nagy Tibor István, dalszerző, énekes, a Mohikán zenekarból.
4: Hogyha ilyen valódi félelmet kéne megfogalmazni nagy általánosságban, akkor talán ez az élet végi. Az a bizonyos leltár ott a végén, tudod? Amikor ott fekszel, és amikor már tudod, hogy ezzel nem tudsz változtatni. Ez a film leperget, és látod azt, hogy hol hibáztál, és biztos lesznek hibák. Csak arra törekszem, minél kisebbet legyenek.
3: És egyébként, hogyha jön a félelem, akkor te tulajdonképpen mit csinálsz vele, amikor egy gondolatként megjelenik a félelem?
4: Én hívő ember vagyok, és nekem az imádság például sokat segít. Elveszem a Szentírást, és keresek valami bátorítót.
3: És megnyugszom.
4: És megnyugszom, hogy ne.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
5: És mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben. Rádióban. YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Felmondta a Lunch Event elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófa védelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felmondta a Lunch Event elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. Azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a társaság a mai napig nem tájékoztatta a miniszterelnökséget az ellene indult végrehajtási eljárás részleteiről, így a szerződés nem tartható fenn. A Lunch csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét és megfogalmazhatja javaslatait. A megújuló vasútvonal menetrendje szerint a budapesti agglomerációt fél óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálják ki, a távolabbra utazók számára pedig két óránként induló interrégió és Eurocity vonatok nyújtanak összeköttetést a Kiskunság városaival, valamint Belgráddal. Több új csatlakozó buszjárat jönne létre, amely a térség településeiről gyorsan elérhetővé tenni a vonatokat. Szeptembertől visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Arról írtak, idén már több mint 9,500 alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. A csapadékmentes száraz forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Meddőségi centrumok számára fejlesztenek mesterséges intelligencia alapú betegregisztrációs és betegtájékoztatási rendszert a Szegedi Tudományegyetemen. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az egyetem 18 millió forintos támogatását elnyerő projekt során olyan kutatási eredményekkel alátámasztott koncepciót hoznak létre, amely alapot biztosíthat egy későbbi, klinikai környezetben alkalmazható rendszer kialakításához és piaci hasznosításához. Saját autójával ittasan indult el a fővárosból Gödöllőre egy férfi az ittas vezetése miatt elrendelt rendőrségi kihallgatásra. Útközben megállították a rendőrök, mert nem használta a biztonsági övét. A járőröknek feltűnt, hogy illuminált állapotban volt, ezért megszondáztatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy ismét ittasan vezetett. Így a férfi már nem a saját autójával, hanem rendőrautóval érkezett meg a gödöllői rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett.
0: Időjárás.
1: Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Megalkották a világ leggyorsabb félvezetőjét, amely kvázi részecskékből készül. Környezetbarát akkumulátort fejlesztenek magyar kutatók. A bálna farokúszóinak legjobb tulajdonságait emelni át a hajózásba egy egyedi dizájn. Rontja a kognitív funkciókat és a reakcióidőt a nem elég hosszú vagy nem elég pihentető alvás. Agy nélkül is képes tanulni egy állat. Kávézac nyújthat védelmet a Parkinson-kór ellen. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként a fából készült műholddal ismerkedhetnek meg. Számtalan ötlet felmerült az űrszemét csökkentésére, a leghatékonyabb azonban itt is az lenne, ha olyan anyagból készülhetnének az űreszközök, amelyek problémamentesen elégnének a légkörben. A fémből készült műholdak fény visszaverésük révén károsítják az éjszakai égbolt látványát, veszélyeztetik a csillagászati megfigyeléseket is, növelve a fényszennyezést. A japán faműholdak alapanyagának első űrbéli tesztjére 2022-ben került sor. Ekkor azt vizsgálták, hogy miként reagál a faanyag az űrbéli környezeti hatásokra. A tesztek arról tanúskodtak, hogy rendkívül ellenállóak voltak, se a hőmérséklet ingadozás, se a különféle sugárzások nem okoztak deformációt, repedéseket vagy más problémát. A kísérletek hatására a magnólia faanyaga mellett döntöttek a szakemberek, mert ez a fa számtalan szempontból ideálisnak tűnik. A fából készülő műholdon áthatol az elektromágneses sugárzás, ezért nem kell kiálló antennákat építeni az eszközre, elhelyezhető a műhold belsejében is. A japán szakemberek tesztműholdja nem is olyan őrültség, mint aminek első olvasatra tűnik, és ne feledjük, tesztről van szó, ami vagy beváltja a reményeket, vagy sem, de mindenképp okulni lehet belőle. Az előbbiekben hírt adtunk az amerikai és japán űrhivatal közös küldetéséről, melynek során fából készült mini műhold indulhat útnak 2024-ben. Egyelőre neve nincs, csak a kémiai képlete ismert a szobahőmérsékleten leggyorsabb és leghatékonyabb szupravezetőnek, ami szuperatomos anyagból készül, következő beszámolónk alapján. Megalkották a világ leggyorsabb félvezetőjét, amely kvázi részecskékből készül. A tudósok a legelterjedtebb félvezetők egyikére, a szilíciumra kerestek alternatívát, mivel ennek az anyagnak már a mai technológiák is feszegetik az atomi szerkezetéből fakadó határait. Amikor bármilyen anyag rezeg kvantumrészecskéket, úgynevezett fononokat hoz létre, azok pedig excitonokat, elektronokat vagy elektronpárokat szórnak szét, amelyek az elektronikus eszközökben energiát és információt hordoznak. A folyamat meglehetősen gyorsan zajlik, és hőt is termel, ezzel viszont energia vészel, ami korlátozza az információ átvitel sebességét. Ez esetben az excitonok szétszóródása helyett a fononok egyesülnek és új kvázi részecskéket alkotnak. A kísérletek során kétszer olyan gyorsan haladtak, mint a szilíciumban lévő elektronok. Az imént ismertetett új anyag sokat javítana az információ átvitel sebességének korlátain. A folytatásban a havasutak sózását felváltó eljárásról hallhatnak. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Megmozgatjuk az állóvizet.
3: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A havat leolvasztani képes utakról lesz szó a továbbiakban. A tél egyik legnagyobb kihívása az utak járható állapotának fenntartása, ami a világon mindenhol óriási feladatokat ró a közútkezelőkre. A sózás vagy a homokszórás persze megoldást jelenthet, de csak rövid távon. Akadnak ugyanakkor ígéretes eljárások, amelyek tartósan képessé teszik rá az útburkolatot, hogy leolvassza magáról a havat. Az egyik legjobb megoldás a havat saját magáról leolvasztó aszfalt, éppen idén került felhasználható állapotba. Sikerült megalkotni egy kloridmentes sókeveréket, amit mikrokapszulákba töltve lehetne az aszfalthoz adagolni. Az apró sótároló rendszerek lényegében jegesedésgátló aszfaltot eredményeznek, az ilyen anyagból elterített útburkolat nem csak a havat távolítja el, hanem az úgynevezett fekete jeget, aminek legnagyobb veszélye, hogy teljesen átlátszó, így szabad szemmel láthatatlan, viszont annál csúszósabb. A tudósok egy autópálya lehajtónál végezték el az első teszteket, amelyek bebizonyították, hogy az útépítésre tökéletesen megfelelő anyag felületén mínusz 21 fok alá csökken a vízfagyás pontja. Úgy számolnak, hogy egy ilyen aszfaltból készült 5 cm vastag burkolati réteg körülbelül 7-8 évig hatékonyan jégmentesíti saját magát, mindenféle ráhatás, például további sózás és hókotrás nélkül. A megoldás vitán felülálló előnyein túl az is mellette szól, hogy hulladék termékek újrahasznosításával készül. Ha az imént említett innováció bekerülne a gyakorlatba, sokkal biztonságosabbá válna a téli közúti közlekedés, és nagyban csökkenne az utak karbantartási, illetve jégmentesítési költsége, nem beszélve a sózás káros környezeti hatásáról. Új típusú energiatároló fejlesztésén dolgoznak magyar szakemberek következő hírünk szerint. Környezetbarát akkumulátort fejlesztenek magyar kutatók. A megújuló energia hasznosíthatóságát, annak tárolási lehetőségeit hosszú ideje kutatják a Magyar Egyetem munkatársai. Számos akkumulátor van használatban, ezek energiatároló képessége viszont limitált, ami általános gátja a megújuló energiák további terjedésének. A mai lítium akkumulátoroknál több korlát jelentkezik, ami behatárolja a további fejlődést, kapacitásuk korlátozott és az újrahasznosíthatóságuk körülményes. Utóbbi miatt pedig nehéz beilleszteni a körforgásos gazdaságba, ami a hosszú távú gazdasági és környezetvédelmi célokat mindenképp korlátozza. Folynak kutatások a lítium alapú rendszerek ezen nehézségeinek megoldására, illetve a lítium más fémekkel történő kiváltására, ilyen például a magyar fejlesztés, amely cinkanódot alkalmaz. A prototípus a hagyományos cinklebegő rendszerekhez viszonyítottan kisebb munkafeszültség tartományban működik, ami lehetővé teszi, hogy jóval kíméletesebb körülmények között dolgozzon az akkumulátor. Ennek hatására stabilabb működést tudtak elérni, háttérbe szorultak a káros, a kapacitást és az élettartamot csökkentő folyamatok. Összefoglalva, a rendszer könnyen előállítható, egyszerű, olcsó és egyszerűen újrahasznosítható, nincs benne problémás elem. A kutatási folyamat során több szabadalmi bejelentés is született. Az előzőekben bemutatott új típusú energiatároló cellulóz alapú, biológiailag lebomló anyagokat használ adalékanyagként és membránként. A továbbiakban egészen más vizekre evezünk, várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Következő hírünkből megtudhatják, hogyan forradalmasíthatja a vízi tömegközlekedését Svédország. Átesett az első teszten a világ első elektromos víz fölött repülő személyszállító hajója Svédországban. A tömegközlekedési hálózatba jövő évtől bevezetésre kerülő hajó akár 30 utas egyidejű szállítására is képes. A 12 méteres hosszúságú vízi járművet egy 252 kWh-s motor hajtja meg. Az átlagos sebessége nagyjából 46 km/h, még a maximum 56 km/h. A hajót alulról a víz fölé emelő hidroprofilok azért fontosak, mert csökkentik a víz ellenállását, ami lehetővé teszi, hogy a hajók nagyobb sebességet érjenek el, miközben kevesebb energiát használnak, mint a hagyományos hajók. A modell nagyjából 80%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos vízi közlekedési eszközök ugyanazon sebességnél. A hajó 2024-től Svédország két városa között fog közlekedni, amitől azt várják, hogy az 55 perces ingázási időt mindössze 25 percre fogja csökkenteni, részben annak köszönhetően, hogy a kisebb hullámzást produkáló hajó mentesül a sebességkorlátozások alól. Az előbbiekben a svédországi repülőhajóval foglalkoztunk. A folytatásban a hajózás karbonkibocsátásának csökkentése érdekében teszünk lépéseket egy természetből vett inspiráció segítségével. Kidolgoztak egy olyan innovatív meghajtórendszert, ami a bálna farkát utánozva csökkenthetné a globális hajóforgalom károsanyag kibocsátását. A koncepció szerint a hajók a hullámzást használhatnák új energiaforrásként, hogy a meghajtórendszerüket táplálják belőle. Az egyedülálló megoldást valóban a bálnák farka inspirálta, ugyanis a vízszintes úszók döntő jelentőségűek a tengeri óriások mozgékonysága és navigációja szempontjából. A tudósok a bálna mozgás szerveinek tanulmányozása során rájöttek, hogy a farokúszók a hullámok erejét kihasználva nyernek tolóerőt, és ezt remekül lehetne utánozni az általuk megálmodott rendszerben, ami víz alá merülő fóliák segítségével hasznosítaná a gyakorlatilag végtelen hullámenergiát. A felfedezéstől azt remélik, hogy nem csak a karbonkibocsátást, hanem az üzemanyag felhasználás költségeit is csökkenti. Az imént felvázolt megoldás alapja egy egyedi dizájn, ami a bálna farokúszóinak legjobb tulajdonságait emelné át a hajózásba. Lehetetlennek tűnt, de megvalósulhat a következő módszer, melynek során tengervízből készülne üzemanyag. Kiváló üzemanyagforrás lehet a tengervíz, elsősorban azért, mert rengeteg hidrogén van benne. A hidrogéngáz pedig egy alacsony szén-dioxid kibocsátású tüzelőanyag, amelyet jelenleg sokféleképpen használnak. Azonban a hidrogéngáz eltávolítása meglehetősen nagy kihívás, legalábbis az volt eddig. Amerikai kutatók egy olyan módszert és eszközt fejlesztettek, amellyel viszonylag egyszerűen és biztonságosan meg lehet tenni ezt. A készülék tengervizet fecskendez be egy töltsérrendszerbe és egy kettős membrános szűrőrendszeren vezeti át. Ez a rendszer elektromos áramot használ a hidrogén sikeres kivonására a tengervízből, és hatékonyan képes elválasztani azt az óceánban található többi elemtől. A kutatók két rétegű membránt használtak, és ez jobb módszernek bizonyult a tengervízben lévő ionok mozgásának szabályozására, ami egyúttal hatékonyabbá tudta tenni a folyamatot. További plusz volt, hogy ennél a megoldásnál nem keletkeztek káros melléktermékek. Biztonságosan lehet kinyerni a hidrogéngázt a tengervízből az előzőekben ismertetett módszernek köszönhetően. Hamarosan a 3D nyomtatás és a kopaszodás közötti kapcsolatot elemezzük. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Tudták, hogy a 3D nyomtatás a kopaszodással is felveszi a harcot? Hogy mégis hogyan, az most kiderül. 3D nyomtatott szőrtűszőket sikerült kitenyészteni emberi bőrszövetből. A kutatók elsődleges célja nem a magasodó homlok helyreállítása, hanem a bőr biogyártásának megalapozása. A 3D bionyomtatás segítségével rendkívül precíz, reprodukálható módon lehet szőrtűsző struktúrákat létrehozni. Ilyen automatizált eljárásra van szükség ahhoz, hogy a jövőben lehetővé váljon a bőr biogyártása. A szőrtűszők rekonstrukciója emberi eredetű sejtek felhasználásával történelmi kihívás. Egyes tanulmányok kimutatták, hogy ha ezeket a sejteket háromdimenziós környezetben tenyésztik, akkor potenciálisan új szőrtűszők vagy hajszálak keletkezhetnek belőlük, és ez a tanulmány éppen erre a munkára épül. A szőrtűszők létfontosságúak a szervezet egészséges működése szempontjából, a testhőmérséklet szabályozására verejtéket termelnek, és őssejteket is tartalmaznak. Emellett a lokális gyógyszerek és kozmetikumok bejutási pontjait, így a bőrgyógyászati vizsgálatok és kezelések fontos részét képezik. A tudósok azzal kezdték a munkát, hogy a bőr- és tűszősejtekből vett mintákat laboratóriumi körülmények között rávették az osztódásra egészen addig, amíg elegendő nyomtatható sejt nem keletkezett belőlük. Az egyes sejttípusokat fehérjékkel és más anyagokkal keverték össze, hogy létrehozzák a nyomtató által használt biotintát. Ebből a 3D nyomtató sejttípusokat fehérjékkel és más anyagokkal keverték össze, hogy létrehozzák a nyomtató által használt biotintát. Ebből a 3D nyomtató egy rendkívül vékony tűvel rétegről rétegre építette fel a bőrt, miközben csatornákat hozott létre benne a szőr vagy hajsejtek lerakásához. Idővel a bőrsejtek a szőrsejteket körülvévő csatornákba vándoroltak, tükrözve a valódi bőrben lévő tűző struktúrákat. Az amerikai kutatócsoport áttörése az első precedens arra, hogy additív technológiával szőrtűszőket hoztak létre. A megoldás forradalmi és fontosabb, mint amilyennek első hallásra tűnik, hiszen a tűszők kiemelt szerepet játszanak a bőr gyógyulási és működési folyamataiban. Az imént közzétett kutatási eredmény a regeneratív orvoslás és a gyógyszerkísérletek terén jelent nagy előrelépést. A továbbiakban tájékoztatást kaphatnak arról, hogyan csapjuk be az elmét a jobb alvásért. Rontja a kognitív funkciókat és a reakcióidőt a nem elég hosszú vagy nem elég pihentető alvás. Egy új tanulmány szerint azonban, ha becsapjuk agyunkat,

0: magunkat, és azt hisszük, jobban aludtunk, mint valójában, akkor jobb lesz a nappali teljesítményünk. Ez a placebo alvás. Placebo hatásnak nevezzük azt, amikor fizikai vagy mentális változások következnek be, noha az ember nem kap semmilyen tényleges kezelést vagy gyógyszert, csak azt hiszi. A placebo matéria megváltoztatja a szubjektív érzéseinket és a vérnyomást is befolyásolja. A jelenség mögött az állhat, hogy az agy előre látja a tüneteket vagy változásokat, vagyis az agy fel van készülve arra, hogy hatni fog a kezelés és előidézi a hatást. Ezen alapult az új alvásvizsgálat, egy kutatócsoport megpróbálta tesztelni, hogyan teljesítenek az emberek, ha azt mondjuk nekik, hogy jól vagy rosszul aludtak. A vizsgálat feltárta, hogy az embereknek a pihenés minőségével kapcsolatos felfogása hogyan befolyásolhatja az érzéseket és a teljesítményt. A hipotézis az volt, hogy ha az emberek úgy tudják, jól aludtak, akkor jobban is teljesítenek a kognitív méréseken. Az eredmény pedig a rossz minőségű alvást kapók rosszabbul teljesítettek a teszteken, mint a kontroll és a jó minőségű alvást kapó csoportok tagjai. De a placebo hatás működéséhez el kell hinni a hamis adatokat, és akkor még a saját javunkra is fordíthatjuk a dolgot. Az előbbi kutatás rávilágított az agy által irányított alvás minőségi különbségekre. A folytatásban az állatvilág különleges vér színeiről értesülhetnek. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az állatok vérének különleges színei kerülnek most jellemzésre. A piros vér nem minden állatra jellemző. A vér fő alkotó elemei, mint ismert, a vörös vérsejtek, a fehér vérsejtek és a vérlemezkék. A fehér vérsejtek a védekezésért felelnek, a lemezkék az alvadásért, a vörös vérsejtek pedig az oxigén szállításáért. Az oxigén szállítását egészen pontosan a hemoglobin nevű vasat tartalmazó fehérje végzi. Az alkotó elemek közül a vörös vérsejtek vannak többségben, ezek adják a vér sötét vörös színét. Hogy egy állat vére vöröse vagy más színű, ezen összetevőkből következik. Az Új-Guineában élő vakond gyíkfajok egy részének például zöld színű a vére. Mint kiderült, a hemoglobin egyik bomlás terméke okozza a zöldes árnyalatot. Egy kutatás 51 különböző Ázsia és Ausztrália környékén élő fajnál mutatta ki ezt a jelenséget, és megállapította, hogy ezek nem közvetlen rokonok, vagyis párhuzamosan 6-szor fejlődött ki a zöldvérűség. Különleges eset az antarktiszi jéghal, ez ugyanis az alkalmazkodás kedvéért szabadult meg a vörös vérsejtektől. A hőmérséklet csökkenésével folyamatosan sűrűbbé válik a vér, ami egy olyan fiziológiai korlát, ami miatt minél hidegebb vízben él egy hal, annál kevesebb a vörös vérsejtje. A tendencia végpontját a jéghal jelenti, amelynek élőhelyén akár -2 Celsius fokig süllyedhet a hőmérséklet, ezért a hal vérében nemhogy vörös vérsejtek, de egy csepp hemoglobin sincs. A jéghal vére a gerincesek között teljesen egyedülálló módon vízszerűen átlátszó folyadék, amelyben közvetítő mechanizmus nélkül a plazmában oldva jut rendeltetési helyére az oxigén. A gerincteleneknél fordul elő a hemoglobin alternatívája, amely nem vasat, hanem rezet tartalmaz, és nem vörös, hanem kékes színű. Figyelemre méltó csoportot alkotnak az intelligenciájukról ismert polipok, akikben 3 szív pumpálja a részben gazdag azúros vért. A hemoglobinhoz hasonlóan vasat tartalmaz, de kissé más felépítésű fehérje a hemeritrin, ami a pörgekarúaknál fordul elő. E kagylószerű tengeri állatok vére oxigénhiányos állapotban sárgás és átlátszó, míg oxigénnel feltöltve lila. Az imént elhangzott tanulmány azt vizsgálta, hogy nem minden állat vére piros, és van, amikor a vér vízzé válik. A folytatásban maradunk az állatok érdekes képességeinél. A klasszikus kondicionálás tanulmányozását a 20. század első évtizedeiben egy orosz fiziológus kezdte el. A kutató a kutyák etetése előtt egy csengő megkongatásával elérte, hogy meginduljon a nyálelválasztás, és a hanghoz társítsák az étkezést. Egy friss kutatás most azt tesztelte, hogy az aggyal és fejjel nem rendelkező tüskésbőrűek törzsébe tartozó állatokkal is meg lehet-e ugyanezt tenni. Ezért 16 törékeny kígyókarú csillagot egyedi tartályokba helyeztek, amelyekben kamerákkal rögzítették a viselkedésüket 10 hónapon keresztül. A csapat felénél 30 percre lekapcsolták a lámpát, amikor a kedvenc ételükként számon tartott garnélákat eléjük tették. A másik csapatnál ugyanakkor kevesebb ideig tartott a sötétség, és nem is akkor, amikor ételt kaptak. Mivel ezek az állatok alapvetően rejtőzködő természetűek, a nap nagy részében nem lehetett látni őket. Amikor azonban lekapcsolták a lámpát, mindig előjöttek a finom falatok reményében. Más szóval megtanulták a sötétséget az élelemhez társítani. Mivel azonban nincs fejük vagy agyuk, felmerül a kérdés, hogyan képesek ilyen teljesítményre. Erre egyelőre a kutatók sem jöttek rá, azonban elmondásuk szerint minden bizonnyal fontos szerepe van a karokban húzódó idegzsinoroknak. Agy nélkül is képes tanulni az előzőekben bemutatásra került állat. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Geometriai megoldás segít elkerülni a káros interferenciát az idegrendszerben. Erről a kutatásról értesülhetnek most. Az idegsejtek vizsgálatának új lehetőségét tárta fel egy magyar és amerikai szakemberek együttműködésében létrejött kutatás. Az idegtudomány egyik alapvető felismerése az, hogy az idegsejtek szakértőkként segítik az érzékelést és a döntéshozatalt. Egyes sejtek érzékenyek a környezet különféle, akár egészen összetett jellemzőire, aktivitásukkal pedig jelezni tudják a feldolgozási lánc későbbi elemei számára azt, hogy éppen mivel szembesült az adott szervezet. Az új kutatás rámutat, hogy a kevert szelektivitás ellenére a különböző környezeti ingerek, sőt az állatok kognitív állapota is egyértelműen meghatározhatók. Az eredmény alapja egy gépi tanulásos eljárás, melynek segítségével a tudósok megállapították, hogy az idegsejtek által egyidejűleg kódolt, látott és hallott ingerek, valamint akár egy feladat szabályosságait tükröző kontextus egyértelműen beazonosíthatók egy egyszerű geometriai struktúraként anélkül, hogy a kódok egymást megzavarnák. Az új kutatás irányt mutat abban, hogy megértsük, miképpen birkózik meg az idegrendszer olyan az életben természetes szituációkkal, amikor többféle potenciális feladat között kell megtalálnunk a gyümölcsöző döntési stratégiákat. Ezek az ismeretek amellett, hogy segítenek megérteni az emberi és állati idegrendszer működését, hozzájárulhatnak a mesterséges intelligencia algoritmusok fejlődéséhez is. Az idegsejtek vizsgálatának új lehetőségét ismerhették meg az előbbi kutatás alapján. Műsorunk zárásaként megosztjuk Önökkel a kávézac védelmet nyújtó hatását a Parkinson-kór ellen. Az agyszövetek már jóval a neurodegeneráció tüneteinek megjelenése előtt lassan megsemmisülnek a kémiai támadások áradata alatt. Ahhoz, hogy idegrendszerünket megerősítsük az ilyen támadásokkal szemben, valamiféle védelmet kell átcsempésznünk a vér-agy-gáton nevezett határon. Úgy tűnik, a kidobott kávéörleményekben található vegyületekből készült apró részecskék talán alkalmasak lehetnek erre a feladatra. Laboratóriumi tesztek során bizonyították kutatók, hogy a speciálisan összeállított anyaguk több mint alkalmas arra, hogy felszívja azokat az anyagokat, amelyek az idegsejtek degenerációját váltják ki, ami olyan állapotokhoz vezet, mint a demencia és a Parkinson-kór. És hogy a kávésabb szuperoxid ellenes hatását felerősítsék, a vegyületet úgynevezett kvantumpontokká alakították át. Ezek a mindössze néhány nanométer átmérőjű aprócska darabkák olyan elektromágneses tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a kvantumhatásokat átengedik, így jól használhatóak olyan technológiákban, amelyek nagy mértékben hangolhatók optikai kimenetekre támaszkodnak. A cél, hogy gyógymódot találjanak azáltal, hogy foglalkoznak az atomos és molekuláris alapokkal, amelyek ezeket a betegségeket mozgatják. Kávézac nyújthat védelmet a Parkinson-kór ellen, hangzott el utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Megismerkedhettek a fából készült műholddal. Beszámoltunk a havat leolvasztó útról. Megtudhatták azt is, hogyan forradalmasítja vízi tömegközlekedését Svédország. Hallhattak arról, hogy a 3D nyomtatás a kopaszodással is felveszi a harcot. Szó volt a nem minden állatra jellemző piros vérről, valamint ismertettünk egy kutatást a kávézac védelmet nyújtó hatásáról. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófa védelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. Azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a társaság a mai napig nem tájékoztatta a miniszterelnökséget az ellene indult végrehajtási eljárás részleteiről, így a szerződés nem tartható fenn. A Lunch csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét és megfogalmazhatja javaslatait. A megújuló vasútvonal menetrendje szerint a budapesti agglomerációt fél óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálják ki, a távolabbra utazók számára pedig két óránként induló interrégió és Eurocity vonatok nyújtanak összeköttetést a Kiskunság városaival, valamint Belgráddal. Több új csatlakozó buszjárat jönne létre, amely a térség településeiről gyorsan elérhetővé tenni a vonatokat. Szeptembertől visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Arról írtak, idén már több mint 9,500 alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. A csapadékmentes száraz, forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Meddőségi centrumok számára fejlesztenek mesterséges intelligencia alapú betegregisztrációs és betegtájékoztatási rendszert a Szegedi Tudományegyetemen. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az egyetem 18 millió forintos támogatását elnyerő projekt során olyan kutatási eredményekkel alátámasztott koncepciót hoznak létre, amely alapot biztosíthat egy későbbi, klinikai környezetben alkalmazható rendszer kialakításához és piaci hasznosításához. Saját autójával ittasan indult el a fővárosból Gödöllőre egy férfi az ittas vezetése miatt elrendelt rendőrségi kihallgatásra. Útközben megállították a rendőrök, mert nem használta a biztonsági övét. A járőröknek feltűnt, hogy illuminált állapotban volt, ezért megszondáztatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy ismét ittasan vezetett. Így a férfi már nem a saját autójával, hanem rendőrautóval érkezett meg a gödöllői rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett.
0: Időjárás.
1: Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állás. Magam többé nem hagyom a teret, mindent lerakom. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között az új típusú környezetbarát drónokról, az eddig felhasználatlan rishancsról, ami az építőiparban hasznosulna, az álszíjas pingvin szundiáról, lengyelországi erdőből előkerült több ezer éves fejszékről, magyar eszköz által támogatott forradalmi fúziós berendezés működéséről, valamint a magzat által az anyamékben hallott nyelv agyuk fejlődésére gyakorolt hatásáról. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. A marsi felszín alatt talált különös hadszögekről számolunk be elsőként. A kínai marsjáró mérései egy olyan hadszöges mintát mutattak ki, amire a talaj mélyén talált az űrjármű talajradarja. A Marson számos sokszöges mintázatot találtak már a különféle küldetések során, ezek mérete is igen változatos, a pár centistől a több tíz méteresig terjed. A kínai marsjáró talajradarja 80 méteres mélységig lát le, ezen belül 35-65 méteres mélységben észlelte a különös alakzatokat, 16 szinte teljesen függőleges osztopot a rover által megtett 1200 méternyi útvonal során. Ezek feltehetően a Mars ősi időszakában keletkezhettek, majd a későbbi geológiai folyamatok révén betemetődtek. A rover a leszállóhely közelében számos óriás árkot azonosított, amelyek a kutatók következtetései szerint a sokszöges képződményrendszernek a részét képezik. Az észlelt sokszögek átmérője 67 méteres nagyság körül, a közéjük ékelődő hézag 27 méteres körül volt. Mivel a rover útján végig jelen voltak ezek a mélybeli jelek, azt lehet valószínűsíteni, hogy nagyobb kiterjedésű sokszöges terület állhat a helyszínen. A sokszögek mérete miatt kizárták, hogy valamiféle törések rendszerére bukkantak volna rá. Arra jutottak a szakemberek, hogy ezek valószínűleg olyan zsugorodás eredményei, amelyekhez hasonlót bolygónk sarkvidékein lehet látni. A most azonosított terület a Mars korai időszakában alakulhatott ki. Hadszög alakú mintázat rajzolódik ki a marsi talaj alatt a kínai űrjármű radarjának mérései alapján. Újra definiálja a drónozás fogalmát egy izraeli cég a következő beszámoló szerint. Újfajta drónt mutatott be az üzemanyagcellás pilóta nélküli robotrepülőgépek fejlesztéséről ismert izraeli vállalat. A Monakóban leleplezett modellek előnyeként a szokatlanul jó üzemidőt említik. A nagyjából 4,5 kg hasznos teher felemelésére képes drón az üzemanyagcellának köszönhetően akár 510 kilométert is képes megtenni, és akár 4 órán át is a levegőben tud maradni. A másik ehhez képest nagyobb teher

0: Bírásra képes, akár 10 kilót is el tud vinni, hatótávolsága 750 km, repülési ideje pedig 8 óra is lehet. A két új drónt úgy készítették el, hogy a mesterséges intelligencia képességeit a lehető legjobban ki lehessen aknázni. Emellett az sem mellékes, hogy a drónok tiszta energiaforrást használnak a repüléshez. Hidrogént kell üzemanyagként tankolni a repülőgépekbe, így úgy tudnak nagy távolságokat megtenni, hogy közben nem károsítják a környezetüket. Új típusú környezetbarát drónok kerültek bemutatásra az imént. A továbbiakban a tengeri kagylót utánzó szuperragasztóról lesz szó. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.
3: Összegyűjtöttük

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Tengeri kagyló ihlette szuperragasztóról kaphatnak most információt. Kifejlesztettek kanadai kutatók egy új ragasztóanyagot, amelyhez a mintát a közönséges tengeri kagyló adta. A kagyló ugyanis elég erős ahhoz, hogy ellenálljon az állandóan csapkodó hullámoknak, ugyanakkor igény esetén sérülés nélkül képes leválasztani magát. Emellett figyelemre méltó fáradásállósággal rendelkezik, amikor deformálható, kemény szövetet állít elő. Ez az alkalmazkodás segít neki ellenállni a hullámok és az áramlatok erejének, ami lehetővé teszi számukra, hogy meglehetősen zord körülmények között is túléljenek. A tudósok új anyaga ezt a mechanizmust másolta le, hogy minden eddiginél erősebben ragassza össze az élő és az élettelen szöveteket. A kagyló szerkezetét és összetételét szövettani térképezéssel, fáziskontrasztos mikroszámítógépes tomográfiával és fejlett elektromikroszkópiával vizsgálták. Azt találták, hogy a kagyló szárgyökere mintegy 40-50 lapra, úgynevezett lamellákra oszlik, amelyek az élő szövetekkel összeilleszkedve egy rendkívül robosztus, két telefonkönyv egymásba illesztéséhez hasonló felületet alkotnak. Ezek a lemez felületek hozzátapadnak több milliárd mozgékony hámsejthez, amelyek kollektív mozgásukkal szabályozzák a felület erősségét és a törzs felszabadulását, eloldását a céltárgytól. A kagyló neurokémiailag szabályozza a folyamatot, a környezeti stresszre reagálva tapad, szabadul fel, majd változtat helyet. A leválasztás az élőszövet felszínén lévő több milliárd apró, szőrszerű csillószőrök lüktető mozgása révén történik. A kutatók szerint a mesterségesen létrehozott szárgyökér biofelületük nem hasonlít semmihez, amit emberalkotta anyagokban megfigyeltek, és modellként szolgálhat a biofelületek jövőbeli generációjának. Mivel a jövőbeli orvosi fejlesztések az új biofelületi kialakításokra támaszkodhatnak, ezek a felfedezések hatással lehetnek az emberi egészségre, és számos alkalmazással büszkélkedhetnek, például bioimplantátumok, viselhető érzékelők, agyszámítógép interfészek és más alkalmazások létrehozásában. Tengeri kagyló mintájára fejlesztették ki az előbbiekben ismertetett szuperragasztót. Rizshánc és papír lehet a jövő szigetelő anyaga a következő technológiának köszönhetően. Az építőipar mind energiaigényében, mind a felhasznált anyagok terén környezetszennyező, ám megkerülhetetlen iparág. Érdemes tehát olyan anyagokat kikísérletezni, amelyeket az építészet felhasználhat, kiváltva velük a környezet szempontjából különösen károsakat. Egy ilyen a hőszigetelés, amelyhez alapvetően műanyagokat használnak világszerte. Ezek ráadásul az életútjuk végén is súlyos problémává válnak. A rizshancsot, a hántolt rizsről leválasztott külső réteget felhasználják műanyag kompozithoz, hamuként gumiabroncsba keverve, vagy beton adalékként is. A kutatók kísérleteik alapján arra jutottak, hogy szigetelő anyagként is igencsak hatékony volna, újrahasznosított papírral keverve. A rizshánc mezőgazdasági hulladéknak számít, vagy elégetik, vagy szemétlerakókba kerül. A kutatók most a ledarált rizshánchoz újságpapír hulladékból eredő cellulózt kevertek, valamint bórakszot, ami a nedves éghajlaton gyakori gombásodást megelőző adalék, illetve égésgátlóként is működik. Az egészet összeturmixolták ragasztóval, így született meg a kívánt anyag. A négyféle alapanyag arányát változtatva a kapott végterméket tesztelték is a hőszigetelő tulajdonsága, illetve összenyomhatósága és szakító szilárdsága terén. Ezekből kiderült, hogy összeállítható olyan keverék, amelyen számos hagyományos szigetelőanyaggal egyező hatású szigetelés készíthető a hulladékok felhasználásával. Az imént megtudhatták, hogy az építőiparban hasznosulna az eddig felhasználatlan rizshánc. A folytatásban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Kivi fióka született a vadonban több mint 150 éve először, ezt az érdekességet osztjuk meg önökkel a továbbiakban. Ünnepeltek a természetvédők Új-Zélandon, mikor felfedezték, hogy kivi fióka született a vadonban több mint egy évszázada először. A röpképtelen madár szeretett nemzeti szimbólum, de az új-zélandiak még sosem láttak a természetben kivit. A kivi a legsérülékenyebb madarak egyike Új-Zélandon. Egy felnőtt madár súlya körülbelül 3 kg. Tavaly szabadon engedtek néhány tucat felnőtt madarat a természetben, remélve, hogy visszaáll egy populáció a területen. Most felfedeztek 4 fiókát, akikről úgy vélik, hogy több mint 150 éve az elsők, akik a főváros hegyeiben születtek. A projekt önkéntese megdöbbent, amikor kezét egy fa alatti fészekbe tette, és kihúzott egy frissen kikelt kivi fiókát. A cél, hogy a 4 fióka elérje a 800 grammot, hogy elég nagyok legyenek a hermelin, mint természetes ragadozójuk elhárítására. Hogy a kivi képes legyen visszatérni a főváros délnyugati részének hegyeibe, a projektnek először meg kell fékeznie a ragadozókat. A helyi kutyagazdákat meghívták értekezletre, hogy megtanítsák a kutyáknak, hogy kerüljék a kivit, mikor sétálnak. A szabadon engedett 63 felnőtt madárnak csak negyedét monitorozzák, így valószínűleg lesz több fióka a vadonban. Új-Zéland fővárosának környékén élő kivi populáció helyreállításáról hallhattak az előzőekben. Az álszíjas pingvin Szundiáról adunk most tájékoztatást. A mikroalvások jelenségét leginkább a közlekedési balesetek kapcsán szokás emlegetni, azonban nem minden esetben jelent problémát az eféle bealvás, sőt még előnyös is lehet, ha hozzájárul a napi pihenéshez. Ez utóbbira talált bizonyítékot egy francia-koreai kutatócsoport az álszíjas pingvineknél. A kutatók speciális alvásmérőket helyeztek el a szabadon mozgó és a fészkelő pingvineken. Emellett folyamatos kamerás megfigyelés és időnként személyes megfigyelés is segítette a munkát. Az EEG hullámainak változásai alapján meg lehetett állapítani, hogy mikor aludt a pingvin. A többi mérés és megfigyelés hozzáadott ehhez az információhoz. Kiderült, hogy az álszíjas pingvinek egy-egy napon összesen 11 órányi alvásidőt is képesek összehozni mikroalvásokból, amelyek átlag 4 másodpercesek voltak. Miért is lehet szüksége a pingvinnek erre a furcsa szundira? E madarak nagy költőtelepeken rengeteg zajos társukkal közösen fészkelnek, folyamatosan zajban élnek vetélytársaik között. Ezen felül folyamatos éberségre van szükségük a pingvineknek ahhoz, hogy sikeres szülőkké válva felneveljék fiókáikat. A madarak körében évszakos eltérések is vannak az alvásban, könnyen lehet, hogy az álszíjas pingvin egyszerűen ennek egy különös esetét képviseli. Mikroalvásokkal pihen az álszíjas pingvin az imént elhangzott kutatás alapján. Hogyan kerülik el a hangyák a forgalmi dugót? Következő hírünkből kiderül. Sikerült rájönniük amerikai kutatóknak, miként képesek a hangyák elkerülni a forgalmi dugókat. A hangyák általában sokan vannak, és a fészek járataiban elkerülhetetlennek tűnik, hogy egymásba botolva akadályozzák mozgásukat. Korábbi megfigyelésekből ismert, hogy szinkronban mozognak. Átlagosan 20-200 perces időszakokban rohamszerűen válnak aktívvá, majd inaktívvá. Azt azonban eddig nem lehetett tudni, hogy ez az összehangolt mozgás miféle előnnyel jár a család számára. A kutatók számos hangya kolónián végeztek megfigyeléseket erről a különleges, rohamszerű aktivitási szakaszról. A megfigyelésekből világossá vált, a hangyák ezáltal a szinkronizált mozgás ritmus által képesek elkerülni a dugót. A szinkronizált mozgás jobban bejárhatóvá és elérhetőbbé tette a hangyafészek egyes részeit, és mivel szinte minden egyes hangya egyszerre vált inaktívvá, így nem okozott gondot egy-egy az úton épp pihenő egyed azoknak, amelyek épp siettek. Az előbb felvázolt folyamat valami olyasmi a hangyáknál, mint a közlekedésben a zöld hullám. Hamarosan ősi tiszta faerdők tárulnak elénk egy kutatásból. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Kiterjedt ősi tisztafa erdőkről adunk hírt a következőkben. Kelet-Anglia területének régmúltját vizsgálták, a síkvidéki régió mocsarait a 17. századtól fogva lecsapolták, ma igen gazdag mezőgazdasági területek uralják a vidéket. A kutatók most jóval korábbi, több mint 4000 évvel ezelőtti állapotról kaptak információkat. A régió farmerjei rendszeresen bukkantak a tőzeges talajban farönkök maradványaira, ez ugyan a talajmunkák során zavaró, a tudomány számára azonban hatalmas érték. A farönkök vizsgálata arról árulkodott, hogy a legtöbb rönk 4-5 ezer évvel ezelőtt élt tiszafa maradványa. A tiszafa Nagy-Britannia lakói számára szent növény volt, ebből készültek a hírhet angol hosszú íjak is. A vidék tiszafa erdőssége 4200 évvel ezelőtt hirtelen megsemmisült, a kidőlt fák maradványait a savas tőzeg megőrizte mindmáig. A szakemberek úgy vélik, ennek az lehetett az oka, hogy az északi tenger elönthette a sík régiót, és a sós tengervíz miatt hultak el a növények. A fák évgyűrűinek vizsgálata arra is lehetőséget ad, hogy az ottani eseményeket összehasonlítsák a világ más részein zajlott korabeli éghajlati eseményekkel, például az egyiptomi óbirodalom összeomlásával kapcsolatba hozott aszállyal. Miközben a terület kiváló talaján ma vége láthatatlan krumpli vagy cukorrépa földek húzódnak, 5000 éve a tiszafa erdők voltak ugyanilyen vége láthatatlanok. A mai mezőgazdálkodás során előkerült farönköket gyakran csak a szántók szélére halmozzák. A kutatók a farmerek engedélyével több száz rönkből vettek mintákat. Bár a halmokban a fák úgy néztek ki, mintha a közelmúltban lettek volna kivágva, az elemzések igen réginek mutatták őket. A fák átlag 400 évet éltek, és nagyjából egy évezrednyi klímamúltat tudtak kiolvasni és összeilleszteni belőlük a szakemberek. A tiszafa mellett néhány tölgy is állt a hatalmas erdőben, de ezek hamarabb kárba vesztek. Az erdőség megsemmisülése idején Kínában és Közel-Keleten hatalmas aszály volt, számos korabeli civilizáció összeomlásához járult ez hozzá. A kutatók azt valószínűsítik, hogy ez összefügghetett azzal a hirtelen tengerszint emelkedéssel, amit az észak-nyugat-európai térség átélt, és ami a tiszafa erdők semmivé válását okozta. Az előző kutatás szerint az ősi tiszafák évgyűrűi a korabeli csapadékról, hőmérsékletről is vallanak. A továbbiakban maradunk a régészeti felfedezéseknél több ezer éves fejszék formájában. 5 bronzkori baltára bukkantak egy észak-lengyelországi erdőterületen. Az első leletet egy történelemrajongó észlelte, aki gyorsan értesítette a helyi hatóságokat. Lengyelországban tilos fémdetektorral amatőr módon akár kereskedelmi, akár személyes céllal műtárgyak után kutatni, kivéve ha a helyi hatóságok engedélyt adnak a keresésre. További előírás, hogy minden felfedezést jelenteni kell, a leletek pedig az állam tulajdonába kerülnek. A lelőhely átvizsgálásakor a régészek 20-30 cm-es mélységben egy gyep és humuszréteg alatt összesen 5 baltát találtak. Az 5 fejsze az időszámítás előtti 1700 és 1300 közötti periódusból származik. A terület valószínűleg kultikus jellegű rituális hely volt, azonban a kutatók azt sem zárták ki, hogy a kereskedelemhez kötődött. A tárgyak olyan típusú fejszék, amelyeket a mai Litvánia vagy Észak-Kelet-Lengyelország területén található balti kultúrához kapcsolnak. Az ilyen fegyvereket nagyméret, karcsú nyél, kiemelkedő élek és széles penge jellemez. A térségben korábban előkerültek bronzkori leletek, korabeli fegyvert viszont utoljára 20 éve találtak. Egy régészeti felfedezésről kaphattak tájékoztatást az imént egy lengyelországi erdőből előkerült több ezer éves fejszékről. A továbbiakban a mesterséges intelligenciát hívjuk segítségül a legősibb nyelvek megértéséhez. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A legősibb nyelvek megértésében segíthet a mesterséges intelligencia, ezt a tanulmányt tesszük most közzé. Kiképezték kutatók a mesterséges intelligenciát két ékírásos nyelv, a sumér és az akkád beolvasására, illetve a szövegek egy könyvtárba való digitalizálására, hogy kereshetőek legyenek a tartalmak. Ez a technika nagy lépést jelenthet abban az értelemben, hogy a szakértők könnyebben elolvashassák, mi van a táblákra írva, ezáltal pedig pontosabban megismerhessük, milyen volt az élet az ókorban, és akár olyan értékes információkhoz jussunk hozzá, mint hogy hogyan építettek templomokat, vagy miképp zajlott egy hétköznapi ember élete akkoriban. Bár a mesterséges intelligencia térnyerése a mindennapi életünkben még nem játszik akkora szerepet, mint amilyen gyors ütemben fejlődik, ám akadnak olyan szakmák, amelyek különösen nagy hasznát veszik. Német kutatók egy számítógépes program segítségével tudtak beolvasni agyaktáblákba nyomott ékírásokat, amelyek több ezer évvel ezelőttről származnak. Ez azért is nagy szó, mivel az ókori mezopotámiaiak által hátrahagyott szövegek dekódolásához filológusokra van szükség, akik sok esetben még a fáradtságos munka ellenére sem tudtak rájönni, pontosan mit takarnak az agyaktáblák, mivel azok nehezen elolvashatóak. A sumér nyelvet körülbelül 5000 évvel ezelőtt beszélték, ezt felváltotta az akkád, ám írásban egészen a keresztény korszak kezdetéig mindkettőt használták Mezopotámiában, ami napjainkban Irak, Irán, Kuvait, Szíria és Törökország egyes részeit takarja. Ennek értelmében pedig az ékírásos agyaktáblák nem csak több ezer évesek, tehát megszenvedték az idő múlását, így nehezen is beszkennelhetőek, hanem több nyelven is írottak, ami nehezebbé teszi a lefordításukat. A kutatócsoport azt a célt tűzte ki, hogy megtanítsanak egy számítógépes programot arra, hogy az agyaktáblán látható ékírást beolvassa, majd átírja. Ezt úgy kell elképzelni, mintha az okostelefonunk kamerája egy kézzel írott jegyzetet szöveges dokumentummá alakítaná át. Az új módszer így hatékonyabb munkavégzést is kínál, illetve segíthet kipótolni hiányosságokat a szövegekben, aminek révén olvashatóbbá válik. A kutatócsoport a programot megtanította arra, hogy felismerje az ékírást alkotó ékeket és jeleket. Összesen 21 ezer jelet és 4700 éket tápláltak bele, és minden tudós használhatja majd, aki az ékírást szeretné tanulmányozni. A program 76%-os pontossággal képes észlelni az ékírásos szövegeket, még akkor is, ha nem szkennelt táblákon kell felismernie őket, hanem mondjuk fényképeken. Újabb kapukat nyithat meg a legősibb nyelvek megértésében az imént részletezett módszer. A továbbiakban a magyar eszköz által támogatott forradalmi fúziós berendezés működéséről hallhatnak. Létfontosságú rendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a milliófokos plazmák megfigyeléséhez. Ünnepélyes keretek között felavatták az európai és japán összefogásban épített kísérleti fúziós berendezést, amelyben egy magyar fejlesztésű intelligens kamerarendszer segíti a fúziós folyamatok megértését, ezen keresztül láthatták a kutatók az első plazmát. A berendezés sikeres működése jelentős mérföldkő mind a tudományos közösség, mind az ipar számára, és új lehetőségeket nyit a fúziós energia kiaknázásában. A 6 éve indult projekt eredményei most hasznosulnak igazán, mivel a magyar fejlesztésű intelligens kamerarendszeren keresztül láthatták először az európai és japán kollégák az első plazmát. A fúziós eszköz fontos tudományos kísérletek helyszíne lesz a következő évtizedekben. A kísérleti fúziós berendezés számos lehetőséget kínál a tudományos közösség számára, legyen szó továbbképzésről, szakértői tapasztalatok szerzéséről, vagy plazma kísérletek végrehajtásáról, amelyek jelentősen hozzájárulnak a fúziós fizikai folyamatok megértéséhez. Az előbbiekben említett magyar fejlesztésű kamera mutatta meg először a fúziós plazmát. A folytatásban az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: tuncák és közterek.
1: Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása most folytatódik.
3: 150 évig garantálja az információ képességét a most bemutatásra kerülő kártya. Piacra dobott egy francia startup egy ezüst színű kártyát, ami 4 kilobájtnyi, nagyjából 1000 karakternyi szöveg fér el, DNS-be foglalva. Az emberiség egyre több adatot állít elő, ezzel együtt egyre több energiát és helyet fordít arra, hogy a létrejövő információkat tárolja és felhasználja. Ez ideig óráig még fenntartható, de az adatközpontok már most a bolygó áramfogyasztásának a 1,5%-át emésztik fel, miközben helyigényük sem csekély. Ráadásul a merevlemezek, a flash meghajtók, de még a mágnes szalagok is csak évekig, évtizedekig használhatók. Egy idő után elkezdik elveszíteni a rajtuk tárolt információkat. Hosszú ideje hallani arról, hogy a bináris elektronikus technológiák helyett a DNS alapú megoldások lényegesen biztonságosabbak és takarékosabbak lehetnek. Tovább bírja az adathordozó, a tárolás egyáltalán nem fogyaszt energiát, ráadásul egyetlen gramnyi DNS-ben 36 millió példányban elférne egy mozifilm. A hitelkártyára emlékeztető eszköz DNS alapú tárolást tesz lehetővé. Mindez persze egyelőre egy izgalmas, ám igencsak drága játék, de a szakemberek szerint utat mutathat az olyan felhasználási esetek felé, amikor hatalmas mennyiségű, de csak rendkívül ritkán használt adatokat kell tárolni a cégeknek, szervezeteknek. Jövőben mutató lehet az elképzelés a DNS-ben tárolt adatokról, az előzőekben közzétett fejlesztés szerint. Műsorunk zárásaként a Magzat által az anyamékben hallott nyelv agyuk fejlődésére gyakorolt hatásáról számolunk be. Bizonyítékot találtak idegtudósok arra, hogy az anyamékben lévő magzat idegi fejlődésére hatással van a nyelv, amit édesanyja beszél. Korábbi kutatás már bebizonyította, hogy az anyamékben lévő babák körülbelül 7 hónapos kortól hallják, amikor anyjuk beszél. Születésük után felismerik anyjuk hangját és anyjuk beszédéhez kapcsolódó konkrét dallamot. Az kevésbé ismert, hogy a hallott dolgok milyen hatással vannak a baba agyának idegi fejlődésére. Hogy többet megtudjanak, a kutatók Olaszországban 33 újszülött és anyjuk bevonásával egy kísérletet végeztek. Mindegyik anya anyanyelvi francia volt. Az újszülötteket EEG-vel monitorozták a születésük utáni napokban. Amikor a babák aludtak, a kutatók felvételeket játszottak le nekik, amin egy személy egy mesekönyv különböző nyelvű verziójából olvasott fel. A csecsemők agya ráhangolódott a nyelvi elemekre, amik az általuk hallott nyelvben jelen voltak. A kutatócsapat azt is találta, hogy a babák idegi reakciója akkor volt a legerősebb az EEG leolvasásokon, amikor franciául olvasták a könyvet, ami azt sugallja, hogy a születés előtti kitettség egy adott nyelvnek szerepet játszik agyuk idegi fejlődésében. Utolsó hírünkből megtudhatták, milyen hatással vannak a magzat agyának idegi fejlődésére a hallott dolgok. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk a marsi felszín alatt talált különös hadszögekről. Hallhattak a tengeri kagyló ihlette szuperragasztóról. Szó volt az Új-Zéland fővárosának környékén élő kiwi populáció helyreállításáról. Tájékoztatást kaphattak a kiterjedt ősi tiszafa erdőkről. Megtudhatták azt is, hogy a legősibb nyelvek megértésében segíthet a mesterséges intelligencia, valamint ismertettünk egy ezüst színű kártyát DNS-ben tárolt adatokról. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznó tévedt a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A Fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagomba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt.

0: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása a Shirley zenekarból. Suták Attila énekes itt van. Kezdjük mindjárt a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Shirley zenekar, Suták Attila. Köszöntelek, Attila, a műsorban. Isten hozott.
1: Szerbusz, Szabolcs, köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Azt egyébként nem tudom, hogy a Shirley zenekarnak a mozgató rugója, vagy nem is tudom, keresem a szavakat, az a valaki, aki az egészet a kezében tartja, az kicsoda?
1: Hát, igen, mondhatjuk, hogy én vagyok. Srácok is besegítenek, de az oroszlán része az enyém.
0: És tényleg olyan vagy, mint egy oroszlán, amúgy?
1: Én azt gondolom, hogy az ember, én 13 éves korom óta zenélek, és gyakorlatilag, ha nem lenne mozgatórugó és az erő, akkor szerintem a pályatársaimhoz hasonlítva, akik velem együtt kezdték annak idején ezt a zenélést itt a környékem, akkor már rég nem csinálnám. Tehát ezt csak így lehet csinálni.
0: Tatabánya egyébként a környék. Most is, eddig is az volt, most is az. Ugye, és ezután is mindig?
1: Hát ugye abból fakad ez a dolog, hogy helyileg itt lakunk. Volt, aki egyébként nem tatabányi születésű, de

0: de itt telepettünk meg, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az életünk hátralévő részét is, ha csak valami nagy dolog nem történik, akkor itt tervezzük leélni.
1: Folytatjuk nem sokára a Shirley zenekarból. Itt van Suták Attila, énekes.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Shirley zenekarból. Itt van Suták Attila, a csapat énekese. Na hát, és akkor tarthatunk egy kis visszapillantást egyébként zenekar szempontjából? Mehetünk? Na, mert akkor én szívesen visszamennék oda, hogyha, ha jól tudom, akkor 89? 1989?
1: Igen. Tehát
0: az az ugye, a pont, amikor elindultatok, de figyelek, akkor igen.
1: Tehát 89-ben alakult a zenekar. Annyit kell tudni, hogy mi abban az időben 7 évig működtünk, és hát az már ugye nagyon régen volt, és nem is tudnám megmondani, hogy miért fenek lett meg ez az egész történet, de 2019-ben hát, igen, most igazából...
0: Szabad egy picit?
1: Igen.
0: Ha szabad még egy picit nem elszaladni, akkor azt mondod, tényleg 89, milyenek voltatok akkor, és mit akartatok akkor, amikor elindultatok?
1: Hát ezek az akkori daloknál, ugye azt kell tudni róla, hogy ez Horváth Lajos volt a szövegírónk akkor, és most is ír még nekünk dalokat, és az akkori érzések mindenképpen benne voltak a dalokba. Hát igen, mondhatni azt, hogy ez a lázadás is benne volt, együttjárója volt ezzel a rock érával, amit akkor csináltunk, meg természetesen, amit most is csinálunk. Most már azért nyugodtabbak vagyunk, abban az időben inkább erről szólt, a rock and rollról.
0: És tulajdonképpen ti akkoriban mit akartatok? Arra emlékszel, hogy zenekari szinten elindultatok, és hogy mit akartatok akkor hát, véghez vinni?
1: Gyakorlatilag annyira komolyan vettük ezt a zenélést, hogy volt olyan zenésztársam, aki a munkahelyét is ott hagyta. Így van, volt egy menedzserünk is akkor, aki intézte a koncertjeinket.
0: De ezt tényleg így kell csinálni, amúgy nem, hogy egy lapra mindent feltenni, azt mondod, a munkahelyét is ott hagyja, és akkor ezt kell csinálni. Menedzser minden, csak mi volt
1: hát
0: a
1: akkor,
0: csak?
1: Akkor így gondoltuk, hogy ez így fog működni. Aztán ugye abban az időben valahogyan nem volt azért ilyen széles körű a média, mint ahogy most. Én ennek látom a jó oldalát, a rossz oldalát is, ugye, hogy ez lehet, hogy akkor ez most már ezzel a fejjel, a mostani fejjelmel úgy élem meg, hogy most már az a korszak volt a jobb, de azt szerettük volna elérni, hogyha ebből a zenélésből ki tudunk törni, és elérünk egy olyan szintre, igen, hogy tényleg ebből próbáltunk volna megélni. Ez volt a cél.
0: És tulajdonképpen ez nem egy elérhetetlen dolog, és voltak például akkoriban olyan sikereitek, aminek úgy igazán tudtatok örülni is?
1: Abszolút. Tehát próbálták egyengetni az utunkat, hogy úgy mondjam. Uh-huh. Hát aztán idézőjelben megmondom neked őszintén, hogy már nem emlékszem, hogy mind fenek lett meg ez a dolog, de valahogy 7 év működés után megállt a zenekar, és akkor szétmentetek,
0: de akarsz rá emlékezni? Tehát a lelked mélyén egyébként vágysz rá, hogy rájöjj arra, hogy mi volt ott a bibi, a gond. Hát, pedig jobb erre nem is emlékezni.
1: Hát én azt gondolom, hogy a múltat nem érdemes boncolgatni
0: ne
1: már.
0: Ne feszegessük.
1: Így van.
0: Pedig lehet, hogy ott a tanulság, és akkor lehet, hogy most elindultok megint nagy lendülettel, és 7 év múlva megint ugyanarra a pontra el fogtok jutni, és ott akkor ott kell megoldani majd, de hát az majd kicsit később lesz még.
1: Persze.
0: Na jó, akkor ne magyarázzak ennyit. Na, akkor lehet, hogy most azt kellene csinálnunk, hogy mutatni egy dalt. Mit szólsz hozzá?
1: Jó.
0: És már előre mondhatnál róla egy-két szót, és utána pedig akkor visszajöhetünk, és folytathatjuk a gondolatokat. Benne vagy?
1: Jó, persze.
0: Na, akkor mi legyen az első, amit mutatunk Shirley-ben?
1: Hát legyen az Adsz-e még című dal.
0: Adsz-e még, és előre mondasz róla valamit?
1: Hát számomra ez a dal, ez a legmélyebben érintett meg engem, mikor ez a dal elkészült. Egyrészt azért, mert ezt a zongoristánk egy versként írta meg. Annyit kell róla tudni, hogy egy nagyon súlyos betegségen esett át abba az időbe. Tehát ő egy steril szobában volt, és ott született ez a dal, és hát a szöveg világa is tükrözi ezt a történetet. Én azt gondolom, hogyha a kedves hallgató meghallgatja, akkor ő is meg fogja érteni, hogy miről van szó.
0: Add-e még címmel jön a Sördi zenekar dala. Suták Attila itt van, a csapat énekese. Mindjárt visszajövünk és folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: látsz-e még mély ráncos arcot, férfias küzdelmet és harcot, s ha majd az idő végképp megáll, mondd, adsz-e majd jó halált.
1: Adsz-e még címmel szólt a Shirley zenekar dala, Suták Attila a zenekar énekeseit van, és ezt a dalt a zongoristátok versként írta meg, úgy mondtad, ugye? És aztán később ebből lett ez a dal. Amúgy még nem is mondtuk a hallgatóknak, hogy a Konok folyó című lemez lényegében megjelent, nem is olyan rég, még nyár végén, és 10 dal, 6 új dal, 4 régi dal, ezek a régi dalok tulajdonképpen megújultak. Egyébként ezek annyira régi dalok, hogy még a leges legelején születtek?
2: Igen, ezek a dalok, ezek a, az úgymond az ős Shirley dalai voltak. Hát annyi történt velük, hogy azért újra hangszereltük ezeket a dalokat, és a mostani modern kornak megfelelően próbáltuk megszólaltatni.
1: Most elterelődött a figyelmem egyébként, mert adáson kívül mondtam neked, hogy ahogy kimondtuk a zenekar nevét, akkor először meghallottam benne, még korábban sose hallottam meg a sör szót, és akkor te rámondtad, hogy sör és virsli, de tulajdonképpen lehet, hogy ez nem is vicc?
2: Nem, semmi köze nincs hozzá. Ezt már megkérdezték.
1: Azt hittem, hogy komolyan mondtad.
2: Nem
1: mondd el a történetet, hogy, mert tudod, mindig azt szokták kérdezni a zenekaroktól, és mi a név, vagy nem is tudom, és honnan van a név.
2: Így van.
1: Vagy egy történet, vagy egy kitalált történet, és szegény zenekarokat mindig ezzel nyaggatják, úgyhogy nehogy elmondd, kérlek itt most, jó?
2: Akkor ez megmaradt titoknak.
1: Viszont én helyette gyártanék most egy új sztorit, mégpedig kedves hallgatóink, a sör és virsli szavak kombinációjából jött létre a zenekar neve még a 80-as évek végén, és így lett végül Shirley zenekar. Nem vagy felháborodva, vagy milyen híredet keltem?
2: Hát igazából...
1: Kicsit kellemetlen a műsorvezető fickó.
2: Nem ezért jön, tehát ez a név, ez nem fedi a valóságot. Jó.

Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt!

0: folytatjuk a Shirley zenekarból. Itt van Suták Attila, a csapat énekese. Na hát és akkor mehetek tovább egy kicsit dal elemzés kapcsán? Esze. Tehát itt van tényleg a Konok folyó című lemez. Ezt gondolom, hogy nem kis öröm nektek, a lelketeknek, hogy akkor ennyi hosszú évtizedes zenélés után tulajdonképpen a Shirley zenekarnak ez az első lemeze.
1: Igen, ez így van, ez az első lemez, és már különböző riportok kapcsán ez felmerült, hogy miért jelent meg CD-n. Hát vannak ezek a, ezek a körös kérdések is. Én erre azt tudom mondani, hogy én mindenképpen szerettem volna, ha ez kézzelfogható ez a dolog, mert én vallom, lehet, hogy azért, mert én régi vágású srác vagyok, és én vallom azt, egyébként egy nagy vinil gyűjtő is vagyok emellett, hogy ha az ember megfogja a kezébe azt az anyagot, kinyitja, annak van egy feelingje, az, annak van egy illata annak a hordozónak, tehát...
0: Most nem a feleségedről beszélsz, mert egyébként tényleg hát a feleségből is nem virtuálisat szeretnénk, hanem valódit.
1: Így van.
0: Elnézést, hát kicsit
1: ez pont így van. Ez pont így van.
0: Tehát, hogy hozzá szeretnénk érni, és az illata, és na.
1: Legalábbis én.
0: Hát a sajátodhoz, és én is a sajátomhoz, igen.
1: Így van, így van.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Shirley zenekarból. Itt van Suták Attila, a csapat énekese. Na hát, és akkor gondolkozom, hogy a múltat, akkor azt mondtad, hogy az már elmúlt, azt hagyjuk. Úgyhogy akkor igyekszem én is tényleg erről így leszakadni, hogy tényleg, akkor csak összefoglalásként mondom, 89-ben elindultatok, aztán 7 évig működtetek, akkor volt szünet, hosszú-hosszú évek szünetelése következett, de csak a Shirley szempontjából, mert azért itt-ott a zene az megvolt az életetekben, és aztán pedig egyszer csak felmerült ez, hogy egy élethelyzet hozta azt, hogy akkor most felélesztitek a Shirley-t. Biztosan egy élethelyzeti valami szülte ezt.
1: Igen, tehát ez egy átmulatott szombat éjszaka gyermeke volt, hogy úgy mondjam. Ugye az akkori és mostani basszusgitárosunkkal elmentünk, és hosszúra sikeredett a szombat, és ott kötöttünk ki vasárnap hajnalba, hogy nekünk van még közös jövőnk, így hát megbeszéltük, hogy fogjuk csinálni ezt a formációt, vagyis hát újraélesztjük, és megpróbáljuk ezt egy olyan szintre emelni, hogy a mai kornak is megfelelő legyen.
0: Na, és akkor mit döntöttetek el? Ez egyébként mikor volt pontosan? Ez 2019-ben?
1: 19-ben.
0: És akkor ott aznap este el is döntöttétek mondjuk az alapokat, oké, de utána mit döntöttetek el?
1: Ez úgy volt, hogy ezek az események, ezek jöttek egymás után. Tehát először elindultunk ilyen próbaszinten, jól ment, tehát ugye éreztük azt, hogy megvan az úgynevezett kémia, a régi tagok, és ugye jött két új tag, ugye a zongoristánk és Nitzinger László és a gitárosunk Császni Róbert személyébe, és működött ez a kémia, és akkor egyre jobban belelendültünk, és azt gondoltuk, hogy oké, akkor megvannak a dalok, és csináljuk tovább, és hát ugye a CD lett ennek az eredménye szeptember 24-én.
0: Vagy akkor lényegében nem úgy vagytok vele, hogy konkrétan összeültök, kitaláltok valamit, és koncepció szerint arra mentek, hanem engeditek, hogy fejlődjön magától a dolog?
1: Persze. Tehát mi mindenképpen, és ugye azt kell, hogy mondjam, hogy az 5 zenekari tag, az különböző, hogy úgy mondjam, különböző zenei irányzatokból jött, és ebből egyébként egy nagyon érdekes lemez is született. Tehát a lemezben felelhető ugye a rockos elemek, de van benne egy kicsi reggae beütés, tehát akkor van benne egy ilyen kis progresszív rock beütés, tehát egy ilyen összvér lemez lett gyakorlatilag. Érdekes, én ennyit tudok mondani. A visszacsatolás, hogy úgy mondjam, amit most már a közönségtől jön vissza, szeretik a lemezt, ennyi idő alatt is elmondhatom, hogy egy ilyen sikersztorinak indul az egész.
0: És mondod, hogy reggae például, de egyébként szinte még világzene is lehet benne, mert van, aki pedig afelé vonzódik a csapatban, én úgy tudom.
1: Igen. Hát ez az, amit ugye mondtam, hogy mindenki más világból jött, igen, hogy úgy mondja.
0: A más
1: világból. Mégis az érdekessége ennek a dolognak, hogy a végén mégis egy egységet képezünk, és ha az egyik dal ilyen is, a másik meg olyan, a végén van egy ilyen Shirley-s hangzása.
0: Mindjárt folytatjuk a Shirley zenekarból Suták Attila énekessel a beszélgetést.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a Shirley zenekarból. Itt van Suták Attila, a csapat énekese. Jól jönne egy sláger is nektek? Tehát benne lennétek abban is, hogy csinálni egy direkt slágerdalt?
1: Hát én nem akarom elkiabálni, de van a lemezen ilyen is. Igen.
0: Jó, na majd akkor ezt még tovább boncolgathatjuk, de melyiket vesszük most elő megmutatásra?
1: Hát ha már a slágereknél tartottunk, akkor Soha ne add fel című dalt.
0: Okay. Akkor ezt készítem, mondasz indítás előtt róla, vagy nem?
1: Hogyne. Tehát ennek a dalnak, amellett, hogy én azt gondolom, hogy slágeresre sikerült, de ez sosem úgy indul a dalírás, hogy mi most írunk egy slágert, ez így sikerült, ami az érdekessége, hogy a Bebével közösen éneklünk ezen a dalon, közösen adjuk elő a dal tulajdonképpen. Ez úgy sikerült, igen. Ebben van egyébként egy pici kis regis beütés, hogy úgy mondjam, pont ebbe a dalba, és egy régi barátság kapcsán én fölhívtam a Bebét, hogy mi lenne, hogyha szerepelne a lemezünkön, és azonnal igent mondott erre a dalra, úgyhogy szerintem egy nagyon jó kis dal sikerült belőle.
0: Soha ne add fel, ez a címe a Shirley zenekartól. Indítom a dalt, Suták Attila, a csapat énekese itt van, mindjárt visszajövünk is.

0: Add fel címmel szólt a Shirley zenekar dala. Suták Attila, a zenekar énekese itt van. És hát ezt a dalt Bebével, a Bebe Dániellel, Bebével közösen adtátok elő. Egyébként nem tudom, észrevetted-e, hogy a csapatban állatok az egyik zenekari tag tulajdonképpen egészen hasonlít Bebére. Neked feltűnt, vagy pedig ez belülről nézve az ember nem látja?
1: Hát, dehogy nem. Viccesen mi néha, amikor így elmentünk koncertezni, tehát konkrétan a gitárosunkra gondolsz, viccesen beszoktam így konferálni, hogy ő Császni Bebe Robert. Na most ennek van egy apropója is, tehát most volt Tatabányán egy lemezbemutató koncertünk, ahol eljött Bebe, úgyhogy nagyon mókásra sikeredett ez az egész, mert a színpadon kiderült, hogy ők testvérek és még ikrek is. Jó, ez csak vicc volt, de nagyon jó poén volt egyébként.
0: Hát elhiszem, amúgy, hogyha felvennének olykor-olykor ugyanolyan ruhát is, akkor egészen különlegesen mókás lehetne.
1: Hát az is volt, igen.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznót évett a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalogát kelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a dél-szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A Fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznót évett a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagomba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra.
0: Időjárás.
1: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tudom.

0: témákról van kedved beszélni? Egyébként, hogy mik azok, amik a lemezen szerepelnek?
1: Azt kell tudni, hogy ezt már mondtam is, hogy több helyről, több érából érkezett a zenekar 5 tagja, és mindenki ír dalt is. Tehát a zongoristánk, a gitárosunk, jó magam, illetve van egy szövegírónk, Horváth Lajos, aki nem mindegyik dalra írt szöveget, de a túlnyomó részére ő írja a szövegeket.
0: Ja, te most egyébként, mert én egyébként szövegre gondoltam, de te lehet, hogy daltémákra gondoltál, de mind a kettőt akkor hallgatom tőled. Én szövegtémát akartam kérdezni, csak véletlenül daltémát kérdeztem, de figyelek tovább, és hadd jöjjön a gondolat, amelyiket szívesen engeded magadból?
1: Hát én azt gondolom, hogy mivel hogy különböző szövegíróink vannak, tehát hárman írunk konkrétan szöveget, így a szövegvilágban is, hogy úgy mondjam, más és más tükröződik, tehát mindenkinek az akkori lelki világa. Nincsenek sémák, amire ráhúznánk, hogy akkor ez most borús szöveg legyen, ez vígkedélyi szöveg legyen. Ez mindig úgy van, én személy szerint a saját dalírásomról tudok beszélni. Én egy szál akusztikus gitárral írom meg a dalokat, leviszem a fiúknak, és hát lesz, ami lesz, ugye. Ezek a témák megmutatkoznak a lemezen. Tehát nincs bevett szokás, bevett orvosság, hogy éppen az a dal miről szóljon. Nincsenek ilyen gondolatok. A gondolatok jönnek a zenével együtt.
0: És lényegében maga a dal szülés, az nálad például úgy néz ki, hogy először a zene, és aztán a szöveg?
1: Én nálam így működik, igen. Igen. Mindig a gitáron jönnek meg először a hangok, és utána teszek rá egy, én úgy szoktam hívni, hogy egy manzsú angol, tehát egy ilyen dallamvilágot szoktam rátenni, ami akár lehet angol szövegszerűség, vagy foszlányok, és akkor így utána elkezdek agyalni a magyar szövegen. De van, amikor egyébként csak a dal van meg, és nem is én írom rá a szöveget, tehát ez teljesen változó.
0: Na most ahhoz mit szólsz egyébként ahhoz a gondolathoz, hogy gondolom, hogy nálad akkor ez úgy történik, hogy amilyen állapotban éppen vagy, az jön ki, ugye?
1: Hát szerintem ez minden dalszerzőnél így van.
0: De akkor ahhoz mit szólsz, ahhoz a gondolathoz, hogy például amikor tudod, hogy lesz egy kis időd, mondjuk egy napod, vagy két napod, vagy akár csak pár órád zenével foglalkozni, akkor direkt elkezded magad ráhangolni, mondjuk egy nagyon-nagyon pozitív, egy nagyon-nagyon háladós, egy nagyon-nagyon felemelkedett, valami egészen különlegesen csodálatos életérzésre, ráhangolod magad zenével, gondolatokkal, idézetekkel, versekkel, írásokkal, mindennel, tehát így teljesen feltuningolod magad lelkileg, és amikor egészen már nagyon-nagyon emelkedettségben vagy, akkor kezdesz el játszani a gitárral. Mit szólsz ehhez?
1: Hát ez egy jó gondolatmenet. Hát szerintem ezt azért az élet az át szokta írni. Ugye azt kell tudni, hogy mint ahogy nálam is, tehát, és a többi tag nem a zenélésből él, tehát mindenkinek vannak más dolgai. Nálam a zeneírás úgy szokott történni, hogy lehet, hogy éppen csak leülök és gitározgatok egy picit, és onnan jönnek a gondolatok, és onnan jönnek a hangok. Tehát nem feltétlenül, én azt gondolom, hogy ha valaki rákészül arra, hogy most megírja az élete dalát, na az nem fog sikerülni.
0: Nem is az életed dalát, hanem csak kipróbálom, mert egyébként lehet, hogy van, aki a nagy mély szomorúságban ül le mindig, és nagyon szomorú dalokat ír, de tényleg, hogyha direkt valamerre tuningolod magad, akkor valószínűleg egy olyan fajta dal születik majd, nem? Hát elfogadom, hogyha azt mondod, hogy nem, hanem inkább mindig abból szülsz, amit te éppen amúgy is vagy.
1: Én inkább ennél maradnék, tehát én nekem ez tényleg úgy van, hogy ugye az embernek van egy pici ideje, vagy lemegy a próbahelyre, és jutnak eszébe gondolatok, jut eszébe egy zene, vagy csak egy-két akkord, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, és azt megpróbálja úgy összerakni. És egyébként gondolom nem titok, meg senkinél nem így van. Van, amikor írunk egy dalötletet, és megy a kukába. Tehát ilyen is előfordul. Tehát ez sem törvényszerű, hogy amikor az ember leül dalt írni, abból dal lesz.
0: Mindjárt Mindjárt folytatjuk a Shirley zenekarból Suták Attila énekessel a beszélgetést.
2: Ki az, aki tudja, merre fúj a szél? Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? A majd rossz napokon félelmek elrabolnak. Nem volt még, aki nem hibázta el. Nem volt még, aki semmit nem veszített. Amit féltünk, olyan könnyen illan el.

0: Folytatjuk a Shirley zenekarból. Itt van Suták Attila, a csapat énekese. Na hát és akkor a lemezen, azt már mondtuk korábban, Konok folyó című amúgy a lemez, a Shirley zenekar lemeze, ami nemrég jelent meg nyár végén. Van még más olyan dal is, amit valakivel énekelsz együtt, Nádor Dávid, a másik valaki, akivel előadsz dalt. Mesélsz erről a dalról?
1: Igen, hát ez a dalnak a címe, Maraton. Dávid tulajdonképpen az én énektanárom, tehát Dávid volt a másik Joy Joker, akit felhívtam, hogy mi lenne, ha egy közös dalba együtt szerepelnénk, és azonnal igen mondott, tehát ő is egy nagyon jó fejsrác. Jól sikerült a felvétel, jó a dal is, meg kell hallgatni a tisztelt hallgatóknak.
0: Jöhet, ugye?
1: Természetes.
0: Okay, akkor indul a maraton, és utána visszajövünk, és folytatjuk. Itt van a Shirley zenekarból Suták Attila.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: címmel szólt a Shirley zenekar dala, Suták Attila, a csapat énekese itt van. Klipkészítéssel kapcsolatban talán mondtátok, vagy írtátok, hogy azért próbáltok ott is törekedni arra, hogy jó figyelemfelkeltő legyen az, ami készül. Mi az, amit be lehet vetni ma, manapság szerintetek, hogy jó figyelemfelkeltő legyen egy klip, vagy meddig merészkedtek el a figyelemfelkeltésben?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az emberi inger küszöb az már magas. Így van. És emiatt azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem csinál az ember valami olyasmit, amivel mondjuk oda tud szegezni egy tévé elé, vagy egy monitor elé, oda tudja szegezni a szemeket,
0: ja, akkor hamar
1: elkapcsolnak az emberek, és mindig agyalunk egy olyan dolgon, hogy ez egy picit érdekes legyen. Na most ugye az Értem Én című dalunk is úgy készült, hogy az az érdekessége benne a dalba, hogy ott a dalnak a 95%-a az visszafelé van lejátszva. Gyakorlatilag egy történetet visszafelé csináltunk meg, és hát ezáltal szerintem egy elég érdekes videóklip lett.
0: Most, ahogy mondod, egyébként tudom, hogy az, mert én láttam, és egyébként tényleg tulajdonképpen, hogy az ember, amikor eljut valahova, tényleg, hogy visszapörgeti, hogy miből lett ez.
1: Igen. Hát ez volt a cél nálunk is, hogy egy picit elgondolkodjanak az emberek a maga videoklip nézés közben is. Tehát, hogy egy picit ezen is agyalni kelljen, hogy az most miért úgy történik. Egyébként még visszatérve így a dalszövegekben is egyébként gyakran törekszünk erre, hogy előtérbe kerüljenek az emberi kapcsolatok, és sajnos most ebben a virtuális világunkban ugye nagyon nehéz megszólítani az embereket, hogy az érdekes legyen, jó legyen. Tehát egy picit én azt vallom egyébként, hogy most ilyen felszínesek lettek az emberek, meg próbáljuk megszólítani az embereket, és próbálunk egy picit mélyebb értelmet adni a dalainknak, és ez a szövegekben is egyébként hallható.
0: Egyébként tényleg még pár évtizeddel ezelőtt lehet, hogy ha az utcán valakit leszólítottak, akkor megállt, meghallgatta a másikat, ma pedig valószínűleg nem áll meg, hanem mindenki csak elmegy, rohan.
1: Rohanunk, így van.
0: Te rohansz?
1: Én megpróbálok már nem rohanni. Nehéz egyébként, de megpróbálok egy picit visszafogni a tempón. Ez ugye nem mindig megy, mert az ember nem mindig tudja a saját idézőben a saját életét befolyásolni. Tehát van, amikor rajtunk túlmutatnak dolgok, és belekerülünk is egy ilyen örlő malomba, de azért próbálok figyelni erre, hogy az egyensúlyt fenntartsam.
0: Folytatjuk nem sokára a Shirley zenekarból Suták Attila énekessel a beszélgetést.

Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt!

0: Folytatjuk a Shirley zenekarból. Itt van Suták Attila, a csapat énekese. Na hát és akkor hozok még gondolatot, záró gondolatokat, hogy igazából most a Shirley zenekar lényegében újra töltve működik, és akkor te érzésben hogy vagy, hogy most már életetek végéig fog működni a zenekar, és hosszú életet jósolsz magatoknak?
1: Hát ez a terv, de hát ugye az élet az mindig egy, a forgatókönyv az az a legjobb forgatókönyv az élet, ugye? Mi úgy tervezzük, hogy hosszú távra tervezünk, igen, és hát nem tudjuk még, hogy mi lesz, de pozitívan tekintünk előre.
0: Hogy mi lesz a vége, nem tudom.
1: Így van.
0: Meghalunk egy zűrött hajnalon?
1: Hát tudom. Reméljük nem.
0: Hát, amikor a kis falomban. Na de tényleg egyébként most tulajdonképpen a koncertezés az, ami igazán a cél nálatok?
1: Koncertezés, videóklip készítés, vannak terveink, további terveink, ugye a Bebével szoktunk azért kontaktolni, nem azt mondom, hogy napi szinten, de heti szinten majdnem, hogy mindig. Hát vannak közös terveink, úgyhogy ezek egyelőre még maradjanak titkok, egy biztos most ki fog jönni egy újabb videóklip, a többi meg még a jövő zenéje.
0: Folytatjuk nem sokára a Shirley zenekarból Suták Attila énekessel a beszélgetést.

0: Folytatjuk a Shirley zenekarból. Itt van Suták Attila, a csapat énekese. Na hát, és amúgy koncerten, amit kér a közönség, azt játszátok? Tehát, hogy az jellemző rátok, hogy figyelitek a közönség igényeit, és akkor a szerint játszotok, és a dalok is a szerint alakulnak, vagy pedig azt kapja a közönség, amit ti akartok nekik adni?
1: Hát, is. Tehát ugye ott tartunk most, jelen pillanatban, hogy most már egyre több helyen észreveszünk, hogy játsszuk a dalainkat, és bizony énekli a közönség, és egyébként ennél jobb érzés nem is kell szerintem. Próbálunk figyelni a közönségre, de ugyanakkor próbálunk átadni egy érzést is, amit reméljük, hogy sikerül eljutatni hozzájuk.
0: És amúgy olyan megtörténhetne mondjuk egy Shirley koncerten, hogy valamilyen feldolgozást is előadtok?
1: Ez nem csak megtörténhet, ez meg is történik. Azt kell tudni, hogy túlnyomó részt saját dalainkat játszunk, de hát előfordul egy-két feldolgozás, tehát ez nem titok.
0: Aha, és ez jó. Veszi a közönség, abszolút, örülnek. Abszolút. Vígan eljátszátok. És tulajdonképpen, hogyha felmerül a közönségből valamilyen egészen különleges igény, és hirtelen az ott megjelenik az az igény, akkor még az is megtörténhet, hogy egyszerűen eljátszátok?
1: Persze. Hát, hogyha úgy van...
0: Ez az igazi buli, igen?
1: Igen. Hát, hogyha úgy van, természetes, és mondjuk pont még nem játszottuk el kettő számmal előtte, akkor természetesen lejátszuk. De hát ugye azért azt tudni kell, hogy tehát azért megpróbálunk nem haknizni, mi koncertet próbálunk megadni.
0: Hát igen, de hogyha éppen az adott este hangulata úgy kívánja, hogy valamerre elmenjen egy kicsit a buli, elmehet.
1: Persze.
0: Jó. Na, mindjárt folytatjuk a Shirley zenekarból. Itt van Suták Attila, énekes.

0: Shirley zenekarból Suták Attila, a csapat énekese itt van. Hát akkor záródal következik most. Döntsd el, hogy melyik legyen, és utána
1: legyen
0: még mondj.
1: A Konok folyó.
0: Konok folyó, oké. Na és akkor mit mondasz még a dalról, mielőtt indítjuk és búcsúzunk? Konok folyó.
1: Hát én azt tudnám mondani erről a dalról, ebben a... Én megkockáztatom, hogy az egész lemezen, de tehát én nekem, ami legjobban megfog ebbe a dalba, az a szövege, ez Horváth Lajos szövegírónknak a szövege. Ez nem egy hétköznapi szöveg. Én azt gondolom, hogyha a hallgató meg fogja hallgatni, akkor ő is fogja érezni, hogy ez egy nagyon mély értelmű szöveg, amit ugye tudni kell értelmezni, hogy úgy mondjam. De tényleg meg kell hallgatni ezt a dalt. Szerintem ez egy zseniális szöveggel megáldott dal.
0: Mutatjuk. A Shirley zenekartól a Konok folyó című dal következik. A zenekar énekese Suták Attila még itt van, de hát most már búcsúzom tőled, és örülök, hogy itt vagy, itt voltál, és köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Jön a Konok
1: Sziasztok.
0: Folyó.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor szólt a Shirley zenekarból. Suták Attila énekes volt a műsor mai vendége. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most ez a Balaton legütősebb esti műsora, a Balaton.

0: this week's underground trip with Norker. Thanks for joining the journey. Until next time, remember, no rules, this is house. Find us online at undtrip.com.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: és összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt, me.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.